0: hónapja, amikor a szokásosnál több figyelmet fordítunk a mellrákra. 31 éve működik a Margit Kórházban egy onkológiai osztály, és itt a szakmai fejlődésen túl a technikai lehetőségeket is fejlesztjük folyamatosan. Ami újítás, hogy bevezettük azt a készüléket, mellyel a fejbőrt lehet hűteni, és azzal meg tudjuk előzni, vagy tudjuk csökkenteni a hajhullást. Ráadásul ugyancsak támogatásokból elindítottunk egy új eljárást. A kemoterápia az okozhat a végtagokban fájdalmat, zsibbadást, és hűtjük a végtagokat. Ezek a kemoterápia alatt kerülnek alkalmazásra, annak érdekében, hogy ezeket a mellékhatásokat megelőzzük, illetve csökkentsük, minimalizáljuk.
1: A budapesti Szent Margit Kórház immár 7. éve kiemelt partnere a mellrák elleni küzdelmet támogató GoPink kampánynak. Ennek köszönhetően megújult a mammográfiás szűrés és diagnosztikai szakrendelés váróterme is. A mellrák elleni küzdelem hónapjához csatlakozva egész októberben figyelemfelhívó kampányt indít a BKK partnereivel, az Ariba busszal és a Mellrák Info Egyesülettel együttműködve. A közlekedési társaság munkatársai rózsaszín szalagot viselnek majd, a fővárosi buszokon pedig plakátok hívják fel az utasok figyelmét a megelőzés és a korai felismerés fontosságára. A plakátokon elhelyezett QR kód segítségével egy ismeretterjesztő kvíz is elérhető lesz. A szakemberek hangsúlyozzák, a mellrák időben felismerve 95%-ban gyógyítható. Két különleges rendezvénnyel ünnepli az Állatok Világnapját a Budapesti Állat és Növénykert a mostani hétvégén. Szombaton az Állatszeretet ünnepén számos természetvédelmi szervezet, egyesület és szakmai partner várja programokkal a látogatókat. A résztvevők egyebek mellett a madárvédelemről, a méhek szerepéről, a hüllőkről, a talaj élővilágáról és a vadállatmentésről is többet megtudhatnak. Vasárnap pedig az Állatkerti Alapítvány szervezésében tartják meg a hagyományos nevelőszülők napját, ahol az örökbefogadott állatok gondozói számolnak be kedvenceik mindennapjairól. A programot állomásjátékok és tombola is színesíti. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változat

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel, értékekkel. Érkeztünk Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Három gyönyörű hölgyet köszöntök most itt a stúdióban, és mindig nagyon örülök, amikor megtelik a stúdió, pláne ha hölgyekkel, pláne ennyien, és pláne ha ilyen apropóból, mert azért az nem semmi. Mehetek ABC sorrendben? Kérdezem a két testvért. Szeret a Renit, köszöntöm nagy szeretettel, és hát a két Ternovszky lány, bocsánat, hogy ilyen megfogalmazásban mondom, de ti kezdtétek el ezt itt a mikrofonon kívül még mondani, Annát és Nórát köszöntöm nagy-nagy szeretettel, örülök nektek, és valószínűleg a két testvér család nevéből kitalálták, hogy mi az apropónk. Hát jubileum van, nem is akármilyen jubileum, 40 éves? Bizony. A macskafogó már 40 éves?
2: Annyi.
1: Hát én még emlékszem rá a gyerekkoromból.
3: Hát ez
1: az. Sem volt. Szóval milyen most a lelketek, a lelki állapototok? Azt mondtátok, ti így az elmúlt hetekben összevagytok, hogy most hárman nőve. Gondolom a kampány miatt.
2: Hát a Renit előtte nem ismertük.
1: Hát ez sikerült hamar összebarátkozni, hogy látom. Egyébként
2: napi 15-6 órát töltünk együtt.
1: A jubileum okán.
2: Igen, a jubileum okán.
3: Ő a negyedik Ternovszky lány, most már.
1: Tiszteletbeli.
3: Abszolút.
1: Tiszteletbeli lett ő is. Szóval itt vagyunk egy nagyon komoly esemény előtt is. Október 2-a, ugye?
3: Igen.
1: Az a jeles nap, amikor is a Pannonia stúdió megnyílik.
4: Így van.
1: Na, mi fog ott történni?
4: Október 2-án van a mozi premiernek a 40. jubileuma, vagyis évfordulója, születésnapja, minek hívjuk.
1: Ez mennyire napra pontos egyébként?
4: Teljes mértékig. Tehát 1986. október 2-án mutatták be a nagy közönség számára a Macskafogó egész estés rajz és játékfilmet, ha mondhatni. Ternovszky Béla rendezésében, és a Pannonia stúdió kapott egy megkeresést tulajdonképpen augusztus vége, szeptember elején, miszerint az alkotók részére egy köszönet nyilvánításkép szerveznének egy úgynevezett batyúsbulit, és ezt azért batyúsbulinak hívjuk, mert ők régen is együtt éltek, és bevittek mindent, ami vasárnap készült, akár vagy egymás számára készítettek külön sütit, ételt, ittat, stb.
1: A batyús bálok.
4: Így van, igen.
1: A falvakban voltak ilyenek, nem?
4: Igen.
1: Mindenki vitt valamit.
4: Igen, ez ilyen vidéki szokás volt mondhatni, és ezt a batyús bulit szerettük volna megtartani, és természetesen a Pannonia stúdió azonnal helyet adott, hiszen mi még akkor sokan gondolatban sem voltunk, amikor ezek az emberek...
1: Ezt én meg sem mertem kérdezni, hogy te éves vagy. Tehát mondtad olyan... Nagyon
4: majdnem egy idősem macskafogóval.
1: 86-ban volt a bemutató.
4: És igen, tehát természetes, hogy helyet adunk azoknak az embereknek, és megnyitjuk bármikor számukra a kapukat, akik az életük nagy részét ott töltötték, és ott alkottak, hiszen azért a Pannonia egykori filmstúdióként, ugye, mint a magyar rajzfilm és animáció fellegváraként szerepel tulajdonképpen, úgyhogy egyértelmű volt, hogy szeretnénk őket vendégül látni, aztán ezt követően megérkeztek a Ternovszky lányok, és lett ebből egy egészen nagyszabású rendezvény, illetve egy intergalaktikus vetítés, ami azt fogja jelenteni, hogy péntek este 7 órakor mindannyian egyszerre nyomjuk meg a play gombot, és mindenki egyszerre nézi a macskafogót, nem csak a Pannonia stúdióban, mint kiemelt helyszínen, hanem otthon a kanapékon, a család összegyűlhet, akik nem tudnak jönni, vagy nem tudnak elmenni éppen adott mozikba vagy műfázakba, akik szintén csatlakoztak.
1: De ez ami streamingen?
4: Igen, igen, az NFIO voltából ez elérhető lesz péntek este 7-től, és tulajdonképpen bárki megnézheti.
1: Azt még bocsánat, Renni, nem mondtuk el, hogy te milyen minőségben.
4: Én a Pannonia stúdió oldaláról vagyok, mint az esemény egyik szervezője, és a stúdión belül a rendezvényekért én felelek.
1: Na és ha már Pannonia stúdió, akkor kérdezem a lányokat, hogy ti mennyire kezeltétek a Pannoniát, ha nem is otthonotokként, de apu műhelyeként? Nem. Vagy munkahelyeként?
3: Második otthonunk volt, abszolút. És egy hatalmas nagy családban éltünk tulajdonképpen évtizedeken keresztül. A nyarainkat ott töltöttük, délutánokat töltöttünk ott, hazamentünk, és mindig annyira jó hangulat volt.
1: Hát és azért jó ezt hallani most tőletek, mert én, akinek semmi köze nem volt soha a Pannonia stúdióhoz, de elmegyek arra autóval, még nekem is olyan más érzés, hogy hú, micsoda dolgok történtek, ilyen legendás alkotások születtek. Mert a szinkronok minden volt.
2: Így van, így van. Tehát azért a rajzfilm maga az egy annyival nyugodtabb műfaj, mint bármilyen más filmes műfaj, úgyhogy ott az embereknek volt idejük egymásra figyelni, beszélni, kávézni, teniszezni, focizni a kertben, tehát egy sokkal-sokkal
1: tényleg családias.
2: Lazább családias hangulat volt.
1: Igen. Na mennyit változott? Voltatok mostanság? Lennében?
2: Persze.
3: Most ott élünk. Okay.
2: Ugyanúgy néz ki, mint, sőt, bocsánat, az elnézés, viszont sokkal-sokkal szebb, mint annak idején, tehát a szociál részeket lebontották, és visszaállították a valószínűleg az eredeti állapotot. Gyönyörű az épület, gyönyörű, de azt kell mondjam, hogy nagyon, nagyon visszahozza a gyermekkorom élményeit.
1: Na, de akkor már csak ezért is érdemes elmenni, hogy megnézhesse az illető.
2: Mindenképp, mindenképp.
1: Ezt az ikonikus helyszínt.
2: Pontosan, csodaszép, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom. Akár ha most nem tud eljönni a rendezvényre, akkor valahogy jusson oda. Egyébként mindig vannak kiállítások, amiket szintén nagyon szívvel ajánlunk, ami általában ugye animációs témájú. Lesz egy újabb kiállítás is majd az animáció világnapján, de majd erről beszélünk. Tehát kiállítást is érdemes nézni, de magát az épületet is.
3: Én nem tudom, René, hogy volt-e ilyen, hogy az alkotókkal együtt egy ilyen ikonikus filmet azon a helyen, ahol született a film, ez így egyszerre megvalósult volna valaha, nem tudom. De.
4: Ilyen még nem volt, hát és ez igen, ez jelen pillanatban ez egy teljes mértékig egyedülálló rendezvény, nem csak helyszínként, hanem koncepcióként is, tehát ilyen intergalaktikus vetítésben sem vettünk még részt, illetve mivel ugye a stúdiónak és a helyszínnek van egy létszámkorlát, amit ugye be kell, hogy tartsunk, és nem számítottunk rá, de akkora a figyelem, és akkora az érdeklődés, hogy tulajdonképpen meg kellett, hogy nyissuk a parkolót is, és kint is lesz egy vetítés, és parkoló moziként, parkmozinak neveztük el, hogy egy picit rövidítsünk a dolgokon.
1: Majdnem autós mozi.
4: Hát tulajdonképpen egyébként majdnem igen.
1: És az is egyszerre? Tehát, hogy mondtad, intergalaktikus?
4: Intergalaktikusan minden egyszerre fog történni, okay. Igen. Okay. És a jubileum kapcsán 7 órakor kezdődik maga a filmvetítés, de 6 órától várjuk a kedves regisztráltakat és vendégeket, ugyanis készülünk egy kis jubileumi programsorozattal, szeretnénk meglepni az alkotókat, és közönségtalálkozóként is hirdettük meg ezt az egész eseményt, úgyhogy lehet majd találkozni velük is, és kérdéseket, amiket föl lehet tenni, és a többi, szóval nagyon-nagyon készülünk, és nagyon egyedi esemény lesz ez az egész dolog. Aki pedig nem tud csatlakozni hozzánk a helyszínen, az ugye megnézheti otthon, és természetesen videós formában meg fogjuk mutatni, hogy mi is történt ott. Óriási. Az alatt a pár óra alatt.
1: Kérdezem megint a testvéreket, hogy most azt nem, hogy hány évesek voltatok, amikor ez az egész készült, de hogy mennyi ideig készült? És hogy lehetett azt sejteni? Tehát édesapátok azt borítékolta, vagy pont, hogy nem, hogy ebből ekkora siker lesz, meg hogy ez egy kult filmé válik?
2: Én tudom, hogy 2-2 és fél évig készült, sokkal többnek tűnt egyébként. Nem lehetett tudni, azt tudom elmondani, hogy amikor ez a folyamat elindult, akkor aput kb. Elvesztettük bizonyos értelemben. Hazajött, és hazahoztam munkát, jó, és értem. Aztán beült a kis szobába, ahol a rajzasztala volt, és kijött vacsorázni, és aztán visszaült, és csinálta. Imádta, és soha nem láttuk rajta azt, hogy ez neki megterhelő lenne, és amikor bementünk a pancsába, mi pancsának hívtuk, akkor...
1: A Pannoniát.
2: A Pannoniát, okay. Igen. mint most megtudtam, Pancsinak hívták, nekünk otthon Pancsa volt, lényegtelen. Akkor, amikor bejártunk, akkor vettük azt észre, hogy hát bent ugyanez az ilyen nagyon-nagyon jó energiával alkottak az alkotók, dobálták be a poénokat, a teljesen más, mondjuk a kifestők is. És voltak állítólag olyan részei a forgatókönyvnek, vagy egy-egy olyan mondat, ami abszolút a stábból, valaki szájából hangzott el, és azt végig is integrálták.
1: Teljességgel közösségi alkotás volt. Na, és a bemutatóra emlékeztek?
3: Én emlékszem, én abszolút emlékszem, hogy az apu egy ilyen fehér színű zakóban volt, arra a piros szőnyegre is emlékszem, és arra a zsivajra, és emlékszem a filmre is. Igen.
1: De nektek tetszett a film?
3: Nekem igen.
2: Én akkor 16-17 éves voltam, tehát én már egy nagy lány. Uh-huh. És én részleteiben láttam a filmet egy-egy vetítés, vagy mozgáspróbán, vagy egy-egy jelenetet láttam a Pancsában, és itt láttam először egyben, és valamiért nekem például nem láttam azt a jelenetet, amikor az egeret ledarálják, és én attól valahogy olyan fájdalmas volt, amikor kijöttem a moziból, én azt éreztem, hogy de az én apukám nem ilyen, hagyjanak engem, az én apukám egy tündér. Meg biztos, hogy nagyon izgultam, hogy ez most hogy fog sikerülni, és hát valahogy nekem az első élményem az egy ilyen izgalom, de egy némi csalódással. Hát aztán eltelt egy pár év, és én nagyon-nagyon megszerettem a bizonyos részeit, a teljes filmet, így most hát idősebb koromra azt kell mondjam, hogy teljes mértékben megszerettem.
1: Jó, hát ugye ez olyan, hogy olvastok egy könyvet, mit tudom, 5 évvel korábban, nem vagytok ugyanazok az emberek, hát már de már tegnap sem voltunk ugyanazok, akik ma, hát máshogy fogadjuk be a dolgokat, könyvet, zenét, mindent, mindenfajta művészeti alkotást. De hogy a macskafogót is meg lehet másként érteni? Főleg ennyi év után?
3: Nekem az a tapasztalatom, hogy minden alkalommal, amikor nézem, akkor egy kicsit máshogy élem meg. És mivel a gyerekeim Waldorf iskolába jártak, ahol tilos volt rajzfilmet nézni, az egyetlen kiskapu az volt, hogy de hát mégiscsak a nagypapa filmjeit azért megnézhetik, úgyhogy én több százszor láttam, és minden alkalommal valami új poént, hogy felfedeztem benne
1: új dolgot. De mindenki így van ezzel egyébként?
2: Persze, hajaj. Abszolút.
1: Lenni, te hányszor láttad?
4: Az elmúlt hetekben, vagy összességében, én az életemben, hát szerintem 10 felül én is elmondható ez. Nagyon sok dolog van, amire kb. Már nem is emlékszel, mert annyi inger ér, és egy tényleg annyira részletgazdag műalkotás ez, hogy teljesen természetesnek kellene, hogy vegyük úgy mond, hogy ennek egy 40. szülinapját ünnepelhetjük most, de mégis egy kuriózum ez az egész dolog, és szerintem mindig lehet új dolgokat felfedezni minden részletében.
1: Már csak ezért is érdemes veletek tartani.
4: Igen.
1: Október 2-án hol tudnak csatlakozni? Mi a most az lélektani pont, hogy mondjátok el, a Pannonia Stúdió? Vagy van ennek külön weboldala?
4: Van még személyesen is lehetőség arra, hogy fogadjunk még pár regisztrációt. Ezt a Pannonia Stúdiónak a Facebook oldalán tehetik meg az eseménynek a linkjén keresztül.
1: Szuper.
4: Ki kell tölteni egy dokumentumot, és az alapján tudjuk őket majd fogadni, de akkor sikeres a regisztráció, hogyha ezt a Intermaus MU40 is visszaigazolta. Ez a szervezőbizottságnak a kreatív csapata, az MU pedig a macskafogó utánt jelöli, hiszen ugye az eredeti filmben a Mickey Mouse után MMU volt, itt pedig a macskafogó után vagyunk 40-nel.
1: Szuper.
2: Úgyhogy új időszámítás
4: kezdődött azaz. 86-ban, és ezen felül pedig, hogyha művelődési házak vagy mozik szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez, és ők is szeretnék ezt levetíteni, és velünk együtt tartani, akkor az NFI-nek az oldalán tudnak kapcsolatot létesíteni. Igen, szuper. Azt is lehet még mindig, tehát nagyon sok vidéki helyszín van, tucat számra jelentkeztek, hogy szeretnének ők is részt venni, és hát a legmesszebb, akik nem a mi időszámításunk szerint fogják nézni, de az ottani idő szerint szintén esti vetítés lesz, pedig Los Angelesben. Erről a Nóri tud.
2: Hát egyrészt a fiam Los Angelesben él, úgyhogy rendező szakon végzett. Úgyhogy most
1: meglepő.
2: Képviseli a lányom meg animáció szakon.
1: Pláne. Szívből gratulálok hozzá.
2: És én is voltam kint, a fiamat meglátogatandó, meg találkoztam a kinti magyar intézet igazgatójával, vagy magyar ház igazgatójával, és hát ő azonnal jelentkezett, hogy szeretne vagy természetesen levetíteni, úgyhogy ott is már egy kisebb esemény alakul erre. De más helyről is érkeztek már megkeresések a világon.
3: Egy televíziós csatornában is le fog menni, valószínűleg a hétvége folyamán, nem biztos, hogy pont ebben az időben, de televízióban is meg lehet nézni.
1: Tehát ezt tényleg mindenki akkor most egy olyan komolyan veszi, hogy ti, legalább.
2: Úgy néz ki, igen, és hogy ennek, tehát arra vagyunk valójában kíváncsiak, és itt most kár, hogy nincs a negyedik Ternovszki, illetve a harmadik eredeti Ternovszki lány, mert ezt ő is nagyon szépen, igazság szerint ő magyarázta el nekem, hogy itt amire kíváncsiak vagyunk, hogy amikor ennyien egyszerre nézik, ugye ennek van valamilyen energetikája, hogy
1: hát főleg, ha egy spiri guru itt ülne, még ezt mélyebben el tudnám mondani.
2: Úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen posztok születnek, milyen
1: hát itt nagyon komoly közösségépítő ereje van ennek még most is.
3: És ez hozzátenném a közösségépítő erejét, hogy ugye ezt 3 hete találtuk ki, tehát esélyünk nem volt arra, hogy bármilyen támogatást vagy igen keretet erre szerezzünk, és ezért is indult ez az intergalaktikus vetítés, hogy azt legalább ingyen mindenki megnézheti, de hát milyen jó lenne, hogyha mozik is vetítenék. És akkor az apu mondta, hogy jó, de hát a filmarchívumnál vannak a jogok, a vetítés jogai, úgyhogy meg kéne kérdezni a filmarchívumot, és másnap reggel fel is hívtuk a Rádú Györgyöt, és előadtuk az ötletünket, és az áldását kértük, és azonnal a maximális támogatását megadta, sőt, újabb ötletekkel állt elő, hogy jó, akkor ő kiküldi az összes mozinak, az összes kultúrközpontnak, művelődési háznak, sőt, a külföldi forgalmazó partnereknek is, sőt, streaminggel is szívesen a YouTube csatornáján, és ez után, a támogatottság után, ugye elkezdtük szervezni a Pannonia stúdiónak a vetítését, és hát az összes Jolly Joker kártyámat gyakorlatilag most eljátszottam, de olyan hatalmas cégek, én filmben dolgozom berendező asszisztensként, és az összes kollégám is hatalmas cégek, tehát a Budapest Film ZRT-től elkezdve, aki projektorral támogatja, a Prop Club, a Made in Helsinki, a Klasszik Mechanik, Partizan, az Audiovisual Rente, és még nagyon sok mindenki támogatja ezt mindennel, amivel tudja, és úgy nyílnak ki az ajtók, és olyan szeretettel, és még újabb ötletekkel támogatják, hogy én naponta többször elsírom magam ettől a szeretettől, hogy a macskafogó erre képes, és én ezzel most szembesülök egy ilyen sűrített formában, hogy elképesztő igazából.
1: Hát 40 év után, ugye én néha azt mondom zenészeknek, hogy vannak olyanok, amikor olimpikonok, mindenféle sport eseményre az ország összefog. Na de valami ilyesmi ez is, nem?
3: Igen.
1: És a zenészek csak ilyenről álmodnak. Szóval azt kellene megcélozni. Gyakran kérdezem itt alkotóktól esténként, hogy főleg olyanoktól, akik már tényleg történelmet írtak, hogy amikor benne voltak, érezték, hogy történelmet írnak. A édesapátok mit mondott?
2: Ezt sokszor felteszik neki ezt a kérdést, és de én emlékeimből is tudom igazolni, hogy egyáltalán nem gondolta. Uh-huh. Tehát őt is abszolút meglepte. Tényleg a jó kedv miatt csinálták, azért csinálták, mert valamiért ezt jó volt csinálni. A gegek miatt, imádták, ugye akkor gyűrűzött be még csak az összes ilyen 007-es kémfilmek a nyugatról, a bűnös nyugatról. És nekünk, vagy hát nekik, én engem is vittek filmklubokba, emlékszem, Fekete-Fehér még ilyen alámondással mondták a nénik a sarokba egy kis lámpának. Szóval nekünk volt lehetőségünk ilyen filmeket látni, és hát ez volt valószínűleg az egyik nagy élmény mellette, hogy egy ilyen filmet meg tudnak csinálni, lesz, ami lesz, de hát ugye azt is tudjuk, hogy nem akartak erre pénzt adni.
1: Igen.
2: És senki nem hitt benne, és a kritikusok se nagyon szerették annak idején. Szóval nem, egyáltalán nem volt ez biztos, sőt.
1: Na mindegy, történelmet írtak, és egyébként most ti is azt írtok ezzel a rendezvénnyel. Tehát akkor még egyszer, hogy mit üssünk be, vagy mit írjunk be a közösségi oldalra?
4: A Facebook oldalon a Pannonia Stúdió, illetve a Macskafogó oldalát kell keresni.
1: Nem olyan nehéz,
4: és ezen belül az online eventeket, illetve az eseménynek az eventjét, és akkor ott lehet regisztrálni, aztán pedig találkozunk október 2-án este, reméljük minél többen, és reméljük, hogy jól sikerül a rendezvény, különben mind a négyen mehetünk vissza a balettbe ugrálni.
1: Oké. Már egy percet túl is léptük, de hogy ez így is maradt, mert azt gondolom, hogy az ilyen ügyért érdemes odaadni. Köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon élveztem a beszélgetést, sok csillogó szempárat kívánok nektek, mert akkor a tiétek is csillogni fog, nagy baj nem lesz, akkor sikeres lesz a
4: nagyon köszönjük.
1: Rendezvény. Köszönjük. Szeret a Renivel és a két Ternovszky lányjal, bocsánat, hogy így mondott, Ternovszky hölgyel, Annával és Nórával beszélgettem, és a hölgyektől most elköszönök, önöktől még nem, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A Schlagerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. És ezt én akárhányszor el fogom mondani, amikor Nagy Krisztián meglátogat itt a stúdióban, mert egy fényművész nagyon is hatással tud lenni erre a kulturális életre, és mindig öröm. Öröm, amikor látlak meg, amikor találkozunk. Már rég voltál.
2: Szervusz András, igen.
1: Jó, hogy itt vagy.
2: A rádió hallgatók.
1: Jó, hogy itt vagy. Megint egyrészt hoztál egy csoda kiadványt nekem, nagyon szép, és gratulálok hozzá a ti kompozíciótok, mert hogy Nagy Molnár néven vagytok ti, egy duó.
2: Igen, egy duó. Ez nem túl szokásos a magyar képzőzeti szférában.
1: Szerintem nincs is egyáltalán, nem?
2: Nem nagyon, de ugye mivel nekünk egy elég komplex a alkotási technikánk, ezért...
1: Molnár Csabáról van szó, ugye a társad, azért vagytok Nagy Molnár.
2: Így van. Tehát annyira összetett, hogy átadom neki, köszönöm szépen. Szerintett volna szegény jönni, csak itt pont installálásban vagyunk benne.
1: Igen, azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy talán a legzűrösebb, meg elfoglaltabb időszakban találkozunk.
2: Igen.
1: Mert itt állunk egy kis celli nyitás előtt, közben ott vagytok a Bálnában is, meg hát még jó Isten tudja hány helyen az országban.
2: Igen, ez most nagyon sűrű időszak. Egyrészt két hete nyílt Sümegen egy csodálatos tárlat a Sümegi Püspöki Palotában, az Ébredés a címe. És,
1: jó a címe is.
2: Igen, Awakening, tehát angol címet adtunk neki, de tulajdonképpen a technológia ébredéséről szól, és valahogy az MI-ról, meg a robotikáról. Az egyik csúcspontja például ott a kiállításnak az egyik Iris című munkánk, a másik pedig egy robot szem, ami így egymással egy térbe van, és feszültséget generál egymással tulajdonképpen. Úgyhogy nagy sikerre lement ott a megnyitó, és azóta is rengetegen nézik, úgyhogy ez nagy öröm nekünk. És ezzel párhuzamosan most fog nyílni a héten, pénteken 5 órakor a Kisszeli Múzeumban egy újabb tárlatunk, egy önálló tárlat, aminek a címe Kriptogram. És ez azért érdekes, amellett, hogy hát ez nekünk egy óriási dolog, hogy egy ilyen komoly múzeumban lehet kiállításunk, hanem egy olyan terület lesz újra megtekinthető az érdeklődőknek, ami alapvetően el van zárva.
1: Igen.
2: Mert ez a templomtér alatt húzódó kripta, ez régen volt használatban, talán volt ott Art Disco szervezve még talán 20 évvel ezelőtt.
1: De ezt akartam mondani, ez már évtizedekkel ezelőtt volt.
2: Igen, ez nagyon régen volt, és általában filmesek szokták ezt a területet kivenni, bérelni, és nem kiállításokra használják. De amikor mi oda bementünk, és megnéztük a lehetőségeket, meg a területeket, akkor egyértelműen a kripta volt, ami ilyen hívószó, vagy

0: dolgozott együtt, most egyet kiemelve Reigl Judittal, és egyébként ő csinált Reigl Judit kiállítást a Kiscelli Múzeumban is, igen, meg a Szép Művészetiben is. És én láttam is egyébként a Kiscelli Múzeumos kiállítást, ez csodálatos volt. Úgyhogy nyilván neki volt egy jó kapcsolata a múzeummal, nagyon szereti a mi munkásságunkat, nagyon egyedinek tartja, és akkor felvetődött, hogy csináljunk egy ilyen közös projektet. Ő meg kitalálta ugye ezt a címet egyrészt a kriptára, másrészt a ugye ezek a kódolt írásokra vonatkozó nevet összegyúrva, tulajdonképpen ami nekünk fénnyel íródik üzenetek, azt lehet egyfajta kódolásnak, igen, nevezni. Főleg, hogy egy-egy műben, most nem ezekben, amik itt vannak, de volt, hogy egyébként bináris kódolást mi használtunk is megjelenítésben bizonyos munkáknál, úgyhogy nagyon találó ez a cím.
1: Hát, meg az egész tulajdonképpen, amire felépítitek, mert meséld el kérlek, hogy mit lehet a föld alatt a kriptáriumban létrehozni?
0: Ugye az a helyszín az erősen meghatározta, hogy milyen művekkel készüljünk. Uh-huh. És volt már olyan mű ötletünk, ami már készülőben voltak eddig is, ez az Angyal sorozat, vagy pedig a Ascenzió, vagy a Felemelkedés című munka. Csak nem volt olyan helyszín, ahol ezeket úgy igazán be lehetett volna mutatni. Így együtt, kiegészítve természetesen más munkákkal, ez a helyszín a legtökéletesebb neki. Ugye ez egy olyan tér, ami elképesztő, egy történelmi helyszín, csend van, sötétség van, és egy időtlen tér tulajdonképpen ez a kripta. Nyilván ennek az eredeti funkciója is nevéből volt, adódik, ez már régóta nem így van, de hát innen jött nyilván a gondolat, hogy valahogy ezt a témát járjuk jobban körbe, az élet, a halál, vagy ezt az utat. Nem biztos, hogy a legvidámabb téma. Szerintem ellensúlyozza majd a mi stílusunk, mert hogy azért nekünk egy ilyen könnyebben emészthető stílusú munkáink vannak talán, egy jobban befogadható, de a téma az azért szerintem elég súlyos lesz.
1: Nehéz, igen.
0: Ezt valahogy szeretem, ezt a kettősséget itt most nagyon.
1: Amikor lementetek először oda, akkor milyen érzés sejtek voltak? De most téged kérdezlek, te vagy itt.
0: Én azt éreztem, hogy egyrészt, hogy visszamentem volna az időbe valahogy egy olyan időt.
1: Tehát olyan? Abszolút? Ja, abszolút. Az egész atmoszféra?
0: Terméskő mindenhol, a padlón is.
1: Aha. De kripták már nincsenek?
0: Nincsenek. Aha, okay. A mai vívmányokból semmi nem található, tulajdonképpen, aha, még vezetékezés sincs, tehát azt is nekünk kell most kiépíteni, hogy a mi munkáinkhoz nagyon szükséges az áram, úgyhogy ezeket most építjük.
1: Ez zajlik, a napokban. Tehát amikor most mi beszélgetünk, is zajlik ott a helyszínen?
0: Most nem, tehát én onnan jövök.
1: Ja, értem, oké.
0: Okay. Ma beszállítottunk oda két olyan szobrot, amit még eddig soha nem csináltunk, olyan méretűt, 100 kiló fölöttiek voltak darabja.
1: Hányan vittétek?
0: Négyen vittük, uh-huh, és ez egy köbméter méretű, nagyságrendileg, és ugye ezek üveg, fém, úgyhogy most cipeltük őket be, és hát folytatjuk, mert lesz egy olyan terem, ahol az volt a tervünk, bár ez még az a baj, hogy csak a lelki szemeink előtt látjuk, tehát nem tudtuk lepróbálni, de egy olyan munkát találtunk ki, egy olyan üveglapokat szeretnénk belógatni a mennyezetről, amiben tulajdonképpen bele lehet sétálni, át lehet rajta menni, és akkor ott belül egyrészt a bent lévőnek is egy érdekes észlelés lesz, ahogy mindenféle tükröződések lesznek, de ami még érdekesebb, hogy kívülről betekintve ezeket nagyon jól meg lehet majd figyelni.
1: Szuper, én biztos vagyok benne, hogy erről még sokáig fognak majd beszélni.
0: Remélem.
1: Nem mondtuk még el, hogy pontosan mikor nyit?
0: 2-án fog nyitni, október 2-án pénteken, 5 órakor lesz a megnyitó, amire szeretettel várunk mindenkit. És onnantól kezdve egészen november 1-ig nyitva van a tárlat, a múzeum nyitvatartás idejében, tehát minden nap, itt nem lesz szünnap ebben az, aha, egy hónapban. Annyit kért a múzeum, mivel ez nem egy állandó helyszín, hogy mindig csak őrrel lehet majd lemenni, és majd, aha, óránként összegyűjtenek azt az embermennyiséget, és úgy mennek le majd a látogatók.

0: Esküszöm, még ez vonzó is.
1: Igen.
0: Hogy van benne valami rejtélyesség.
1: Abszolút. Igen.
0: Lesznek kurátori tárlatvezetések, vagy alkotói tárlatvezetések is?
1: Biztos, hogy lesznek. Erről már beszéltünk a Jánossal, meg a múzeummal is. Úgyhogy valószínűleg hétvégente tartani fogunk. És vagy úgy lesz, hogy a kurátor és az alkotóval így együtt, vagy csak a kurátor, de biztos, hogy lesznek. Ezekről majd mindenképpen rakunk ki
0: az oldalatokon.
1: Az oldalat, a Facebook, illetve az Instagram oldalunkra mindenképp. Meg valószínűleg
0: itt
1: a
0: találjuk meg, hogy Nagy Molnár?
1: Igen, Nagy Molnárként megtalálnak, meg hát a múzeum honlapján is biztos, hogy ki fog kerülni a tárlatvezetések.
0: Azt mondd el kérlek, hogy képzeljük el ezt a helyszínt, mi, aki még nem jártunk ott. Tehát lemész, és akkor van egy ilyen nagy tér, vagy ilyen kacskaringos, mint egy barlang.
1: Mint egy katakombák lennének egy kicsit, tehát kacskaringos, vannak olyan területek, ahova bemászni lehetne csak, és kőrakások vannak éppen. Nyilván van egy kijelölt út, amin végig lehet menni, tehát ez egy hosszanti, vertikális út, de vannak jobbra-balra járatok, elképesztő vastagságú falak, és a végén egy picike fényforrás, vagy ablak, úgyhogy egy, nem, mint hogyha egy vár aljába, mondjuk az Egri vár aljába sétálnánk.
0: Egy
1: elképesztő, hogy ez itt van, és szerintem ez egy rendkívül jó, hogy ezt most mi tudjuk hasznosítani, és a nézők meg tudják nézni, nem csak a helyszínt is, és a képest kettőt nyernek vele.
0: Nem tudom, amikor ti elindultatok az úton a társaddal, akkor hogy tervezt, vagy volt-e víziótok a jövőt illetően? És ha igen, akkor most ahhoz képest milyen életet értek szakmailag? Nagyon más?
1: Hát nyilván azt terveztük, hogy az ember szeret lólépésbe haladni, és minél gyorsabban elérni sikereket. De alapvetően ez alatt az 5-6 év alatt, amióta, tulajdonképpen 5 éve volt az első kiállításunk. Aha. Tehát az képest szerintem csodákat tudtunk végighez vinni. Egyrészt külföldön rengeteg helyen állítottunk ki, nagyon komoly kiállításokon, ártfereken. Képviselnek minket külföldi galériák. Itt vannak szakmai kiállítások is, például a kanadai a York Egyetemen kiállítottunk. Voltunk Dél-Koreában, az Art Busanon, Amerikában több helyszínen, de az Art Miami az abból talán a legfontosabb, és az a lényeg, hogy a helyi galéria vitt minket itt, tehát amerikai galéria, nem innen jutottunk egy itteni galériába,
0: tulajdonképpen
1: ők voltak nyitottak ránk, és képviselnek, de egészen Új-Zélandban is van ugye egy galéria, aki foglalkozik velünk. Emellett persze a szakmai rész az egy picit nehezebb, főleg itthon, hogy ezt elfogadják, egy nagyon ezt új dolog.
0: Nem mertem most behozni témaként, hogy tehát nagyobb szenzációnak számítotok külföldön, mint idehaza?
1: Kint nem volt kérdés, hogy ezt elfogadják, befogadják, tehát ez elképesztően tetszett nekik.
0: És nem kellett magyarázni.
1: Nem kellett magyarázni, hogy ez most mi. Egyszerűen maga az alkotással megvettük őket, vagy ez rosszul fogalmazom. Tehát, ugye,
0: abszolút értelek, de azért kérlek, hogy mégiscsak mondd el, hogy mi látható, mert hát ha van olyan hallgató, akinek tényleg fogalma nincs róla, hogy mit jelent egyáltalán a fényművészet.
1: A fényművészet nagyon tág. Mi egy szűk mesdjén haladunk, egyrészt csinálunk fali alkotásokat, meg térbeli installációkat, vagy fényszobrokat, én úgy szoktam őket hívni. Az már egy következő lépés volt. Alapvetően ugye a falra készült fényobjekteket készítettünk, tükröket használunk, ledeket használunk, természetesen árammal működik, de ez nem egy vetített kép, hanem egy üveg megmunkálás és egy egyedi fény kreálmánynak az ötvözése. És ugye maga, hát az egész tulajdonképpen kézzel készül, és nyilván gépeket használunk a keret lehajlításához, meg hasonlókhoz, de az egész egy teljesen kézi, analóg folyamat. Az ember ugye azt látja, hogy rétegek képződnek, amik tulajdonképpen optikai illúziók a mi munkáinknál, mert két réteg van csak bent, a többi azok tükröződések. De ezt ki kellett egy olyan rendszert találni, ahol egymásra ezek a felületek megfelelően tükröződnek, de még kívülről be lehet tekinteni, megfelelő a fényerő, tehát nagyon sok mindennel lehet itt játszani. És akkor 2024-ben volt, azt hiszem, vagy 25-ben, hogy kitaláltuk, hogy a térbe is jöjjünk le, és szoborként is jelenítsük meg a látványvilágunkat. Hát ez egy elképesztő ugrás volt, mert megnövekedett az a látvány, amit eddig tudtunk produkálni.
0: Jó, mondtad, ló.
1: Tér minden irányába, igen. Úgyhogy ennek a csúcspontját fogjuk most itt látni a Kiscellében ezzel a két hatalmas szoborral.
0: Egyébként tényleg ez az 5 év koronája most?
1: Én úgy érzem, igen.
0: A szakmai pályátokon?
1: Igen, mindenképp, mert most olyan dolgok is történtek, díjat kaptunk a Magyar Művészeti Akadémiától.
0: Szépen gratulálok.
1: Itt a nyáron nagyon szépen köszönjük, és most már azt is elárulhatom, hogy a Hódmezővásárhelyi tárlaton is díjat fogunk kapni, azt még nem, hogy melyiket, de vasárnap fogjuk átvenni, úgyhogy ezek már komoly szakmai sikerek. És,
0: hát ezt, és hogy hozzámertek nyúlni egy ilyen tényleg nehéz témához.
1: Igen. Én szeretem ezeket a témákat kivesézni, ennek úgy érzem, hogy akkor mély tartalma is van, de valahol mégis könnyed befogadható.
0: Na de közben a halál az nem a sötétség?
1: De. És ugye ez nekünk egy nagyon fontos eleme a kiállításokhoz, tehát nekünk a fény és a sötétség szimbiózisba kell legyen.
0: Világos.
1: A legoptimálisabb kiállító terek azok, ahol majdnem, hogy teljes sötétség van, azokat szeretjük, hiszen a mi munkánk abban él. És ugye maguk a művek is olyanok, hogy én azt szeretem látni, hogyha csak a fény tisztán látszódik, a fény forrása soha. Tehát az, hogy mi LED szalagokat használunk, azt senki nem láthatja a munkákban. Csak a tiszta megszűrt fényt. Tehát ott is a sötétség veszi körbe tulajdonképpen a munkánkat. Itt meg a kiállított térben meg tulajdonképpen az egész tér egy sötét tér, és abban végigkísérik a fények. Mint ahogy az életutunkat is, meg az egész életünket, ennek a kettőnek a feszültsége, de mégis egy szimbiózisa.
0: Hát izgalmas lesz, kedves hallgatóink. Hát október?
1: Második a péntek, ezen a héten.
0: Hát akkor igyekeznünk kell.
1: Nekünk is, igen.
0: Nektek pláne. Meddig tart egy ilyen installálás? Például ott a Kiscelliben.
1: Hát a Kiscelli, ez most hosszú, mert a Sümegi palotával megcsináltuk egy nap alatt. Ez most azért egy 3 napos munka.
0: De a legnehezebb része már bent van, nem?
1: Az most bent van, annak nagyon örülök, hogy ezt túléltük, és a munka is, mert 4-en fordítottuk meg, mert ez úgy készült ez a munka, hogy fejjel lefele. Nem tudtuk volna különben máshogy elkészíteni, és egészen eddig még nem is láttuk normálisan, csak fejjel lefele a bent a műhelyben, és egyszerűen már olyan magas volt, hogy nem tudtuk megfordítani az asztalon, mert a plafonba ért.
0: Őrület.
1: Úgyhogy úgy szenvedtük ki, és a kocsiban fordítottuk meg, és most láttuk bent a múzeumban a normális állapotban, úgyhogy igen, a nehezén túl vagyunk, de azért ezek az egyedi installációk még most hátra vannak, amiatt még azért lesz
0: még akkor pár nap van.
1: Egy-két, igen, éjszaka, amikor nem alszunk, de péntekre minden de péntekre összeáll.
0: Állni fogunk, oké, minden. Én csak ámulok és bámulok most tényleg itt, ahogy dobálod a labdákat, meg rakom össze a mozaikokat rólatok, hogy itt van két ős tehetség ezzel azzal, amit tudtok, és tényleg koronát tesztek föl. Nem könnyű témával ugyan, de felteszitek a koronát, de hát gyakorlatilag az életet formázzátok meg, nem? Hát, ami hozzátartozik.
1: Igen, igyekszünk
0: mindenhez. Most ezzel. Mennyire lesz ez pozitív? Mennyire tudod bemutatni a témát úgy, hogy ne vágja fel az erejét ott az ember, főleg lent a föld alatt, hanem még élménnyel menjen haza most a fényjátékán kívül. Tehát pozitív lesz a vége?
1: Én remélem, hogy igen.
0: Kint múlik ez rajtunk, úgyhogy fogadjuk.
1: Nyilván a befogadón fog múlni, meg az, hogy talán van remény arra, hogy valami van az élet után is.
0: Aha.
1: Ez kifejezetten cél a kiállítás végén.
0: Tehát, hogy nem ér véget.
1: És ez nyilván egy saját belső vívódásnak a kivetítés, és ez egy kicsit a kiállítás mindig. Tehát ezek a témák engem is foglalkoztatnak, és nekem volt azért nagyon közel a halálhoz élményem, és hát ez a téma, ez bennem van. De szerintem valahol mindenkiben.
0: És most
1: csak én ezt valahogy ki akarom magammal dolgozni, meg ki akartuk dolgozni, és erre a legjobb helyszínt találtuk szerintem meg. És remélem a legjobb munkákat hozzuk el erre a kiállításra, és hát a lényeg, hogy a látogatóknakban is elindítson valamit, egy kicsit szembenézzenek önmagukkal, kicsit végig gondolják a saját maguk életét, hogy hogyan visszagyújjanak ehhez a hát sajnos természetes dologhoz. Én bízom benne, hogy azért vidáman fog mindenki kijönni, tehát nem az a cél, hogy most ott
0: elvigyétek szomorúba az egészet.
1: Szomorúba vigyük az egészet, egyszerűen inkább egy ilyen magasztosabb témát szerettünk volna.
0: Na most azt mondd még meg, hogy ugye óránként, ez ide is van írva a Kisceli weboldalá is, hogy a kiállítás óránként teremőri kísérlet mellett látogatható, de mennyi időt szálljon rá egy látogató körülbelül?
1: Hát én úgy gondolom, hogy egy fél óra biztos, hogy kell szerintem a kiállításra. Nem vittünk direkt sok munkát, most nem az volt a cél, hogy egy teli rakjuk a teret mindenféle munkával. Tényleg nagyobb volumenű munkák vannak, tehát méretileg is, témában is, és szellősen szerettük volna rakni, tehát hogy a terekkel nagyvonalúan gondolkoztunk. Úgyhogy én összesen egy 10 munka van, ha jól emlékszem, és ha péntekig az mind ott lesz, 10 munkát. Én szerintem annyi, egy fél órás programnak
0: arra
1: lehet számítani.
0: Jó, én hát figyelj, már egyébként már a végén vagyunk, meg már picit át is léptük, mert jó társaságban tudod, repül az idő, és nem biztos, hogy megszabadnak kérdeznem, de itt bujkál bennem egy kérdés, ne utálj érte.
1: Igen.
0: Egy templom alak, vagy nem alap terre, hanem ez a templom tér alatti pince helyiség, vagy minek nevezzük ezt? Hát tudom, hogy kripta.
1: Igen, vagy pince tulajdonképpen, pince. Igen. De ez a sziklába vájt rész.
0: Na, mert nincs egér? Ez a kérdés lényege.
1: Egéret nem, de szerintem mint a denevért láttunk volna a mai nap. De én lehet,
0: ezt
1: hogy ezeket...
0: akartam kérdezni, hogy tartsunk ilyentől?
1: Én szerintem mire a látogatóinak mi kiűzzük őket a fényekkel.
0: Oké. Nagyon élveztem a beszélgetést.
1: Is. Köszönöm.
0: Akkor Nagy Molnár néven keressünk, kövessünk benneteket, igen. Szeressük, amit csináltok.
1: Igen, fönt vagyunk a Instagramon, a Facebookon.
0: Akkor nagy baj nem lesz, és Nagy Krisztiánnak nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Mert mindig jó, amikor jössz, hát mindig csoda dolgokkal érkezel, úgyhogy várlak vissza téged is, a társadat is, úgyhogy gyertek.
1: Köszönjük szépen, várunk mindenkit sok
0: az újabb dolgokról. Mi pedig megyünk a Kiscelibe, november 1-ig látogatható a kiállítás, úgyhogy ne hagyják ki, mert egyébként még annyit a végén, hogy aki jegyet vesz oda, az mehet a Kisceli többi tárlatát is megnézni?
1: Hát ezt én szerintem igen.
0: De ezt
1: én úgy gondolom, hogy igen, akkor, és érdemes, mert elképesztő állandó kiállításai is van. Nagyon jók.
0: Na köszönöm, Krisztián, még egyszer.
1: Én köszönöm.
0: És tőle most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Szeretve Reninek, Ternovszki Annának és Nórának, illetve Nagy Krisztiánnak.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: 120 milliárd forintos támogatást kap Budapest a kormánytól. Újabb halálos áldozata van a szlovákiai iskolai késelésnek. A Van Veszprém nyerte a férfi kézilabda klub világbajnokságot. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap Budapest a kormánytól, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának újjáalakuló ülése után. A megállapodás szerint a főváros a támogatásból rendezi a szolidaritási hozzájárulást és korábbi tartozásait, cserébe eláll az ezzel kapcsolatos perektől. A kormány vállalta a szolidaritási hozzájárulás csökkentését is, Budapest pedig jövőre további 20 milliárd forinttal csökkenti működési kiadásait. Az állam 50%-os tulajdonrészt szerez a BKK-ban, és ugyanilyen arányban finanszírozza majd a regionális közösségi közlekedést. A megállapodás része a budapesti parkolási rendszer egységesítése is, a parkolási bevételekből pedig útalapot hoznának létre. A főváros gazdálkodását emellett költségvetési felügyelő ellenőrzi majd. Meghalt a szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában kedden megkésett 12 éves kislány, így a támadásnak már két halálos áldozata van. A 13 éves 8-os fiú a támadásban egy 61 éves tanárnőt is halálosan megsebesített. Egy 44 éves pedagógus pedig mellkasi szúrt sérülést szenvedett, ő nincs életveszélyben. A diáklányt kritikus állapotban vitték kórházba, de az orvosok nem tudták megmenteni az életét. A gyanúsítottat a rendőrség elfogta, jelenleg pszichológiai megfigyelés alatt áll. Az ügyben különösen súlyos, előre kitervelt gyilkosság miatt folyik büntető eljárás. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházást a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy van értelme a politikai bátorságnak, és szükség is van rá. Szerinte a városfejlesztési kérdéseket gyakran heves politikai viták kísérik, de ezekből fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának újbóli létrehozását. Történelmi mélypontot ért el a Duna vízállása október 1-én. A budapesti vízmérce délben, valamint délután 13 órakor és 14 órakor is -1 cm-t mutatott. A fővárosi vízművek tájékoztatása szerint a budapesti vízmérce nullpontja az 1834-es kis vízállási időszak legalacsonyabb mért vízállásának felel meg. A negatív vízállás tehát nem jelenti azt, hogy nincs víz a Duna medrében, csupán azt, hogy az 1834-es legalacsonyabb szint alá süllyedt a folyó vízszintje. Budapesten 1823-ban kezdődtek meg a rendszeres állami mérések, azóta egyszer sem került a vízállás a mai vízmérce nullpontja alá. Ez azt jelenti, hogy mintegy 200 éves negatív rekord dőlt meg. A Van Veszprém nyerte a férfi kézilabda klub világbajnokságot, miután a csütörtöki döntőben 42-33-ra legyőzte a címvédő Barcelonát Egyiptomban. A veszprémiek már az első félidőben 6 gólos előnyt szereztek, a második játékrészben pedig 10 gólra is növelték a különbséget. A csapat legeredményesebb játékosa Hugo Descát volt 10 góllal. A Veszprém 2024 után másodszor hódította el a klub világbajnoki címet. Ma is folytatódik a nyárias idő, kevés fátyolfelhő inkább délután jelenhetnek felettünk, csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 26 fok között alakul. Változás nem hoz a hétvége sem, szikrázóan napos meleg idő valószínű, bár a reggelek már elég hűvösek lesznek. Napközben továbbra is 27 fokos meleggel számolhatunk.
2: És most indul a Sláger éjszaka, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, megyünk ismét a Városligetbe, méghozzá egyenesen a közepébe, a Magyar Zeneházába október 2-án. Ez egy pénteki nap este 7:30-tól a koncertteremben jön Tóth Vera és az ő bandája, vagyis bendje, a zenekarával kiegészülve a Zene Világnapja alkalmából különleges koncertet ad, amely méltó ünnepe lesz mindannak, amit a zene jelenthet. Na, mit jelenthet a zene? Szenvedélyt, kikapcsolódást, érzelmi mélységet és közös élményeket. És hát magával, nem csak a ki szóval, hanem a nagybetűs kapcsolódással. Az este egyszerre ígér kiemelkedő zenei minőséget és bensőséges atmoszférát is, hiszen Tóth Vera előadásai mindig túlmutatnak egy hagyományos koncertélményen, valódi lelki utazássá válnak. Az ő neve egyébként már egyet jelent a kivételes hangi adottságokkal, a kompromisszummentes művészi minőséggel és azzal az érzelmi mélységgel, amely ritka hitelességet kölcsönöz minden fellépésének. A tapolcai születésű énekesnő már gyermekkorában eldöntötte, hogy a zene lesz az élete, zenei tagozatos tanulmányai, majd musical és énekiskola évei során fokozatosan bontakozott ki az a rendkívüli tehetség, amelyet később lényegében az egész ország megismerhetett. Pályája fordulópontját a 2004-es Megasztár győzelem jelentette, ám a sikertörténete korán sem csak egy televíziós műsor diadalának története. Vera az elmúlt két évtizedben tudatosan és következetesen épített fel egy olyan művészi életutat, amelyben mindig a szakmai hitelesség és a zenei igényesség állt a középpontban. Ezt mi sem jelzi jobban, mint hogy Charlie-tól kezdve Demjénen át, Somlóig, Dés Lászlóig vagy Szakcsi Lakatos Béláig az igazi krémmel játszott együtt, de fellépett többek között Sting és Lenny Kravitz előtt is. Művészetének egyik legfontosabb sajátosság, hogy tudatosan kívül marad a gyorsan fogyasztható mainstream világán. Inkább az időt álló, az is a maradandó értékekben hisz, ezért október 2-án, pénteken este 19:30-tól ezt bizonyítja majd be a Magyar Zeneházában is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Új interaktív felületen lehet megnézni az elmúlt 5 év NKA-s támogatásait. A fővároshoz kerül a budapesti parkolás, a kerületvezetők tiltakoznak. Munkacsoport vizsgálja a Ferihegyi repülőtér éjszakai forgalmát. Jó reggelt kívánok, Szendő Gyuri vagyok. Új interaktív felületet indított a miniszterelnökség, amelyen bárki áttekintheti a Nemzeti Kulturális Alap elmúlt 5 évben megítélt támogatásait. A térképekkel és grafikonokkal kiegészített oldalon nyomon követhető, hogy mely szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek részesültek támogatásban, milyen összegben és mely döntéshozó fórum jóváhagyásával. Az úgynevezett NKA ügyben tegnap elrendelték Hangó Balázs volt miniszter letartóztatását és házkutatást is tartottak nála. A legfőbb ügyészség azt a gyanút vizsgálta, hogy a 2025-ben meghirdetett egyedi pályázaton érdemi elbírálás nélkül adtak ki pénzeket, és azt a választás kampányköltségeinek fedezésére, valamint a kérelmezők személyes céljaira fordították. Több budapesti kerületi polgármester is bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert, amiért szerintük a kerületek megkérdezése nélkül állapodott meg a parkolási bevételek fővárosi szintre emeléséről. A megállapodás szerint a parkolás szervezése és bevételeinek beszedése a fővároshoz kerül, a pénzt pedig egy budapesti útalapba irányítják. A kerületi vezetők szerint a bevételek elvesztése jelentősen érintheti az önkormányzatok gazdálkodását. Soproni Tamás terézvárosi polgármester szerint Karácsony méltatlan vált arra, hogy a kerületeket képviselje. Pikó András, józsefvárosi polgármester pedig a Budapesti Önkormányzatok Szövetségében való részvételét is felfüggesztette. Munkacsoport vizsgálja a Ferihegyi repülőtér éjszakai forgalmát, miután a mélyalvási időszakban rendszeresen a megengedettnél több gép közlekedik. Éjfél és hajnali 5 óra között legfeljebb 6 kereskedelmi gépmozgás ütemezhető, ehhez képest az idei első negyedévben 829 műveletet rögzítettek. A 90 napból 65 alkalommal 6-nál több gép közlekedett, a túllépések egy részét késések okozták. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium, a Budapest Airport, a Hungarokontroll és a Wizz Air közös munkacsoportban vizsgálja a helyzetet. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, amikor világszerte kampányok hívják fel a figyelmet a mammográfiás szűrés és a megelőzés fontosságára. Magyarországon évente közel 8000 új emlődaganatot diagnosztizálnak, ezért kiemelt jelentőségű a korai felismerés. A GoPink kampányhoz a budapesti Szent Margit Kórház is csatlakozik. Erről dr. Boyer Katalin, az onkológiai osztály osztályvezető főorvosa beszélt a Sláger FM-nek.
3: 31 éve működik a Margit Kórházban egy onkológiai osztály, és itt a szakmai fejlődésen túl a technikai lehetőségeket is fejlesztjük folyamatosan. Ami újítás, hogy bevezettük azt a készüléket, mellyel a fejbőrt lehet hűteni, és azzal meg tudjuk előzni, vagy tudjuk csökkenteni a hajhullást. Ráadásul ugyancsak támogatásokból elindítottunk egy új eljárást. A kemoterápia az okozhat a végtagokban fájdalmat, zsibbadást, és hűtjük a végtagokat. Ezek a kemoterápia alatt kerülnek alkalmazásra, annak érdekében, hogy ezeket a mellékhatásokat megelőzzük, illetve csökkentsük, minimalizáljuk.
2: Folytatódik a vénasszonyok nyara száraz derült időjárással, nagynapi hőingással. Kevés fátyol felhő lehet csak az égen, gyenge, mérsékelt marad a keleties szél. A reggeli 8-12 fok után délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 2-án pénteken este 19 órától a Magyar Zeneházában, pontosabban annak a hangdóm részében, igen, ott a Városliget szívében, és az egyik legkülönlegesebb terében, a 360 fokos filmvetítések és a Dome Live események mellett, a februárban indult Hangdom koncertek című sorozatban, ami ugye a Zeneháza sorozata, immáron élőzenés produkciók is megtöltik ezt a rendkívül szokatlan helyszínt. Egyúttal egy teljességgel besorolhatatlan, lenyűgözen eredeti zenét játszó együttes, a programozott Sejthalál lép fel, méghozzá úgy, hogy az egyik legnépszerűbb és legrégebben műsoron lévő Hangdom filmet, a Földi Gyönyörök Kertje című alkotást kísérik a zenéjükkel. A programozott Sejthalál, ha ismeretlen lenne a nevű, 2018-ban alakult. Filip György énekes, zongorista, Kertész Endre csellista és Mózes Zoltán színész ütőhangszeres közreműködéseként, amelyhez nem sokkal később Bartek Zsolt fafúvós is csatlakozott. Saját műfaji meghatározásuk szerint diszonáns, dallamos, konszonanciá, grúbos, poliritmikával, őszinte rácsodálkozással megszórva. Na hát, kb. Így kell tessenek elképzelni a zenekart is. Ez egy pillanatművészet, amit ők tesznek saját bevallásuk szerint, vagy csinálnak, vagy művelnek. Annak is az egyik megfoghatatlan szigete, mert fura alakok, torz nekiveselkedések, tömény akkordok, filigrán dallamívek jellemzik őket. És hát ezen a koncerten Filip György távoléte okán majd Lili egészíti ki az együttest. Azért azt el kell mondani, hogy ezeket a míves mondatokat természetesen ők találták ki, nem én. De hát pontosan ezért különleges az együttest, hogy ilyeneket is tudnak. No, nézzük gyorsan, ugye a zenészek többnyire első generációs zenészekből állnak. Kertész Endre Szentendrén született, diplomáját a Bécsi Zeneakadémián szerezte. Mózes Zoltán, Bartek Zsolt, Matisz Flóra szintén kiskoruk óta a zene elhivatottjai, úgyhogy ezt be is bizonyítják majd október 2-án.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 120 milliárd forintos támogatást kap Budapest a kormánytól. Újabb halálos áldozata van a szlovákiai iskolai késelésnek. A Van Veszprém nyerte a férfi kézilabda klub világbajnokságot. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap Budapest a kormánytól, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának újjáalakuló ülése után. A megállapodás szerint a főváros a támogatásból rendezi a szolidaritási hozzájárulást és korábbi tartozásait, cserébe eláll az ezzel kapcsolatos perektől. A kormány vállalta a szolidaritási hozzájárulás csökkentését is, Budapest pedig jövőre további 20 milliárd forinttal csökkenti működési kiadásait. Az állam 50%-os tulajdonrészt szerez a BKK-ban, és ugyanilyen arányban finanszírozza majd a regionális közösségi közlekedést. A megállapodás része a budapesti parkolási rendszer egységesítése is. A parkolási bevételekből pedig útalapot hoznának létre. A főváros gazdálkodását emellett költségvetési felügyelő ellenőrzi majd. Meghalt a szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában kedden megkéselt 12 éves kislány, így a támadásnak már két halálos áldozata van. A 13 éves 8-os fiú a támadásban egy 61 éves tanárnőt is halálosan megsebesített. Egy 44 éves pedagógus pedig mellkasi szúrt sérülést szenvedett, ő nincs életveszélyben. A diáklányt kritikus állapotban vitték kórházba, de az orvosok nem tudták megmenteni az életét. A gyanúsítottat a rendőrség elfogta, jelenleg pszichológiai megfigyelés alatt áll. Az ügyben különösen súlyos, előre kitervelt gyilkosság miatt folyik büntető eljárás. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházást a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy van értelme a politikai bátorságnak, és szükség is van rá. Szerinte a városfejlesztési kérdéseket gyakran heves politikai viták kísérik, de ezekből fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának újbóli létrehozását. Történelmi mélypontot ért el a Duna vízállása október 1-én. A budapesti vízmérce délben, valamint délután 13 órakor és 14 órakor is mínusz 1 cm-t mutatott. A fővárosi vízművek tájékoztatása szerint a budapesti vízmérce nullpontja az 1834-es kis vízállási időszak legalacsonyabb mért vízállásának felel meg. A negatív vízállás tehát nem jelenti azt, hogy nincs víz a Duna medrében. Csupán azt, hogy az 1834-es legalacsonyabb szint alá süllyedt a folyó vízszintje. Budapesten 1823-ban kezdődtek meg a rendszeres állami mérések.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger
2: FM. A világbajnokságot. Miután a csütörtöki döntőben 42-33-ra legyőzte a címvédő Barcelonát Egyiptomban. A veszprémiek már az első félidőben 6 gólos előnyt szereztek, a második játékrészben pedig 10 gólra is növelték a

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 120 milliárd forintos támogatást kap Budapest a kormánytól. Újabb halálos áldozata van a szlovákiai iskolai késelésnek. A Van Veszprém nyerte a férfi kézilabda klub világbajnokságot. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap Budapest a kormánytól, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának újjáalakuló ülése után. A megállapodás szerint a főváros a támogatásból rendezi a szolidaritási hozzájárulást és korábbi tartozásait, cserébe eláll az ezzel kapcsolatos perektől. A kormány vállalta a szolidaritási hozzájárulás csökkentését is, Budapest pedig jövőre további 20 milliárd forinttal csökkenti működési kiadásait. Az állam 50%-os tulajdonrészt szerez a BKK-ban, és ugyanilyen arányban finanszírozza majd a regionális közösségi közlekedést. A megállapodás része a budapesti parkolási rendszer egységesítése is. A parkolási bevételekből pedig útalapot hoznának létre. A főváros gazdálkodását emellett költségvetési felügyelő ellenőrzi majd. Meghalt a szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában kedden megkéselt 12 éves kislány, így a támadásnak már két halálos áldozata van. A 13 éves 8-os fiú a támadásban egy 61 éves tanárnőt is halálosan megsebesített. Egy 44 éves pedagógus pedig mellkasi szúrt sérülést szenvedett, ő nincs életveszélyben. A diáklányt kritikus állapotban vitték kórházba, de az orvosok nem tudták megmenteni az életét. A gyanúsítottat a rendőrség elfogta, jelenleg pszichológiai megfigyelés alatt áll. Az ügyben különösen súlyos, előre kitervelt gyilkosság miatt folyik büntető eljárás. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházást a Madács Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy van értelme a politikai bátorságnak, és szükség is van rá. Szerinte a városfejlesztési kérdéseket gyakran heves politikai viták kísérik, de ezekből fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának újbóli létrehozását. Történelmi mélypontot ért el a Duna vízállása október 1-én. A budapesti vízmérce délben, valamint délután 13 órakor és 14 órakor is mínusz 1 cm-t mutatott. A fővárosi vízművek tájékoztatása szerint a budapesti vízmérce nullpontja az 1834-es kis vízállási időszak legalacsonyabb mért vízállásának felel meg. A negatív vízállás tehát nem jelenti azt, hogy nincs víz a Duna medrében, csupán azt, hogy az 1834-es legalacsonyabb szint alá süllyedt a folyó vízszintje. Budapesten 1823-ban kezdődtek meg a rendszeres állami mérések, azóta egyszer sem került a vízállás a mai vízmérce nullpontja alá. Ez azt jelenti, hogy mintegy 200 éves negatív rekord dőlt meg. A Van Veszprém nyerte a férfi kézilabda klub világbajnokságot, miután a csütörtöki döntőben 42-33-ra legyőzte a címvédő Barcelonát Egyiptomban. A veszprémiek már az első félidőben 6 gólos előnyt szereztek, a második játékrészben pedig 10 gólra is növelték a különbséget. A csapat legeredményesebb játékosa Hugo Deszkát volt 10 góllal. A Veszprém 2024 után másodszor hódította el a klub világbajnoki címet. Ma is folytatódik a nyárias idő, kevés fátyolfelhő inkább délután jelenhetnek felettünk, csapadék sehol sem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 26 fok között alakul. Változás nem hoz a hétvége sem, szikrázóan napos meleg idő valószínű, bár a reggelek már elég hűvösek lesznek. Napközben továbbra is 27 fokos meleggel számolhatunk.
2: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda. Egyiptom, minden itt kezdődött.
3: Jó reggelt! A gyorsforgalmi, illetve fő- és mellékutakon a forgalomra jelentős befolyással bíró korlátozásról, torlódásról egyelőre nem kaptunk hírt, mármint most a városon kívüli főútvonalakról beszélek, ami Budapestet illeti, a Városligeti Fasorban tart a csatorna felújítása, a Bajza utcánál továbbra is csak a szerviz úton lehet közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárják a Városligeti Fasornál. Aztán majd a 13. kerületi Esztergomi úton az Árpád híd alatt lesz zárva a félútpálya nem sokára gázvezeték javítás miatt, a Móricz Zsigmond körtéren pedig kikapcsolják a jelzőlámpákat és rendőri irányítás lesz most akkor a reggeli óráktól, várhatóan délig. És Petra, múlt héten háborogtunk rajta, ugye, hogy például a Fogarasi úton milyen borzasztó, hogy nincsenek fölfestve a sávok. Fölfestették a sávokat.
4: Látod?
3: Én nem mondom, hogy egyenesági...
4: Hogy beszélünk róla.
3: Igen, okokozati összefüggés, vagy mondtuk, de különös egybeesés, hogy nagyjából 8 év után, vagy 10 év után pont most sávokat festettek a Fogarasim.
4: Úgyhogy az összes többi infót, amit mondtak a hallgatóinkról, hogy hol milyen változást szeretnének, reméljük, hogy az is eljutott mindenkihez.
3: Vagy küldjék, és bemondjuk még párszor. Jó reggelt is, jó utat, és persze balesetmentes közlekedést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: Komolyan, terelővonalakat, nyilakat, mindent. Szóval, jó reggelt,
4: szuper.
3: Ne tereljük el a szót, ne kerülgessük a forrókását, a legnagyobb slágerek változatosan, már is jön a Maroon 5, aztán az M-People, és mi is a mai témákkal lesz itt Müller Péter, Cilla, Hablajt, Mautner Zsofi, jihihi!

0: Ez a Sláger
1: reggel. Jó reggelt! Negyed hét lesz, 2 perc múlva.
2: Reméljük, hogy mindenki nagyon jól van. Én már különösen, mert hogy szeretném megdicsérni a mi drága kedves hallgatóinkat, akik egyébként tök cukik, mert már korán reggel hajnalban írják nekem a névnapi üzeneteket, úgyhogy ezt köszönöm szépen. Tehát én a névnapokkal úgy vagyok, Zoltán tudod, hogy hát annyira nem tudom őket, a tiédet azért tudom, mert a Tominak a bátyját is úgy hívják, és úgy ugye a nőnaphoz köthetjük,
1: hát,
2: ezt tiszta
1: van,
2: sor.
1: Igen.
2: De hogy így általában nem tudom, de köszönöm szépen, hogy konkrétan még be se köszöntünk, és már folyamatosan jönnek az üzenetek, úgyhogy nagyon kedvesek.
1: Names Day van.
2: Names Day van, hát Petra.
1: Happy Names Day.
2: Köszönöm szépen. Ez maga John Lennon is írt nekem, mit szólsz hozzá. Azt írja, köszöntelek Petra, John Lennon, tessék.
1: Milyen kedves.
2: Attilának is köszönöm, Gábornak is nagyon szépen köszönöm. Nagyon drágák, köszönöm szépen.
1: Ez a névnap olyan furi. Mindig, amikor a külföldieknek el kell magyarázni, hogy mi az, hogy nem értik, tényleg
2: igen,
1: nem értik.
2: De semmihez hasonló nincs máshol. Egyébként.
1: Nincs ez ilyen...
2: Zoltán is egy nagyon fontos gondolat. Na. Neked van egy kedves barátod, Petra, és őt is köszönsd majd fel, nehogy elfelejtsd,
1: több
2: jó?
1: Petra. Én tele vagyok Petrákkal.
2: Több Petra.
1: Képzeld, van több ismerős, akik azt mondják, hogy egyetlen Petrájuk nincs, és mondom, ó, nálam vannak Petra. Ó, van még legalább 2.
2: Kik? És én nem tudok róluk. Kik
1: sem
2: azok a Petrák?
1: Sem megerősíteni, sem cáfa.
2: Jó, na mindegy, aki a barátod, Petra, őt mindenképpen köszönsd fel.
1: Jó,
2: mi sportot űzünk abból, tök vicces, vagy én szeretném egyszer már végre életemben először előbb köszönteni, mint ő engem, de nem megy, mert ő mindig
1: már
2: megelőz. Már megtette valamikor éjszaka, amíg a Luka állt a végén.
1: A szülnapokkal vagyok így, hogy annak idején a perui cimborán világosított föl, hogy az úgy van például náluk, ott Dél-Amerikában, hogy a szülinapost, azt, amikor kezdődik a nap, akkor köszöntik. Tehát 0 óra 1 perckor.
2: Komolyan.
1: És ez, igen. És van egy ilyen szokás, 0 óra 1 perckor ráírsz, hogy boldog szülinap. És a tutit. És van.
2: A Tomi anyukája, képzeld el, hogy a Tomit mindig akkor köszönti, amikor született. Tehát pont akkor hívja fel, és ez olyan szép.
1: Az a baj, ezt nem tudom már, egy párszor volt, megkérdeztem jó anyámat, hogy figyelj, mikor születem, és besatszoljon a nagyjából, hogy nincs meg, elvileg valami 7 óra, nem tudom.
2: Kézzed, anyukám is tudja, és Piroskani is tudja, és tök durva.
1: Figyelj, én a saját vércsoportomat nem tudom. Amit tudom, hogy nem normális, de
2: én sem. Most azért kezdtem meggondolkodni. Nem,
1: tudod,
2: és mindig felhívom
1: valaki
2: anyát. Tehát amikor ugye sokat kellett kórházba lennem a nyaki gerincsér miatt, és mindig kérdezték, és még úgy sem tudtam, hogy annyira hülye vagyok, de ott annyiszor kellett elmondani a tajszámomat, hogy ezt megjegyeztem. És azt már tudom.
1: Hát én valamiért az adószámomat tudom.
2: Hát igen.
1: A tajszámomat nem tudom
2: fejből. Azért már állandóan fizet.
1: Az mindig föl kell hívni a
2: könyvelőt. Mindig fizet.
1: Aha, lehet. De az adószámom az megy. Az megy.
2: Igen, majd csak mondom, hogy októberben is kell fizetned, mert negyed éves zárás lesz, úgyhogy így készüljél szépen lelkileg. Jó? Igen, jó lesz.
1: Úgy várom már.
2: Igen, én is várom, mikor
1: elvileg lesz könyvelőm. Kata, nem? Vagy...
2: Hát figyelj, elvileg lesz Kata, de ugye a Katával kapcsolatban is lesznek változások, ami nagyon sokan felháborodtak, de én pont azt számolgattam, hogy ha egy magasabb összeget kell fizetni, akkor is még mindig jobban jár az ember, mint hogyha most így azt se tudja, hogy mennyit fog fizetni, mert hogy néha nagyon nehéz kikalkulálni. Tehát az én könyvelő mindig megadja, hogy nagyjából mi az irányelv, mindig azt kérem tőle, hogy hadd fizessek havonta azért, hogy ne egy összegbe kelljen majd ugye negyedévenként, és azért még így is ér meglepetést, tudod, hogy de mondom, Zsani, ez már megint hogy lett ennyi? És akkor levezeti nekem, és rájövök. Ez ugyanolyan, mint amikor elfogy a pénz a számlámról, vagy a nem tudom, a pénztárcámból, és azon gondolkozom, hogy jó, de hogy fogyott el ennyi pénz? És tényleg, utána tételesen levezetem, és ugyanúgy a lyukadóképp, akkor ez elment. Tehát ez ugyanígy van az adózásunk.
1: Nagyon durva, mert azt írják, hogy nagyjából több mint 400 ezer adózót, tehát kisvállalkozót.
2: Persze, rengeteg ember.
1: Rengetegen vannak, akiknek az életére ez hatása lesz. Azt írják, hogy biztos, hogy a korábbi ilyen 50 ezer forintos fix fizetendő, az jóval több lesz, de hát
2: az nagyon kevés volt, tehát nyilván az...
1: Lehet majd megint cégeknek számlázni, hát merre majd visszatérünk.
2: Én nagyon szeretném, hogy a mi szakmánkban is lehessenek majd újra katások, mert ugye pont amikor ezt megszüntették, és utána mentem egy rendezvényre, és ott beszélgettem egyébként egy 4 gyerekes családapával, akik éppen színpadmesterként dolgoznak, és mondta, hogy őket ez nagyon érzékenyen érinti, mert hát ugye azért ott el kell tartani egy családot, és ezt senki nem vette figyelembe, amikor ez megszűnt. Szóval igen, ott azért egy kicsit sokakat érintett a kata megszűnés, úgyhogy remélem, hogy minél több ember tud majd kedvezőbben adózni, mert én szeretnék adózni, tehát nem arról van szó, hogy meg akarom úszni, csak arról
1: én
2: van szó,
1: nem,
2: hogy...
1: De ki
2: Zoli,
1: szeretne?
2: De most kell, viccelek, most az persze. Utakat, a, nem tudom, mindent, tehát hogy
1: hát
2: tudjuk,
1: látjuk, hogy
2: kell.
1: Igen, tehát főleg az motivál, amikor az adót átutalom.
2: Én adózom, ha látom, hogy mire megy el a pénzem.
1: Ezt akarom mondani, igen. Tehát amikor átutalom, akkor így gondolkodom, hogy és ez hová lesz,
2: persze,
1: ez a pénz? Ez
2: persze.
1: Hol? És tudod, ezért bosszantom, amikor azt látod, hogy hát,
2: valahol
1: lehet bele jacht, meg nem igen, tudom micsoda, hogy hát ennek nagyon örülök, de...
2: Na jó.
1: Ja, na. ebből lesz most nehéz visszajönni, de beszéljünk egészen emberi dolgokról. Például beszéljünk a szerelemről. Nagyon fontos kérdés, hogy létezik-e időskorban szerelem. Én néha azon is elgondolkodom, hogy egyébként létezik.
2: Itt vagyok én rá innélő példa. Látod, itt ülök veled szemben.
1: Még mindig szeretsz.
2: Igen.
1: Szóval, hogy időskorban létezik. Müller Pétert kérdezzük majd erről, kérem szépen, és nem véletlenül. Aztán beszélünk majd arról, hogy állati felvonulás lesz az Andrássy úton. Ott annyi mindenki vonult már, most az állatok és az állatbarátok vonulnak majd.
2: És jön Kapin Ricsi, illetve a Noé Állatotthon egy nagyon kedves képviselője, mert hogy az állatok világnapja az igenis fontos, de hogy miért vonulnak, ezt majd ők maguk mondják el, illetve a Sláger FM Facebook oldalán már ott a posztunk. Tessék megírni nekünk, hogy mi zavarja önöket a legjobban az online kommunikációban. Minket például azt mondjuk nem nagyon köszönnek az emberek, de még számtalan olyan helyzet lehet, amire azt mondják, hogy azért az élő szóban talán nem történhetne meg.
1: Mindenesetre ma online kommunikálunk majd Cilával, mert hogy elment egy gyárba, Mautner Zsófival, hát mint amikor a Csengetett Millor Betod elmentek az üzemi konyhára, vagy a
2: igen.
1: Szegények
2: üzemi konyhára mennek.
1: Igen, hogy ott mit csinálnak pontosan, majd elmondják a Zsófival együtt. De ettől persze lesz ugyanúgy hablaty is, úgyhogy tessék jelentkezni már most, mert hogy itt hétfő óta cibáljuk ugyanazt
2: igen.
1: a feladványt, ami ráadásul tényleg Isten bizony nem nehéz. 0-30-30-30-95-8, közben pedig a Ketszá és az Animal a folytatásban.

0: fél hét lesz 5 perc múlva, és hát úgy tűnik, hogy ismét új szót kell tanulnunk. Szoktuk, hogy itt a slágeregeben, ez az új szó pedig nem más, mint a scene.
1: Scene.
0: Scene. Aki tanult,
1: S-E-N.
0: Aki igen. tanult angolul, ugye ez a megfelelő múlt ideje a látni igének, és valóban arra vonatkozik az online térben használatos egyébként, pontosabban az ott zajló kommunikációval kapcsolatban. A scene az azt jelenti, hogy az adott személy látta, megnyitotta az üzenetet, amit küldtünk neki, de nem nagyon reagál rá. Vagy nem a megfelelő, szerintünk nem a megfelelő módon reagál. Készült egy érdekes kutatás itt Magyarországon, amiből kiderült, tehát ez abszolút helyi, hogy a 26 év alattiaknál nagyon gyakori az ilyesmi, például az, hogy nem köszön valaki.
1: Tehát elkezd írni azt, hogy csá, nem tudom, mit akar. Vagy nincs
0: nem,
1: csá.
0: Nem írja,
1: nincs
0: csá. Csá. Tehát már csácsum is így.
1: Már csácsincs.
0: A kétharmaduk az egyáltalán nem szokott köszönni.
1: De
0: és
1: akkor hogy?
0: Pont eszembe, hát figyelj, tegnap ugye említettem Szőrmentén, hogy most próbálok használt kerékpárt venni. Nem akarok újért kiadni, nem tudom, hány száz ezret egy jobb mountain bike, mert ugye második biciklinek szánom a lentvidéken. Tehát nem szoktam most már hozni vinni, hanem a régebbi biciklim az ott van, de most már az ilyen 20, nem tudom hány éves, és gondoltam, veszek egy frissebbet, egy 10 éves biciklit mondjuk, vagy 8 éves biciklit, és így böngészem a marketplace-t, meg a jófogás, meg ilyen helyeket, és most már nem tudom hányadik körben futok bele abba, hogy például nincsenek megadva részletek, tehát fölteszel egy biciklit, amiért azért egy szemelátható összeget elkérnél, de nem írod oda a típusát. Aha. Tehát, hogy a bringáknál is például a váltó nagyon meghatározó, túl azon, hogy mondjuk milyen bicikli, én szeretem azt az osztrák márkát, ami 3 betűs, ez nekem bevált. De hogy azon belül például, hogy milyen váltóval szerelték fel, vagy milyen a villája, vagy az első teleszkóp, az nagyon fontos, mert igen nagy eltérések vannak minőségben és árban is. Ezt nagyon sokan oda nem írják le. Nagyon sokan leírják, értik ezt, de vannak néhányan, akik nem. És akkor volt egy bringa most is tegnap előtt, nagyon megtetszett a kép, ráírtam tegnap a fickóra, szia! Megtennéd, hogy megírod, hogy ez a KTM bringa pontosan milyen váltóval és milyen villával szerelt, és hogy mennyit kérsz érte, mert hogy az árat se írt oda. Köszönöm, üdv, Zoli. Jött a válasz, szerinted a válasz a következő volt, Shimano 200.
1: Tehát semmi szia, semmi hello, semmi.
0: Semmi, tehát aha, semmi, és tudod, hogy a...
1: Hát a köszönés hiánya az például egy ilyen, ami engem rettenetesen zavar, igen, a mai világban.
0: Tehát nem azt vártam, hogy litániát írja, hogy szia, köszönöm az érdeklődést. Nem kell a salang.
1: Szia,
0: de
1: a váltó annyi, ez.
0: Szia,
1: igen.
0: Simano váltó, és 200-at kérek érte. Tehát, hogy egy mondatban, nem tudom, nektek is így voltam a suliban, hogy légy szíves, egész mondatban válaszolj. Tehát, hogy az tiszteld már meg a másikat. Oda böfögt, hogy 200. Gondolom az a vételár. Abban most nem menjünk bele, hogy önmagában az, hogy Simano, az abban van nem tudom hányféle. Tehát, hogy, és tudod, erre így gondolkodtam, most azt írja vissza, hogy Shimano mi?
1: Igen.
0: Csupa nagyja mi? Kérdőjel. A B opció az volt, hogy visszajön, hogy nyád?
1: Igen.
0: De mondom, nem. Az ennél, az a fránya gyerek szoba, tudod, az nem engedi meg, hogy azt írja vissza. És figyelj, nem válaszoltam. Tehát eljutottam, tök szomorú, és szégyellem magam, mert nem vagyok ilyen, de eljutottam, hogy nem méltattam válaszra. Tehát akkor nem érdekel.
1: Ezt nem értem, hogy ő miért nem köszönt. Azt sem értem egyébként, ugye most biztos nagyon sokan vintideznek, vagy marketplace-eznek, vagy nem tudom, igen, bármi igen. más. És ott rettenetesen zavart engem. Én egy-két ruhámat felraktam, mert hogy nem hordom őket, de drágább darabok voltak, főleg a táskáimnál.
0: Tehát nem akarod
1: hogy
0: egy konténerbe
1: nem akarom,
0: csak.
1: Így van. Ez pontosan. És akkor ott azért néha olyan kérdéseket tettek fel, hogy tudod, így elkezdett tikkelni a szemem, mint a botkánynak. Pedig direkt lemértem a táskát, mindent odaírtam, tehát én nagyon szájbarágósan nem így, hogy még pluszban kelljen kérdezni, és azért így mondtam, hogy jó, oké, akkor mekkora a távolság a logó és a nem tudom, a belső része között? Aha. Ki a köm kérdezi ilyet, de tényleg, szóval, hogy na mindegy. Szóval, hogy egy kicsit eldurrant az agyam, és már nem tudtam kedvesen válaszolni, de akkor is egész mondatokban válaszoltam. Úgyhogy az online kommunikációban azért vannak olyan dolgok, amik egy kicsit surlódást okoznak, meg motkány állapotba került tőle az ember. Na, ezt várjuk önöktől. Egyébként Livi azt írja, hogy őt például, és tökre igaza van, a sok sértés és szemétkedés, valamint az bántja a leginkább, amikor egyesek kikérik maguknak, hogy letegezed őket ismeretlenül. Uh-huh. Amikor azt se értem.
0: De mit, az, hogy letegezed, vagy az, hogy kikéri magának?
1: Hát azt, hogy kikéri magának, hát most egy tegezésen már ne boruljunk
0: főleg
1: már ki, hát valaki ír normálisan köszön, akkor ne ez legyen már a legnagyobb gondunk, hogy letegez most komolyan.
0: Na.
1: Tehát, hogy... Tényleg.
0: Főleg, hogy így szól a kérdésünk a posztban. Téged? Mi zavar a legjobban? Gyorsan kijavítsam, hogy önt...
1: Isten ments.
0: Tegyük ki ugye a slágeroldára, milyen furán néznek ki. Önt mi zavarja a legjobban az online kommunikációban? Igen. Így szól a kérdésünk. Tegezve vagy magázva, de legyenek kedvesek válaszolni rá. 0-30-30-30-95-8 vagy ott a Sláger FM Facebookján. Közben pedig... Word up! Cameo!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégünk Horváth Alexandra, az Egy csipet torta alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
5: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába!
6: Becsengettek a Jadánál! Indulj elektromosan az új tanévben! Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
7: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
10: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai jó kötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100. www.runnerkft.hu.
1: A reklám után.
11: Zoltán tegnap kérdezte tőlem, hogy miért hívjuk még mindig ezt az időszakot indián nyárnak, utána jártam. Kérlek szépen, ez egészen október közepéig tart. Tehát az, amikor hűvösen indulnak a reggelek, de napközben nagyon meleg van, olyan, mint mondjuk egy koranyári időszakban, az még az indián nyár és október közepéig,
12: ja,
11: ez kitart.
12: Én csak azért kérdeztem, hogy ez szokatlan melegnek számít.
11: Igen, annak, így van.
12: Ja, jó,
11: igen,
12: jó, igen, mert igen, hogy igen. Az én fejemben ez most csak annyi, hogy végre szép őszünk
11: októberben
12: van.
11: Igen. Ha belegondolsz, mész, ja, az mondjuk... autóval, és hogyha nem kapcsolsz klímát, akkor elkezd izzadni a hátad. Tehát ez szokatlanul meleg. Igaz. Októberben, igen. Szóval, és ez a szokatlan meleg marad is, 13 fokot mérünk most, délutára pedig 25 fokot ígérhetek, amit azért használjunk, és örüljünk neki, hogy hétvégére is megmarad a kellemes idő. Szóval, pecázni, bográcsozni is lehet, állatkertbe menni, bármit, ami szabadtéri program, menjenek kirándulni, vagy menjenek hegyekbe, érezzék jól magukat a természetben.
12: Állatkertbe menni, hogy meneküljünk. Én úgy bemennék néha a Rácson túra, hogy ott biztonságban
11: én
12: érezzem
11: magam. Én Nyíregyházára, visszük anyukáinkat.
12: Néha azt érzem, hogy itt kint van az állatkert, hát, és az oroszlának meg a vízilónak olyan jó.
11: Ahófinak van, tudod, egy jó mondás.
12: A kerítés túloldalán. Ja.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
12: Nagyon fontos, hogy az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalomb között ne megszokásból vezessenek, mert most ezekben a napokban folyamatosan átépítik, átalakítják a terelést. Egyelőre ennyi, komolyabb közlekedési infónk nincs, mármint nem kaptunk hírt fennakadásról, vagy a műség a vasúthálózaton, már is mondja a Mávinformtól Kis Horváth Levente. Jó reggelt!
14: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A 60 és az újszászi fővonalon vasárnap estig jelentősen módosult a közlekedési rend, megkezdődött a hétfőn kisiklott tartálykocsik műszaki mentése. A 60-i vonalon az S80-as és G80-as vonatok nem közlekednek, helyettük az interrégiók állnak meg. Az újszászi vonalon minden második sűsápi S60-as vonat kimarad, helyettük a szolnoki Z60-as vonatok állnak meg. Az S76-os vonatok terelve Rákos helyett Kőbánya felsőre érkeznek, és onnan is indulnak Pilisvörösvárra. Az interrégiók és az Z60-as vonatok 20-30 perccel hosszabb menetidővel közlekednek a többlet.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Ahol nemrég egy hazai kutatást említettünk, mely szerint az emberek közel felének van olyan ismerőse, aki online köszönés nélkül kezdi mindig a messenger üzenetváltást, az e-mailt és így tovább, és a 26 év alattiaknál ez még nagyobb arányban van így. Náluk a kétharmaduk nyilatkozott úgy, hogy ja, a másik nem köszön. Egyébként dr. Gulda Ádám médiakutató arra hívta fel a figyelmet, hogy van most már ez a, akkor tanuljunk egy újabb szót, jó? A szín mellé.
2: Igen.
1: Lore.
2: Mi ez a lore?
1: Lore. A lore az, amikor egy ilyen messenger üzenetváltásnak nincs eleje meg vége. Tehát, hogy a fiatalok azt mondják, hogy miért kellene köszönnöm, hiszen ugye tegnap este írtam, hogy jó, majd találkozunk a tök mindegy, akkor miért kéne ma írnom, hogy jó reggelt, hiszen tegnap nem írtam azt neked, hogy na, jó éjszakát, akkor most majd beszélünk holnap, hanem ez egy folyamatos véget nem érő hónapokon átívelő beszélgetés a messengeren. Tehát nincs benne eleje vége.
2: Erre reflektál, Gábor. Jó reggelt! Szia!
3: Jó reggelt! Sziasztok! Köszönjük! Sziasztok! Jó reggelt!
2: Mert hogy neked is van olyan, amikor mondjuk nem köszöntök, mert folytattok csak egy beszélgetést, ugye? Tehát ezt téged abszolút nem zavar.
3: Igen, van, és hát beszéltük előbb is, hogy egy ilyen közeli ismerősnél például, mi nem így hívjuk, hogy lor vagy lor, nem tudom mi ez, de abba hagytunk egy beszélgetünk, és akkor folytatjuk.
2: Tehát nincs az, hogy akkor szia, jó reggelt, igen, hanem csak folytatjátok. Oké, viszont mi az, ami zavar?
3: Az zavar az egészben az, ugye mással kapcsolatban. Tehát van az, hogy például, ugye, amit itt le is írtam az oldalatokhoz, hogy a köszönés hiánya, tehát köszönjük egymásra.
2: Igen, ez
1: most egyik. Mondod, hogy az nem zavar.
3: A másik részt mondom, hogyha mondjuk, mit tudom én, valakivel beszélgetek, aki nem olyan közel ismer, és úgy akartam mondani.
2: Ja, igen.
3: Tegnap volt a munkahelyen, én ráírtam, hogy szia, ezt szeretném visszaír, már megcsináltam. Mondom, tessék, jó, mindegy, hagyjuk. Tehát a másik része, ami nem tetszik, amit beszéltünk, hogy tudom egy illetőről, hogy nála van a telefon éjjel-nappal.
2: Igen.
3: Én tudom, hogy zárólva van ugye általában a kijelző, a telefon, följön a kis értesítés, én is van, hogy ránézek, de nem felejtem el, és visszaírok. De nekem nem mondja senki azt, hogy egy-két-három nap múlva
2: az
3: se.
2: Tényleg fura. Képzeld,
3: hagyjuk akkor.
1: Pont Noémi írja, hogy engem nem a szín zavar önmagában, hanem az, amikor az illető két napig nem válaszol, de közben látom, hogy megnézte a sztoriaimat, beszívecskézi a kutyás képen, szóval él, ott van, csak nem tisztel meg a válaszával.
2: Az nettó pofátlanság szerintem is. Nagyon köszönjük, Gábor!
3: Szia!
2: Dóra azt írja Facebookon, elég hosszan egyébként, a tegezést én nem értem, szerintem nagyon elszemtelenedtek az emberek, emiatt bárhol vagyunk, a pasik előszeretettel tegeződnek random. Egy 17 éves, egy 50-es nőnek szerintem nem mondja azt, hogy hello, mint ahogy egy 30-as pasi sem mondja egy nőnek, hogy hello a boltban. Én azon lepődöm meg egyébként, hogy az emberek zöme azt hiszi, hogy az iskolázatlanok írogatnak, meg sértegetik a másikat, miközben az egyetemet végzettek is. Előszeretettel írogatnak privátban, például lekáznak, vagy éppen a kinézeted miatt sértegetnek. Tele van a messenger értesítésem sotén és műszakin végzett két gyermekes édesanyákkal, apukákkal, akik undorító üzeneteket küldenek, úgyhogy nem ismerjük egymást, és sértegetnek privátban. Na ez az, ami engem nagyon zavar, hogy elnézés, bocsánat, nem ismersz valakit, de ha ismered, tök mindegy, akkor se írogatsz neki, így. Te, tök mindegy, hogy műszakin vagy sotén végeztél, vagy nem tudom, bolti eladóként dolgozol, te miért írsz privátban olyan embernek sértéseket, akit nem is ismersz? Azokat a sértegetéseket sem értem, amiket ajnározunk, hogy hú de jó, hogy merő, milyen őszinte is megmondtad, de ezt aztán különösképpen nem.
1: Nagyon sokan vannak trottyon lelkileg.
2: Igen, jó, jogos a válaszod, persze, meg is kaptam a választ.
1: Igen. Egy másik Gábornak pont a köszönéssel van baja, de csak azért, mert mint írja, ír egy sziát, és amíg nem köszönök vissza messengeren, nem ír el, hogy mit szeretne.
2: Dri ugyanezt írja.
1: Igen?
2: Agy kapok attól, amikor jön egy szia, aztán semmi, ettől megőrülök. Ilyet én is szoktam kapni,
1: szia. Én akkor visszaírom, hogy szia, kérdőjel.
2: Én nem írok vissza. Én nem írok.
1: Hát,
2: mert megőrülök ettől.
1: Hát figyelj, rám köszönt, ráköszönök, szia, és akkor teszek kérdőjel, hogy mi van, mit akarsz?
2: Én ettől megőrülök.
1: Látod, ez a baj, hogy semmi se jó. Köszön, az a baj, ha nem köszön,
2: várjál,
1: az a baj.
2: De várjál, Zoli, a szia, tehát egy ismeretlen, amikor nekem azt írja, hogy szia, akkor én várom,
1: hogy ismeretlen.
2: Ismeretlen.
1: De az ismerősöktől is
2: nem,
1: várom,
2: hogy... Nem, az ismerősök, az nem zavar.
1: Szia,
2: mit akar? Oké, nem, az a nincs.
1: Szerintem az a nehéz, tudod, ebben, hogy annyira új terep ez még. Tehát oké, hogy értem, hogy a mobiltelefóniában élünk 20 éve, de hogy... hogy ennek nincs egy ilyen évszázadok alatt kialakult kultúrája, hogy hogyan kéne, és nem mondja meg senki, hogy hogyan lenne ezt jó csinálni. Tehát nincs egy közös nyelv, mert nem mi emberek mindannyian nem alakítottunk ki ehhez egy közös etikettet, egy közös illemszabályt, hogy hogyan kéne ezt csinálni, és ahogy látjuk, a hétköznapi illemszabályok, tehát hogy ez a köszönés, ezt nem tud ráhúzni, tehát a modern technikában szerintem ez a nehéz, hogy annyira másként működik, mint a mindennapjaink, hogy ezért nem tudunk vele mit kezdeni.
2: Szerintem pont, hogy nem.
1: Szeretném feltételezni, tehát nem rossz indulatból, hanem hogy inkább bénázásból nem tudjuk, hogy hogyan
2: viselkedjük. Szerintem pont, hogy ugyanúgy kéne viselkedni, mint ahogy normálisan. Tehát te, meg én, amikor üzenetet váltunk egymással, írunk egymásnak egy sziát, leírjuk, hogy mit szeretnénk, és csókolom.
1: Ja, de
2: ezt mi a normális életben is így csináljuk.
1: Milyen most nem ül itt a Cilla, mondani, jaj, mert te néni vagy, én meg bácsi vagyok, és hogy így le vagyunk maradva. De hogy én is abban hiszek, hogy akkor ami bevált, meg ami működött sokáig, az akkor amíg nincs új szabály, ami jobban működik, addig használjuk a régit. Jenci azt írja, engem az zavar, amikor felteszek három kérdést, három egyszerű kérdést egy üzenetben, és a válasz igen.
2: Aha,
1: de mire
2: jó.
1: Igen, könyörgöm, írja. Igen. Csupa nagybetűvel írja Jenci, és várja, ha már csupa nagybetűs, hol van? Itt van. Peti azt nehezményezi, hogy az anyukája nem egy expert, így írta meg. Mindig rám ír csupa nagybetűvel, hogy hív fel! És amikor ezt meglátom, hirtelen mindig összerezzenek, mert azt hiszem, hogy baj van, mert ugye a csupa nagybetű a kiabálást jelentette legalábbis még fiatal koromban az ilyen üzenet forma nyelven. Igen, elvileg a csupa nagybetű az ugye leírva, az azt jelenti, hogy hív fel! Igen. És gondolom, hogy megjelent, hogy Jézus, hogy mi van, és fölhívja, semmi.
2: 06-30-30-95-8 jöhetnek még az üzenetek, de a Sláger FM Facebook oldalán is várjuk, köszönjük!
1: Kicsi vagy nagybetűvel, csak őszintén. Őszintén ajánljuk Rose és Bruno Mars Apatéját még mindig, így 6:53-kor.
0: Napjainkban ez a Sláger. Sláger FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
1: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
4: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
5: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
6: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
6: Na jó, takar.
0: Kojdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: A tarvágás továbbra is tilos a védett erdőkben. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról tartottak szakmai programot Veszprémben. Hírességek sétánya épül Siófokon. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Szeptember 30-án lejárt a fakitermelési moratórium, a kormány azonban nem hosszabbítja meg az intézkedést, jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A tilalmat májusban vezették be, és több természetvédelmi szervezet annak meghosszabbítását kérte. A miniszter szerint a moratórium idején felmérték a hazai erdőterületeket, ez alapján pedig a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományokat továbbra is szigorúan védik, és ezek nem szolgálhatnak faanyagtermelésre. A többi területen fenntartható erdőgazdálkodást ígérnek, amelynek a biodiverzitás megőrzését, a klímavédelem szempontjait és a lakossági tűzifaellátást is biztosítania kell. Gajdos László hangsúlyozta, a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos lesz a tarvágás. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról és az integrált testnevelés fontosságáról tartottak szakmai programot Veszprémben, a Veszprém Balaton Európa Sport Régiója 2026 projekt részeként. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a pedagógusoknak nem a sportból való kivonást, hanem az alkalmazkodást és a közös sportolás lehetőségét kell keresniük. Az előadáson szó esett a parasport történetéről és a magyar sportolók eredményeiről. A programon két paralimpikon, Papp Bianca és Nagy Vivien játékos is megosztotta tapasztalatait. A résztvevők emellett a gyakorlatban kipróbálhatták a floor curlinget és a vaksakkot is. A szervezők szerint megfelelő szemlélettel és egyszerű alkalmazkodással sok esetben együtt sportolhatnak a fogyatékossággal élő és épp gyermekek. Hat részes előadássorozat indul október 8-án a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház sugárterápiás osztályán. A Tudd, Lásd, Értsd című program célja, hogy segítsen eligazodni az egészségügyi rendszerben, felismerni a hiteles információkat és tudatosabb döntéseket hozni saját egészségünkről. A résztvevők többek között a betegutakról, a betegjogokról, a megelőzésről, valamint a betegséggel való lelki megküzdésről is hallhatnak. Az első előadás október 8-án 14 órakor kezdődik az Onkológiai Centrum alaksori betegfogadó helységében, majd a program két hetente csütörtökönként folytatódik. Az előadások után személyes kérdésekre is lesz lehetőség. Veszprémi alkotó festményével köszönték meg a tűzoltók nyári helytállását. Debreceni Zoltán a nagy kiterjedésű erdő és bozott tüzek oltásában résztvevő szakembereknek ajánlotta fel Fessünk nyarat című vidám színes alkotását. A művész augusztusban arra is felhívta alkotótársait, hogy műveikkel támogassák a mindennapok hőseit. A festményen a tűzoltókra utaló motívumok és a védőruházat színei is megjelennek. Az alkotás Nádai Tamás tűzoltó alezredes, veszprémi tűzoltóparancsnok vette át a művész műterem galériájában. A festmény most a veszprémi laktanya falát díszíti. Hírességek sétánya épül Siófokon, a főtér és a vasútállomás között, ahol bronz domborműves oszlopokkal tisztelegnek a városhoz kötődő neves személyiségek előtt. A tervek szerint művészek, sportolók és közéleti szereplők portréi jelennek meg az oszlopokon. Az első, második Rákóczi Ferencet ábrázoló alkotás a novemberi városnapra készül el az önkormányzat finanszírozásában. A sétányon összesen akár 20 oszlop is helyet kaphat, ezek első 10 darabját 2027 első feléig tervezik elkészíteni. A kiválasztott személyek között szerepel mások mellett Kálmán Imre zeneszerző, Kródi Gyula és Karinti Frigyes író, valamint Varga Imre szobrászművész és Németh Nándor úszó is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
2: Az M1-es autópályán a Tatabánya és Herceghalom közötti terelést folyamatosan átalakítják az elmúlt hetekhez, hónapokhoz képest, úgyhogy legyenek nagyon figyelmesek, és hát további türelmet kérnénk, és persze jó utat. Közben erősödik a forgalom az M2-esen és a 2-es főúton is Dunakeszi körzetétől, az M3-as bevezető szakaszán, az 1-es főúton Biatorbágytól, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Mendénél, az 51-esen pedig Dunaharaszti közelében. A városon belül a Váci úton a városhatártól egészen az Árpád út, a Haraszti úton pedig a Grassalkovics út előtt tapasztalható lassulás, de élénkül már a forgalom a Rákóczi hídon is mindkét irányban, a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál továbbá, illetve az M1-es, M7-es közös bevezetőjén és az M5-ösén az autópiacról befelé. A Városligeti fasorban tart a csatorna felújítás, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervizúton lehet közlekedni, illetve mától a Bajza utca is zárva a Városligeti fasornál. A Móricz Zsigmond körtéren karbantartás miatt hamarosan kikapcsolják a jelzőlámpákat, rendőri irányítás lesz. Az Esztergomi úton pedig a 13. kerületben az Árpád híd alatt gázvezeték javítás miatt zárják le nem sokára a fél útpályát. Onnantól jelzőlámpa szabályozza majd a váltakozó irányú áthaladást.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... folytatódik a Sláger reggel.
2: Özönlenek az üzenetek, igen, hogy mi zavarja önöket a legjobban az online kommunikációban.
4: Tessék nekünk írni továbbra is, a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben 06 30 30 30 95 8, itt Somogyi Zoltán.
2: És Bordán Petra, 7 óra 7 perckor. Jó reggelt!
3: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. A Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: 4:48 előtt 1 perccel. Kit mi zavar a leginkább az online kommunikációban? Zsuzsi üzeni, ha már Petra névnapja előkerült, apropó boldogat.
1: Köszönöm szépen.
0: Engem az zavar, de borzasztóan, amikor névnapon csoportos bejegyzésbe tegel be egy ismerősöm a Facebookon.
1: Milyen igaza van?
0: Egyszerre kíván sok boldogságot minden Zsuzsi nevű ismerősének, még ha értékelem is a gesztust, szerintem ez nagyon tré, mert személytelen, semmi közvetlenség nincs benne. És most, hogy jön az AI, már az fogja magától elküldeni, szóval már az se lesz mögött, hogy valaki tényleg gondol a másikra.
1: Maximálisan egyet értek, ez igen. Engem is rendkívül módon zavar.
0: És ha már csoportos bejegyzések, Hédit meg a csoportos messenger üzenetek zavarják, méghozzá azért, mert azt írja, amikor 14 kolléga szól hozzá, mire megnyitom, vissza kell görgetni 2 percen át. Hát nem szoktam. Uh-huh. Nekem legutóbb a bátyám szervezett a sógornőmnek meglepetés születésnapot, és ugye a messengeren csinált egy csoportot, nem tudom,
1: családnak 20... gondolom.
0: Nem, ja, a barátoknak, akiket invitált, és akkor láttam napközben, hogy hozzászól a... Szerintem legyen közös ajándék, szerintem ez a... És mire így megnyitottam, addigra látom, hogy egy kilométer hosszú... Hát, de figyelj, úgy voltam, hogy inkább intézem külön, én ezt végig nem olvasom, hogy ki mit szólt
1: de
0: hozzá.
1: De hát
0: vagy...
1: ez egyébként én ebben azért nem értek veled egyet, mert amikor születésnapokat szervezünk, akkor nekem nagyon nagy előny az, hogy ott mindenki ott van, mindenki látja, hogy mi az info, mindenki, amit szeretne hozzászól, és mindenki arra reagál, amit akar.
0: Persze, csak nem tudok visszagörgetni 3 kilométernyi messenger üzenet.
1: Hát de mert nem értem, hogy... De felhívod a bátyád, hogy figyelj!
0: Pontosan ezt csináltam.
1: Mi lett a végeredmény? Oké, mennyi pénzt adjak? Hova kell menni? Ennyi.
0: Jó, Hédi után Hilda, de ő már a vonalban.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Hilda, mi az, ami a leginkább zavarja az online térben?
2: Online térben, hát leginkább ezek, amiket elmondhatok ti is, bocsánat, tegeződhetünk.
1: Hogyne, remélem. Köszönjük szépen, igen.
2: Pont erről van szó, hogy tegeződünk, vagy magázódunk, így van. Engem például nagyon zavar az, amit itt az előbb elmondhatok, de ez borzasztó személytelen. A másik pedig nem feltétlenül gondolom, hogy ez baj lenne, hogy most nem köszönünk állandóan szia viszlát, tehát a messenger üzeneteknél, de ugye van az a helyzet, amikor már hetek óta nem beszélek valakivel, akkor valószínűleg nem úgy fogom elkezdeni az üzenetet, hogy azt sem mondom neki, hogy, hogy hello, hogy vagy. Úgyhogy az online térben leginkább ez. Az élő szóban, meg amit írtam, a magázódás, tegeződés. Uh-huh. Én egyszerűen, én nagyon sajnálnám, hogyha kiveszne a szókincsünkből, a magyar nyelvből a magázódás, mint gyönyörűen lehet magázódni.
1: Én tudod, miért bánom azt, hogy ki veszik, mert hogy én imádom azt, amikor vannak férfiak, és azt mondják, hogy kezit csókolom.
0: Tamás, igen. Te mondasz ilyet, hogy kezit csókolom? Jó reggelt, szia! Tamás?
1: Tamás, itt vagy?
3: Igen, itt vagyok, sziasztok!
0: Tamás nem mond semmi.
1: Tamás, szoktad használni azt például, hogy kezit csókolom hölgyeknek?
3: Szoktam.
1: Helyes. Szoktam. Nagyon helyes. Ezt tessék megtartani, mert mi Hildával sérelmeznénk, hogyha ezek eltűnnének. Igen, is kellenek.
0: És mindig köszönsz, Tamás, vagy te is úgy vagy vele, mint Hilda, hogyha eltelik sok idő, akkor már köszönsz, de mondjuk egy előző napi beszélgetés még lehet folytatni külön köszönés nélkül. Erről mit gondolsz?
3: Nem, azt is köszönéssel meg kell kezdeni. Szóval ez nem olyan, mint hogy most abba hagyok egy mondatot, viszom egy pohár vizet, és akkor folytatom. Tehát az nem ugyanaz. Aha. Közösségben, tehát van egy lovas, egy kutyás, egy motoros közösség, a Facebookon, igen. Ott ugye tegeződünk.
1: Igen.
3: Ha viszont más véleményem van, mint aki, és de egyébként érdekel a véleményem, és az más, akkor az enyémmel szemben, akkor nem küldöm el az édesanyjával, szóval nem úgy kezdem.
1: Ja, ez is,
3: véleményem szerint.
1: És véleményem akkor az szerint, igen. Köszönjük, Tamás, szia!
3: Szia!
1: Hilda, te erről mit gondolsz? Mert például ez a felvetés a Tamásnak abszolút helytálló volt, hogy nagyon sokszor sajnos az emberek, hogyha más valaki másképp gondolkozik, akkor már tényleg az az egyetlen válasz, hogy az anyjukba küldik el.
2: Igen, igen, sajnos szerintem így nagyon... divat lett az, hogy mindenkinek mindenkinek a saját igaza a legfontosabb, igen. És nem hallgatja meg a másikat, vagy ahogy mondani szoktuk, nem néz bele a csőnek a másik oldaláról. Aha. És szerintem ez a borzasztó önérvényesítés, ugye mindenhonnan ezt halljuk, hogy legyél önmagad, és csak az vagy, amit te vagy, és ne törődjél másokkal, ne törődjél azzal, amit más gondol. Szerintem azért ez egy kicsit már átbillent egy olyan egy olyan irányba, egy olyan oldalra, ami már szerintem kicsit túlzás.
1: Maximálisan egyetértünk.
0: Hát és ez nem csak az online igen. világban van így. Tehát valamelyik nap pont megállt mellettem a Krisztina körúton egy Cabrio Porsche, és a fickó így átnézett napszegve, hogy neked van érettségid? És így néztem rá,
1: mi?
0: Hogy te így indítod.
1: De miért?
0: Mert hogy a, nem tudom, mi volt a gondja, mondom, ha már így összetegeződtünk, az ugye megvan, hogy az előbb a zöld lámpánál álltál, és azért dudáltam rád, mert nem kanyarodtál be?
2: Igen.
0: Anyád, és
2: igen.
0: akkor
1: gázzal indítod.
0: Hát valami jót beszélgettünk.
1: Ne. De. Úristen.
2: Igen. Igen. Igen.
1: Köszönjük, Hilda, nagyon szép napot,
0: napot
1: neked.
0: Szervusz.
2: Én köszönöm nektek, és szép napot, sziasztok.
0: 0630 30 30 95 8, illetve a Sláger FM weboldalán is ott a kérdés, hogy kit, nem, a Facebookunkon, hogy kit, mit
1: zavar. A weboldalon nincs ott.
0: Ott nincs.
1: Ott nincs. A weboldalon jelentkezni lehet a hablatja.
0: Ez zavar az online kommunikáció, hogy már elvesztem a fonalat, hogy Insta, hogy van, te a TikTokról beszéltél, de én az Instán láttam. Na üzenjenek, közben jön Geszti.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 7:08. Az online kommunikáció zavarairól beszéltünk, pontosabban arról, hogy kit mi zavar. A férjem sokszor küld egy képet. Egy idő után rájöttem, hogy a képen látható kaja például azt jelenti, szeretne este meghívni vacsorázni. Ha lefotózza az íróasztalán a lámpát, azt jelenti, későn ér haza. Múltkor viszont sehogy se értettem a képes rejtvényt, mi kocsik várakoztak a piros lámpánál.
2: Egy idő dugóban ül.
1: Csak rákérdeztem, mit akar ezzel a képernyőfotóval. Nem. Kiderült, azt kellett volna észrevennem a jobb felső sarokban, hogy az akku majdnem lemerült, vagyis hamarosan nem fogom tudni elérni telefonon.
2: Hát igen.
1: Igen, jó. Aztán egyébként ez is benne volt abban a felmérésben, amiről beszéltem nemrég, itt a magyarországi kutatásban, hogy a 18 és 26 év közöttiek kétharmada gyakran küld különösebb magyarázat nélkül képet vagy videót. És akkor a másiknak azt meg kell fejteni, és ami a legkülönösebb, hogy elvárják, hogy arra viszont reagálj. Tehát amennyire nem fontos a fiataloknak, hogy köszönjenek, mondjuk egy ilyen messenger üzenetváltásban, azt elvárják, hogyha küldenek egy képet, arra te nyomjál valamilyen emojit. Reagálj rá!
2: Engem még az zavar most, hogy mondod, igen, az emojit, akik emojiban kommunikálnak, mert én ezt nem értem. Tehát emojikkal próbálják elmondani, hogy mit szeretnének. Én nem értem, az, hogy a hieroglifákat sem tudom olvasni. Ugye, tehát nem menjünk már vissza.
1: Nem 100 év múlva majd így fogunk kommunikálni mi emberek. Ez lesz. Közben Ildikó írja, hogy őt alapvetően nem zavarna, hogy a fiatalok nem használnak ékezetes betűket és írásjeleket az üzenetküldésben, viszont a fiát zavarja, ha ő meg használ. A következőt írja, a fiam szerint, ha pontot teszek egy mondat végére, akkor biztosan mérges vagyok. Múltkor csak annyit írtam neki valamire, hogy rendben, pont. Erre felhívott, hogy most mi bajom van.
2: Én akkor vagyok dühös, ha nem használok emojit. Akkor haragszom valakire. Úgyhogy nálam ez nagyon egyszerű.
1: Na, de még a végére itt van nekünk Csaba. Csaba, jó neked reggelt. Mi bajod? Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, szervusztok! Hogy mi zavar az online térben? Egyszerűen fogalmazza maga az online tér.
2: Miért?
3: Ugyanis a legtöbben ezt úgy tekintik, mint egy 5 méter magas betonfalat, hogy úgy se látszom, bármit megtehetek, tehát aha, akár beszólhatok valakinek, akár csúnyákat írhatok, akár nem köszönhetek, akár letegezhetek egy nálam sokkal idősebb embert. Tehát ez a láthatatlanság, úgy gondolják, hogy ez mindenre feljogosítja őket, aha, és ez borzasztó szerintem. Tehát eleve sajnos a kultúránk egy rossz irányba megy, ez a nem köszönök, nem úgy köszönök, nem megfelelően köszönök, majd búcsúzok el, stb. Eleve túl még ez is. Csak egy mondat, amit valószínűleg mások is tapasztaltak már, ez a szar effektus. Bent van, ugye én csak a férfiakról tudok beszélni, bent vagy egy mosdóba, egy akármilyen helyen, és azt látod, hogy akár a pisztolyár előtt, akár bent ült a trónon, közben telefonál.
2: Jaj, igen.
3: Hát egyetértünk.
2: Igen, ez nekem is nagyon furcsa, amikor valaki
1: Csaba
2: így hív fel. Köszi, Csaba.
3: Szia. Bocsánat, engedjetek meg egy mondatot.
2: Csak nem hallunk jól, mert hiabálsz nagyon.
1: Nem vezet az emlő.
3: De a nullás a vekési csomóponttól az M5-ös fele megint be van dugulva.
1: Oké, köszönjük a tájékoztatást.
2: Szia!
3: Szia,
2: nem mindent értek, mert annyira kiabálcsom, hogy én összerezzentem tőle.
1: Igen, mondta nekem adás előtt, hogy nem tud félreállni, mert nincs hova ott a nullásra. Egyébként az M1-esen pont ez a baj, tudod, azt néztük, hogy ugye sok szerencsétlen kamionos, hogy mennek, ugye lejár a vezetési idejük, és akkor kötelező megállni, különben megbírságolják őket a tahográf alapján, és azért van beállva az M1-esen, mert nem csináltak nekik olyan helyet, ahol félre tudnak állni azon a 45 kilométert.
2: Mondom, tessék hogy csinálni neki.
1: A kérdést. Ja.
2: Ide címzem, mert amit itt elmondunk, az megoldódik, látod. Hát múlt héten beszéltünk a sávfestésről, tessék.
1: A fogaras itt felfestették.
2: Tettek neked sávokat oda. Nagyon köszönöm. Na, mit szeretnél? No, lehet jelentkezni a hablatjátékunkra. A helyzet az, hogy kicsit szomorúak vagyunk Zolival, mert egész héten nem volt megfejtésünk. Úgyhogy szeretnénk, ha ma végre valakinek odathatnánk a családi belépőt a macska kiállításra, vagy a Molière darabra, vagy a Sláger FM prémium előfizetést. Apropó prémium előfizetés, ott lehet minket hallgatni. Most sokan írják, hogy nem lehet, mert az appunk nem működik, már dolgozunk az ügyön, úgyhogy tessék megnyugodni, már szóltunk az illetékeseknek.
1: De most hiába mondod, ha nem hallják, hogy dolgozunk
2: rajta. De közben írnak SMS-t más, hogy hallgatnak minket, lehet, hogy...
1: Hát nem biztos, hát SMS-t
2: de lehet,
1: ír,
2: hogy már
1: hall
2: a kocsiban ül, érted, és onnan írja, mert ott bekapcsolta az

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Szeret főzni? És tud is?
2: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
1: Most Cilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
2: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Cilla Gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
2: Mivel rádióban vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Cilla Gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója az Európai Nyúlhúsfogyasztás Népszerűsítő nyulhus.eu, amely az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom. Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Farmer napok a Premier Outletben.
5: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
6: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Net Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tájkatafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
9: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Colornyomda.hu.
10: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
11: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
12: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
13: Legyél parki arc! Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot, 5% kedvezmény, ajándéktároló vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület, prémium lokáció, parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Matolcsi Györgyöt és Varga Mihályt is meghallgatja az MNB Vizsgálóbizottság. Megnyílt a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a Hung Expo-n. Két rendezvénnyel ünnepli az Állatok Világnapját a Fővárosi Állatkert. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. meghallgatja Matolcsy György volt jegybankelnököt és Varga Mihály volt pénzügyminisztert az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A hattagú testület egyhangulag döntött Matolcsy meghallgatásáról, Vargát pedig 5 igen szavazattal egy tartózkodás mellett hallgatják meg. Mindkettőjüket a 2013-as jegybanktörvényről és annak 2016-os módosításáról, valamint az MNB vagyonának kezeléséről kérdezik. Téma lesz az alapítványi rendszer létrehozása, a jegybanki vagyon alapítványokba helyezése, valamint az MNB és a kormány közötti egyeztetések is. A bizottság korábban Kósa Lajost és Bánki Eriket is meghallgatta a 2016-os törvényjavaslat előkészítéséről. Október 12-én megkezdődik az óbudai K-híd felújítása, miután a Budapest Közút és a kivitelező Strabag építő Kft. Aláírta a szerződést. A munkálatok első üteme 2027. júniusáig tart, ekkor a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. Ez idő alatt a hidat lezárják a közúti forgalom elől, a gyalogosok az északi járdán közlekedhetnek, a kerékpárosok pedig csak leszállva tolhatják át kerékpárjukat. A munkát a Hajógyári sziget nagyobb rendezvényei idején, így a Gyereksziget és a Sziget Fesztivál alatt szüneteltetik. A második ütem 2027 őszén indul, ekkor az északi járdát újítják fel. Megnyílt a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, amely idén új helyszínen a Hung Expo Budapesti Kongresszusi és Kiállítási Központban várja a közönséget. A négy napos rendezvényen csaknem 200 programot tartanak, és mintegy 400 dedikálásra kerül sor. Az idei díszvendég Németország, Svájc és Ausztria, a három ország szerzői számos programmal vesznek részt a fesztiválon. A rendezvényt Viski András író nyitotta meg. A díszvendég országok nagykövetei a kulturális kapcsolatok, az irodalom és a személyes találkozások fontosságát emelték ki. A könyvfesztivál vasárnapig tart. Két különleges rendezvényel ünnepli az Állatok Világnapját a Budapesti Állat és Növénykert hétvégén. Szombaton az Állatszeretet ünnepén számos természetvédelmi szervezet, egyesület és szakmai partner várja programokkal a látogatókat. A résztvevők egyebek mellett a madárvédelemről, a méhek szerepéről, a hüllőkről, a talaj élővilágáról és a vadállatmentésről is többet megtudhatnak. Vasárnap az Állatkerti Alapítvány szervezésében tartják meg a hagyományos nevelőszülők napját, ahol az örökbefogadott állatok gondozói számolnak be kedvenceik mindennapjairól.
15: Bori, nagyon szépen köszönjük, ma is kellemes őszi reggelre számíthatunk, aztán ez délutánra majd nyáriassá válik. Egyébként most 13 fokos a reggelünk, délutánra 25 fokot ígérhetek, verőfényes napsütés vár ránk, úgyhogy ha gondolják, akkor mindenképpen tervezzenek akár ma délutánra szabadtéri programot, akár pedig a hétvégére.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
16: Egy meghibásodott jármű veszteg el a Budakeszi úton, befelé a Szépjuhászné út után, így csak a fél útpálya járható. Közben pedig már lezárták elvileg a fél útpályát az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Itt van velünk Kis Horváth Levent a MÁV-infontól, ott mi újság, jó reggelt!
17: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! A 60 és az újszászi fővonalon vasárnap estig jelentősen módosult a közlekedési rend, megkezdődött a hétfőn kisiklott tartálykocsik műszaki mentése. A 60-i vonalon az S80-as és G80-as vonatok nem közlekednek, helyettük az interrégiók állnak meg. Az újszászi vonalon minden második sűrűsápi S60-as vonat kimaradt, helyettük a szolnoki Z60-as vonatok állnak meg. Az S76-os vonatok terelve Rákos helyett Kőbánya felsőre érkeznek, és onnan is indulnak Pilisvörösvárra. Az interrégiók és az Z60-as vonatok 20-30 perccel hosszabb menetidővel közlekednek a többlet megállások miatt. A debreceni Nyírség és Tokaj Intercity a Ceglédi vonalon át, Zuglói, Kőbánya, Kispesti, Ferihegyi és Ceglédi megállással közlekednek. Fontos változás, hogy a vonatkövető rendszerek nem minden esetben tudják lekövetni a vonatok valós közlekedését. A részletekről bővebben a mavcsoport.hu per Rákos weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12

0: reggelben 7:40-kor.
1: Képzeld el, bevezették a kiárási tilalmat most a Grúziában, este 10-től. Az utcán megy két ilyen KDBG. Megy két ottani ávós, és képzeld el, a szürkületben egy alak, hogy futt át az uton. Puff, fejbe kész. Azt mondja a katona a másiknak, még vagy borondulva? Tovaristi, hogy van ez? Még ölt fejbe lőni? Ha még csak 10 perc múlva lesz 10 óra. Hogy se ért volna haza, messze lakik.

0: avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Kaptunk egy nagyon helyes üzenetet Judittól és Misitől. Sziasztok, a Hablagyba szeretnénk jelentkezni, azt hiszem, hogy tudjuk a megoldást, és a kislányom Zsófi imádná a macska kiállítást. Köszönjük szépen, tehát Misivel, szerintem a kisfiával játszik, és a kislány Zsófi meg imádná a macska kiállítást. Úgyhogy mivel családi belépőt lehet nyerni, szerintem ez tök jó kombó.
2: Miau, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
4: Hello. Láttatok-e a Macskák musicalt valaha?
3: Nem láttuk, csak szoktuk hallgatni.
4: Aha, nekem, nem tudom, én nem értem, kicsit olyan túlértéketnek találom. Én a macska kiállítás annál izgibb lehet, úgyhogy kívánom nektek, hogy járjatok szerencsével vagy sikerrel a játékban.
1: Judit, és bocsánat, a Misi a fiad, vagy a férjed?
3: A férjem.
1: Jó, akkor oké.
4: Okay. Már ők azt mondtam,
3: hogy ő találta ki tegnap, hogy ez szerintünk
1: jó,
3: az lesz.
1: Majd, okay.
3: Hogyha az lesz a megoldás, akkor majd még mondunk valamit.
4: Aztán egyébként, hogy azt mondjam, hogy Misi, a macskám.
1: Ja, igen, ne, ez jó lesz volna.
3: A macskánk Bodza.
1: Bodza! Jaj, de jó neve van.
4: Na, figyeljetek itt a feladvány.

0: Na, hát ez a lényeg.
1: Na, mi a lényeg? Mi a stájs?
2: Hát szerintem Bonnie Tyler holding out for a hero.
3: Istenem, végre valaki.
4: De jó, hogy megvan.
3: Igen!
0: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
2: Mert ugye Szenab Zoli mondta, hogy legyél te a hősünk az előző.
1: Ugye, hogy
3: így figyeltet.
2: Az én kezőnek, és onnan, szóval nagyon sokat segített, hogy köszönjük szépen.
1: Az én vajszívem, ezt fog egyszer a sírba vinni, tudom.
3: Ó, igen, néha van neki olyan, csak nem
2: köszönjük, mert egész héten hallgattuk, és nem találtuk ki.
1: Szívesen.
2: Fogalmunk se volt.
1: Hát jó szórakozást.
2: A segítséged az sokat segített.
1: Jó szórakozást, kívánok a
3: macskon. Drága Judit és Misi. Misi hangját is hallhatjuk. Szia, Misi.
2: Igen, mindjárt várjátok, kihangosítom.
3: Hello, Misi, jó reggel. Szavaz,
1: Misi.
5: Sziasztok!
3: Na, gratulálunk nektek! Tietek a családi belépő október 10-11-re a Happy Cat nemzetközi macska kiállításra. A Lurdi házba, valamint macska eledeleket és felszereléseket tartalmaz ajándékcsomag. A Macskamánia Magyar Macska Egyesület jóvoltából ennek Bodza nagyon fog örülni, a belépőnek pedig a kislányotok Zsófi. Aztán ti ketten, ha gondoljátok, mehettek, mert hogy tietek a páros belépő az eredeti francia Molière L'Opéra Urbe musical októberi előadására a Papp László Budapest Sport Arénába, és egy egyéves Sláger FM Premium előfizetés zavart hal a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
1: Szép hétvégét, és jó utat most.
3: Gratulálunk!
1: Sziasztok!
5: Sziasztok!
6: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A Balaton Pláza újdonsága igazi játéktermi hangulat két napon át. Gyertek barátokkal vagy a családdal a játékzónába, ahol a részvétel ingyenes és a kikapcsolódás garantált. Ügyességi játékok, digitális flipper, markolós játék ajándékokkal, lazulás a babzsákokon. Vár a játékzóna a Cinema City előtti területen október 2-án és 3-án 11-től 19 óráig.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
7: Sláger FM. Köszönjük.
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: Kármán András bejelentette a nyugdíjemelés részleteit. 27 desszert versenyez idén a Balatonsütije 2026 címért. A Van Veszprém nyerte a férfi kézilabda klub világbajnokságot. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Négyszeresére 120 000 forintra emelik a 2008 óta változatlan 28.500 forintos öregségi nyugdíjminimumot 2027. januárjától, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A 108 000 forint alatti nyugdíjakat 120 000 forintra egészítik ki, a 108 és 146 000 forint közötti ellátások pedig sávosan 6 és 12 000 forint közötti összeggel emelkednek. Az árva ellátás minimuma 50-ről 60 000 forintra nő, a megváltozott munkaképességűek rokkantsági és rehabilitációs ellátása pedig 10%-kal emelkedik. Változik az időskorúak járadéka is. Az érintetteknél az összeghatárok nagyjából a kétszeresükre emelkednek. A csomag több mint 700 ezer embert érint, és a jövő évi költségvetésben 123 milliárd forintos kiadást jelent. Második alkalommal rendeztek népmesemondó versenyt a Magyar Népmese Napján a Veszprémi Lackó Dezső Múzeumban. A szeptember 30-ai programon több mint 20 iskolás vett részt, alsó és felső tagozatosok, valamint középiskolások is mesét mondtak. A versenyzők szabadon választhatták ki, melyik magyar népmesével készülnek. A zsűri három korcsoportban értékelte az előadásokat. A résztvevők bronz, ezüst vagy arany minősítést kaptak, senki sem távozott üres kézzel. A múzeum a mesemondóknak a Tihanyi mesék című gyűjteménnyel is kedveskedett. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV a Balaton környékén a nyári időszakban, és az esetek 21%-ában szabálytalanságot találtak. A leggyakoribb problémák a nyugta és számlaadás elmulasztása volt, de gyakori volt a beremjelentett foglalkoztatás és az online pénztárgépek szabálytalan használata. Az adóellenőrök egyebek mellett vendéglátóhelyeket, rendezvényeket és turisztikai szolgáltatókat vizsgáltak. Egy alkalommal egy Facebookon hirdető adózó adószám nélkül értékesített e-cigarettákat, és zárjegy nélküli terméket is kínált. Egy másik esetben egy interneten meghirdetett terepjáró túrán nem állítottak ki bizonylatot a szolgáltatás ellenértékéről. A NAV szerint az ellenőrzések célja a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövetés elősegítése. 27 desszert versenyez idén a Balatonsütije 2026 címért. A második alkalommal meghirdetett versenyen 15 alkotás a fő kategóriában, 5 a mindenmentes, 7 pedig a junior mezőnyben indult. A zsűri szeptember 29-én Balatongyörökön kóstolta végig a nevezéseket, amelyek között a füge, a megy, a málna, a dió, a mandula és a balatoni borok is megjelentek. A cukrászok különleges párosításokkal is kísérleteztek, például meggyel és fekete borssal, valamint paradicsommal és bazsalikkal. A junior kategóriában a veszprémi cukrásztanulók is indultak őszi málna nevű desszertjükkel. A 7 szakemberből álló zsűrit Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke vezette. A Balatonsütije 2026 győzteseit október 11-én a Badacsonyi Fügefeszten hirdetik ki. A Van Veszprém nyerte a férfi kézilabda klub világbajnokságot, miután a csütörtöki döntőben 42-33-ra legyőzte a címvédő Barcelonát Egyiptomban. A veszprémiek már az első félidőben 6 gólos előnyt szereztek, a második játékrészben pedig 10 gólra is növelték a különbséget. A csapat legeredményesebb játékosa Hugo Descát volt 10 góllal. A Veszprém 2024 után másodszor hódította el a klub világbajnoki címet. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.

0: pardon, el ne késsünk valahonnan. Mint én most nézzük gyorsan a friss közlekedési infókat. Az M1-es autópályán Budapest felé Bicskétől az M0-ásig az átterelt szakaszon komoly torlódást tapasztalható. Az átterelt sáv még jól járható, de a külső sávban mindenképpen hosszabb menetidővel érdemes számolni. A 4-es számú főúton Albert és egy Szeglit-Bercel között két személyautó karambolozott. Az 55-ös kilométernél csak egy sávon felváltva engedik át a két irány forgalmát. A Budakeszi úton befelé a Szépjuhászné út után csak a félútpálya járható egy meghibásodott és elakadt jármű miatt, és nem működnek a jelzőlámpák a Móri Zsigmond körtéren karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
0: Bocsánat, azért nem tűnt fel, hogy megy a közlekedés zenemre, itt közben elkezdtünk gyorsan intézni egy telefoninterjút, mert nagyon érdekes hírre bukkantunk, és gondoltuk, hogy akkor már az érintettet szólaltassuk meg, aki egy nagyon kellemes, kedves meglepetés vendég lesz.
2: Müller Péter. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: everyone. Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Az az igazság, hogy nagyon szívmelengető volt azt olvasnunk, hogy Müller Péter a kedves párja elvesztése után egy évvel, tehát a gyászév letelte után ismét készen áll az ismerkedés, és így elgondolkodtunk azon Petrával, hogy miben is áll pontosan az, hogyha az ember társa vágyik, vagy ha nyitott, vagy hogy egyáltalán létezik még szerelem mondjuk időskorban, és húztunk mondom. Egy merészet, és felhívtuk Müller Pétert. Szervusz, jó reggelt!
2: Mondom, gyerekek,
1: mond.
2: A következő nagyon lényeges. Időskorban szerelem nem létezik.
1: Na,
3: ha nem.
2: Mégpedig azért nem, mert nem különbözteti meg még a pszichológia sem a szeretetet a szerelemtől.
1: Amikor angol nyelven udvaroltam, próbáltam elmagyarázni, hogy a love az magyarul kétféle lehet.
2: Egész más a lélektana a szerelemnek és a szeretetnek. Tökéletesen más. És most párkapcsolatról beszélek, amit összetévesztenek még a pszichológusok is, hogy lehet együtt élni valakivel, hogy kell tiszteletbe tartani a határait, hogy kell megvédeni a saját határaimat. Két vízcseppecske, aki rokon szembezik egymással, és szereti is, de nem akar egyé válni. Ez a szeretet a párkapcsolatba, és a szerelem teljesen más dolog, mert a szerelem az össze akar forrni a másikkal. Bele akar hatolni, be akarja fogadni, egyé akar válni. Az két ember közötti viszonylat, és az ahhoz kell erotika, és befogadó öl nélkül szerelem nem létezik. Uh-huh. Az nem szerelem. Nem szabad összekeverni, és nagyon jó, hogy ezt a kérdést föltettétek, mert ezt összekeveri még a lélektan is. Egy szerelmesnek nem azt kell tanácsolni, ha egyáltalán lehet neki valaki. De nem lehet.
3: Nem, az hát olyankor megőrülünk teljesen, olyankor euforikus állapotba kerülünk. No de, hogyha azt kérdezném tőled, hogy milyen nőt képzelsz magad mellé, akivel mondjuk szeretetben élhetsz, akkor mit válaszolnál a kérdésemre?
2: Hát nézd, akkor őszinte válasz.
3: Mondd.
2: Én egy ilyen 90 éves, későn élő pasi vagyok.
3: Igen.
2: Ami rettenetes nagy fordulatokat jelent az életemben, mert belőlem még a vágy, az érzéki vágy nem bújt ki.
3: Nagyon helyes.
2: Tehát én, ilyenkor két kategória van, az egyik a vénhülye, a másik az öreg szatyor. Ezt így szokták el. Én egy vénhülye vagyok.
1: Aha.
2: Ez egy speciális műfaj. Én, mint drámaíró, tudom, hogy a legnagyobb komédiákat ilyenekkel, ilyenekről lehet írni. A vénhülye az minden komédiának az alapja.
1: Közben gépelek, hogy 90-es örök ifjú, jó humorú fiatalember társat keres. A kérdés már csak, hogy milyen legyen a nő?
2: A nő gyönyörű.
3: Gyönyörű.
2: Legyen neki szép melle, feneke, vonzó, kívánatos. A vén hülye ilyet akar.
1: De várj, és belül is szép legyen?
3: Hát.
2: Abban az esetben, hogyha párkapcsolatot akarnak csinálni, akkor már a lelke meg a szelleme nagyon fontos.
1: Uh-huh.
2: De akkor már nem ez az elsődleges, és tulajdonképpen, ha valaki igazi párkapcsolatot keres, akkor eleve ez legyen az elsődleges, hanem az, hogy milyen a lelke, és milyen a szelleme. Legyen velem rokon.
1: Uh-huh.
2: Ha valaki azt mondja neki, hogy nekem hogy szeret, akkor meg kell nézni, hogy mennyire odaadó.
1: Uh-huh.
2: Ha nem odaadó, csak úgy szeret, az úgy van.
3: Uh-huh.
2: Ez olyan irodalmi fogalom. Ez a levegőben van.
1: Aha.
2: Lehet bele szeretni egyébként, ismerjük ezt a szerelmet, hogy szeretlek, csak nem akarok veled, meg nem akarom
3: oda. Ó, hát persze.
1: Mint ahogy ismert emberek esetében nálad is fennforog annak lehetősége, vagy eshetősége, hogy valaki, egy hölgy azt gondolja, hogy ismer téged pusztán azért, mert olvasta a műveidet, a könyveidet. Ez hát vajon és mennyire és viheti félre őt?
2: Hát persze, hát ehhez kell egy az én műveimnek a lényege a betűkön keresztül, hogy nem csak a úgymond igazságot írom le, hanem megérintem olyan mélyen a lelkét, ami kiválthatja belőle a szerelem érzést. Az úgynevezett rajongónak nagy része ilyen, és nem is bánom. Ez addig tart, amíg én karizmatikus vagyok. Ez ezre jár.
1: Az megvan. Könyvre számíthatunk mostanában, Péter?
2: Igen. Most jön ki az Önvallomás című könyvem, ahol erről is írok, ez is nagy dolog, 90 évesen.
1: Hát hogyne.
2: És még egyet akarok mondani, december 1-én lesz a születésnapom, és nagyon nagy szeretettel meghívlak benneteket.
3: Jaj, de drága vagy, köszönjük szépen.
2: Köszönjük. Zene lesz, mulatás, vidámság.
3: Az nagyon jó, okay. Az a legfontosabb. És akkor azt kívánjuk neked, hogy találd meg, amit szeretnél. Akár szerelem, akár szeretet, akár csak egy jó összebújás.
2: Lehetetlen.
1: És soha ne add fel, és maradj ilyen.
2: Isten áldjon benneteket.
3: Isten áldjon, csókolunk.
1: Jó egészséget, szervusz. Éveken át ugyanoda jártunk konditerebe, úgyhogy annyit találkoztunk.
3: Komolyan?
1: Persze, nagyon sokat dumáltunk itt. Bírtam nagyon.
3: De az, hogy valakinek 89 éves korában ennyire penge az agya, ilyen jól látja a világot, és látja a különbséget szerelem és szeretet között, egyébként Attila 64 pont ezt írja, hogy sziasztok, igen, létezik időskorban szerelem, ami inkább szerintem már szeretet. Jöhetnek az üzenetek azzal kapcsolatban, aki mondjuk idősebb korában találta meg az igazit, vagy a szerelmet?
1: Hogy volt ilyen?
3: Igen.
1: Győzzenek meg minket, várj!

0: Jó reggelt kívánunk, itt a Sláger reggel, 8:30 lesz már, 2 perc múlva. Jönnek az üzenetek, a férjem halál előtt azt mondta, ha egyszer lesz mellettem valaki, ne érezzek miatt a bűntudatot. Ez ugye fontos, mert sokan vannak úgy, hogy nem akarom, mert biztos...
1: Én is ezt mondtam a férjemnek, hogy ha én meghalnék, ha holnap után, vagy bármikor, tök mindegy a közeljövőben, akkor ő nyugodtan, tehát én azt szeretném, hogy boldog legyen, sőt, azt akarom, hogy a temetésemen a barátaim, a szeretteim mosolyogjanak, és nem azért, mert meghaltam, hanem hogy arra emlékezzenek, hogy hogy éltem. Én ezt szeretném.
0: Nagyon fontos. A férjed is mondott ilyet, hogy ha ő nem lesz, akkor te lépjél tovább?
1: Nem, mert azt mondta, hogy babácska, nem mondj már ilyet, hát úgyse lesz ilyen, hogy te előbb halsz meg,
0: de
1: mint
0: hogy
1: én.
0: Ő?
1: Nem,
0: de hogy
1: erről
0: ő
1: nem beszéltünk.
0: Ő nem akar meghalni. Jó, és bocsánat, folytatja az üzenetet, aki ezt küldte az előbb, 66 évesen megismertem valakit, aki nem akar versenyezni az emlékeimmel.
1: Bizonyan.
0: Talán ezért tudom szeretni őt.
1: Csici azt írja, sziasztok, 59 évesen lettem őrülten szerelmes valakibe, akit 37 éven át nagyon szerettem, teljesen megbolondultam, csodás hétvégét nektek, szuper!
0: Károly írja, 58 évesen ismertem meg a páromat egy hosszú házasság után. Nem olyan viharos ez a szerelem, mint 20 évesen, nyugodtabb és figyelmesebb, de ettől egyáltalán nem gyengébb, sőt...
1: Aztán Évi azt írja, sziasztok, cáfolom, hogy nincs szerelem 70 évesen. 70 évesen voltam szerelmes, és minden együtt volt. Még az is. Szóval minden működött náluk, azt írja Évi.
0: És Katka üzeni, anyukám 72 évesen, 10 év özvegység után egy nyugdíjas klub kirándulásán ismerkedett meg a párjával. A buszon véletlenül egymás mellé kerültek, azóta mindenhova együtt utaznak. Mi csak nyugdíjas kamaszoknak hívjuk
1: ennyi,
0: őket.
1: Ennyi. Át kell menni kamaszba.
0: Hát van remény.
1: Igen, és várjuk még a pozitív történeteket a Sláger FM Facebook oldalán, ahova Müller Péter képét is kitettük. Szóval, hogyha hisznek abban, hogy időskorban is párral lehet az ember, akkor osszák meg velünk a pozitív történéseket. Köszönjük!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tajkata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
5: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör-Major út. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
6: Becsengettek a Jadánál. Indulj elektromosan az új tanévben. Érvényes diák vagy oktatási igazolvánnyal most plusz kedvezménnyel vásárolhatsz Jadea elektromos robogót márka kereskedéseinkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél.
7: Talán Art Deco stílusú berendezés vagy skandináv hangulat.
8: Mit csinálsz, Anna?
7: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt és tervezem a felújítást.
8: Megint felújítás?
7: Igen, Laci. Mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
8: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Kármán András bejelentette a nyugdíjemelés részleteit. Kitilthatják az átmenő forgalmat Sasad utcáiról. 27 desszert versenyez idén a Balaton sütije címért. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Négyszeresére 120 ezer forintra emelik a 2008 óta változatlan 28.500 forintos öregségi nyugdíjminimumot 2027. januárjától, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A 108 ezer forint alatti nyugdíjakat 120 ezer forintra egészítik ki, a 108 és 146 ezer forint közötti ellátások pedig sávosan 6 és 12 ezer forint közötti összeggel emelkednek. Az árva ellátás minimuma 50-ről 60 ezer forintra nő, a megváltozott munkaképességűek rokkantsági és rehabilitációs ellátása pedig 10%-kal emelkedik. Változik az időskorúak járadéka is, az érintetteknél az összeghatárok nagyjából a kétszeresükre emelkednek. A csomag több mint 700 ezer embert érint, és a jövő évi költségvetésben 123 milliárd forintos kiadást jelent. Mentesíteni Sasad lakóutcáit az agglomerációs átmenő forgalomtól az újbudai önkormányzat. A tervek szerint bizonyos utcákban áthajtási pontokat alakítanának ki, szükség esetén pedig rendszámfelismerő kamerával működő sorompókat is telepítenének. A korlátozás az átmenő forgalmat érintené, amelyet a kerület szerint jelentős részben az agglomerációból érkező ingázók használnak a főutak torlódásainak elkerülésére. Az önkormányzat szerint a cél a lakó pihenővezetek nyugodtabbá és biztonságosabbá tétele, miközben az ingatlanok továbbra is megközelíthetők maradnak autóval. Munkacsoport vizsgálja a Ferihegyi repülőtér éjszakai forgalmát, miután a mélyalvási időszakban rendszeresen a megengedettnél több gép közlekedik. Éjfél és hajnali 5 óra között legfeljebb 6 kereskedelmi gépmozgás ütemezhető, ehhez képest az idei első negyedévben 829 műveletet rögzítettek. A 90 napból 65 alkalommal 6-nál több gép közlekedett, a túllépések egy részét késések okozták. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium, a Budapest Airport, a Hungarokontroll és a Vizer közös munkacsoportban vizsgálja a helyzetet. 27 desszert versenyez idén a Balaton Sütije 2026 címért. A második alkalommal meghirdetett versenyen 15 alkotás a fő kategóriában, 5 a mindenmentes, 7 pedig a junior mezőnyben indult. A zsűri szeptember 29-én Balatongyörökön kóstolta végig a nevezéseket, amelyek között a füge, a megy, a málna, a dió, a mandula és a balatoni borok is megjelentek. A cukrászok különleges párosításokkal is kísérleteztek, például meggyel és fekete borssal, valamint paradicsommal és bazsalikommal. A Balaton Sütije 2026 győzteseit október 11-én a Badacsonyi Fügefeszten hirdetik ki.
11: Hogy én hogy imádom a fügét? Zoltán, te szereted?
12: Nem, pedig van fügefánk.
11: És nem szoktad megenni róla a fügét?
12: Nem,
11: senki a házban?
12: Leesik, szétplacsal a járdán, és hát olyan csúnyán néz ki, tudod? Hogy így nincs hozzá...
11: De előbb kell leszedni, amíg... Na jó,
12: gyere, mindegy. Szívesen vendégül látunk.
11: Hát most már mindegy, most már leérett a füge. Na már mindegy. Őszi reggelünk van, de nyárias délutára számíthatunk. Most egyelőre még csak 15 fokos a reggel, de délutára már 25 fokot ígérhetek. Ahogy szombaton és vasárnap is velünk marad ez a kellemes, napos nyárias őszi idő.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
12: Az M1-es autópályán Budapest felé Szárligettől egészen a nullásig szakaszos torlódás alakult ki. Az erős tranzitforgalom miatt jelenleg a külső sávon megáll a forgalom, vagy éppen csak arra szólnak a járművek a rengeteg kamion miatt, főleg, hogyha valamelyiknek ugye meg kell állni, mert mondjuk hivatalosan pihenő ideje van, és nem tud mit csinálni a sofőr. Sajnálom őket nagyon. Az átterelt belső sáv jól járható, így aki a fővárosba tart, mindenképpen ezt válassza. A 4-es számú főúton Albert Irsa és Ceglid Berccel között két személyautó karambolozott, az 55-ös kilométernél a két irány forgalmát egy sávon váltakozva engedik át. A 77-es számú főúton Veszprém és Tótvázsony között baleset történt, a 6-os kilométernél lezárták a fél útpályát. A Városligeti Fasorban itt Budapesten tart a csatorna felújítása, a

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk! Ha péntek, és 3:49, akkor...
2: Cilla Gasztró!
1: Jó reggelt, Zsófi! Jó reggelt, Cilla!
3: Hello!
4: Jó reggelt! Jó reggelt!
1: Sziasztok! Merre jártok? Miért nem vagytok itt velünk?
4: Hát az az igazság, hogy mi elvállaltunk egy remek munkát a Zsófival, és én tegnap még ugye nagy munkában voltam, és forgattam, de ma már én mind a ketten Moson-Magyaróváron vagyunk a Szimbádban, ugye, és innen megyünk. Mit csinálunk, Zsófi?
5: Kérlek szépen, igen, mi Moson-Magyaróváron, pontosabban Moson-Magyaróvár mellett János Somorján megyünk egy svéd-magyar ilyen orvosi műszereket gyártó vállalathoz. Ott fogunk kedveskedni a dolgozóknak egy különleges ebédmenüvel, de úton odafelé most még be fogunk ugrani a Glück vendéglátóipari szakközépiskolába, ami a helyi szakácsképző szakácsokat és pincéreket képeznek, és hát ott a Cilla el fogja mesélni, hogy ennek a szakács és séf hivatásnak mik a szépségei.
4: Jaj, de jó, igen.
2: Milyen lelkes vagy!
4: Odáig
1: van.
4: Ezért vagyunk itt, úgyhogy... Úgyhogy nem is tudom, mert az az igazság, hogy egyébként mi készültünk egy menüvel.
2: Az a leves lesz, amit múltkor mondhatok?
5: Igen,
2: múlt pénteken?
5: Az, még az, hogy adósok vagyunk a hallgatóknak, mert nagyon sokan kérdik nálam is, úgyhogy küldjük a receptet, és majd megy ki Facebookra.
2: Oké.
4: És ezen kívül meg a második fogásnak pedig egy kokovent fogunk készíteni, de ugye itt nem az egész, a kok ugye az a kakas. Tehát most egy kicsit csalunk, tehát ez egy hamis kokovent lesz, ami egyébként csirkéből fog készülni, hiszen itt 300 dolgozót fogunk mi kiszolgálni. Ha jól tudom, én fogom a 300 adag pisztulevest ugye kimerni az üzemi konyhán, és ez lesz az én feladatom. A Zsófi meg gondolom felügyeli az egészet, vagy csatlakozik.
5: Csabi, van olyan... A csirkét tálalom.
2: Csabi, van olyan...
4: Elnézést, a csirkét tálalom.
2: Van olyan ott, mint a konyhásnéninknek? Tudom, itt régen a hajukra húztak, ez a hajhálom. Mert szerintem abban kéne tálalom.
5: Nem mondanám, hogy nem pont úgy néz ki a Cilla, tehát én feltettem neki a kérdést, hogy esetleg hozott-e valami ruházatot, hogy egy gyönyörű kenzó inkben van, és
2: ja.
5: Kékszerekben.
2: Oké. Okay.
4: Igen, én megöltöztem, hogy jól nézzek, megmondom őszintén.
2: Most, hogy mondod, de... nálunk is a Petőfi Sándor általános iskolában így szolgáltak ki a konyhás nénik annó.
4: Igen, én egy világot kezdém, és akkor mondták, hogy vele, mert kajaszagod lesz. Igen. Nem mondom, ezt el is felejtettem. Mert hogy én innen még Szombathelyre fogok átmenni wow. Este, a Barki Gergővel egy előadást tartok, ugye itt a családtörténetről. Tehát, hogy így még nekem van egy Szombathelyi túrám, úgyhogy itt végig Nyugat-Magyarországon fogok bolyongani a mai nap folyamán.
1: Uh-huh. Na jó, hát a pisztulevesből esetleg, hogyha marad, hozzatok már.
5: Ő nagyon
2: rákattant,
1: igen. Én odáig voltam érte, igen. Abszolút.
5: Zoli, és mi lenne, hogyha megpróbálnád te megfőzni?
1: Nem hallom, amit mondasz, Zsófi.
2: Az a baj, Zsófi, nem látod a Zoli szemét, a tekintetét.
1: Megszakadtunk.
2: Hatalmas csodálkozó szemek, hogy micsoda.
1: Miről babról beszélsz? Micsoda? Tészta?
4: Én egyébként, Zsófi, még azt gondoltam, hogy azért lökjük ki ezt a menüt, amit most készítünk. Tehát ne csak a pisztulevest, hanem amit egyébként a helyet pasztunak mondják, de hogy lökjük ki a kokovennek a receptjét is.
5: Igen, mind a kettő fent van nálam az oldalon, elküldjük nektek, és mind a kettő ilyen igazi október elejé koraőszi fogás, hétvégére tökéletes, úgyhogy elküldjük, hát ha valakinek kedve lesz elkészíteni. Én pont tegnap voltam a piacon, és ez a fejtőbab, ami szintén van a levesben, és egyébként nyáron elég nehezen lehetett hozzájutni, mert sajnos a babnak úgy tűnik legalábbis ezeknek a szemes száraz baboknak annyi, azt mondták a termelők, hogy ez katasztrofális a klímaváltozás szempontjából, nagyon rosszat tett neki az asszály, és hogy gyakorlatilag idén nagyjából ettől el is köszöntek, ami nagyon rossz hír, viszont friss babok gyönyörűek vannak most még a piacon, és én is még vettem sima zöld babot is, meg ezt a fejtőbabot is, úgyhogy ez a leves szerintem tökéletes lehet hétvégi főzéshez.
2: Uh-huh. Köszönjük szépen!
1: Megtalálható, majd a Sláger online felületein. Köszönjük, akkor hát jó munkát nektek, meg a dolgozóknak is jó munkát és jó étvágyat. Dobjátok fel őket!
4: Rohanunk a szakközépiskolába most!
1: ahhoz meg pláne. És Csabi, téged még hívunk majd a Cilla Tours miatt, arra kérlek készülj.
4: Jó.
2: Sziasztok.
5: Sziasztok.
1: Szép napot.
5: Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
4: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
5: Vitongo. Stresszre Vitongo.
6: Hagyományos növényi gyógyszer. A javalatokra való alkalmazása régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
8: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tour. Kicsit másképp.
8: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodjál.
0: Na jó, nagyon másképp.
8: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: A tarvágás továbbra is tilos a védett erdőkben. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról tartottak szakmai programot Veszprémben. Hírességek sétánya épül Siófokon. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Szeptember 30-án lejárt a fakitermelési moratórium, a kormány azonban nem hosszabbítja meg az intézkedést, jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A tilalmat májusban vezették be, és több természetvédelmi szervezet annak meghosszabbítását kérte. A miniszter szerint a moratórium idején felmérték a hazai erdőterületeket, ez alapján pedig a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat továbbra is szigorúan védik, és ezek nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen fenntartható erdőgazdálkodást ígérnek, amelynek a biodiverzitás megőrzését, a klímavédelem szempontjait és a lakossági tűzifaellátást is biztosítania kell. Gajdos László hangsúlyozta, a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos lesz a tarvágás. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról és az integrált testnevelés fontosságáról tartottak szakmai programot Veszprémben, a Veszprém Balaton Európa Sport Régiója 2026 projekt részeként. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a pedagógusoknak nem a sportból való kivonást, hanem az alkalmazkodást és a közös sportolás lehetőségét kell keresniük. Az előadáson szó esett a parasport történetéről és a magyar sportolók eredményeiről. A programon két paralimpikon, Papp Bianca és Nagy Vivien játékos is megosztotta tapasztalatait. A résztvevők emellett a gyakorlatban kipróbálhatták a floor curlinget és a vaksakkot is. A szervezők szerint megfelelő szemlélettel és egyszerű alkalmazkodással sok esetben együtt sportolhatnak a fogyatékossággal élő és épp gyermekek. Hat részes előadássorozat indul október 8-án a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház sugárterápiás osztályán. A Tudd, Lásd, Értsd című program célja, hogy segítsen eligazodni az egészségügyi rendszerben, felismerni a hiteles információkat és tudatosabb döntéseket hozni saját egészségünkről. A résztvevők többek között a betegutakról, a betegjogokról, a megelőzésről, valamint a betegséggel való lelki megküzdésről is hallhatnak. Az első előadás október 8-án 14 órakor kezdődik az Onkológiai Centrum alaksori betegfogadó helységében, majd a program két hetente csütörtökönként folytatódik. Az előadások után személyes kérdésekre is lesz lehetőség. Veszprémi alkotó festményével köszönték meg a tűzoltók nyári helytállását. Debreceni Zoltán a nagy kiterjedésű erdő és bozott tüzek oltásában résztvevő szakembereknek ajánlotta fel Fessünk nyarat című vidám színes alkotását. A művész augusztusban arra is felhívta alkotótársait, hogy műveikkel támogassák a mindennapok hőseit. A festményen a tűzoltókra utaló motívumok és a védőruházat színei is megjelennek. Az alkotás Nádai Tamás tűzoltó alezredes, veszprémi tűzoltó parancsnok vette át a művész műterem galériájában. A festmény most a veszprémi laktanya falát díszíti. Hírességek sétánya épül Siófokon, a főtér és a vasútállomás között, ahol bronz domborműves oszlopokkal tisztelegnek a városhoz kötődő neves személyiségek előtt. A tervek szerint művészek, sportolók és közéleti szereplők portréi jelennek meg az oszlopokon. Az első, második Rákóczi Ferencet ábrázoló alkotás a novemberi városnapra készül el az önkormányzat finanszírozásában. A sétányon összesen akár 20 oszlop is helyet kaphat, ezek első 10 darabját 2027 első feléig tervezik elkészíteni. A kiválasztott személyek között szerepel mások mellett Kálmán Imre zeneszerző, Kródi Gyula és Karinti Frigyes író, valamint Varga Imre szobrászművész és Németh Nándor úszó is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
2: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabányától egészen az M0-ig szakaszos torlódás alakult ki, főleg az erős tranzitforgalom miatt, főleg a külső sávon, ahol megáll alkalmanként a sor. Az átterelt belső sáv viszont jól járható a főváros felé, személyautóval érdemes, célszerű ezt választani. A 3-as számú főúton, 60 belterületén, a Grassalkovics úton, a Bástya utcánál gyalogost gázolt egy személyautó. Az 58-as kilométernél jelenleg rendőrök irányítják a forgalmat. A 4-es számú főúton Albert Irsa és Ceglédbercel között két személyautó ütközött, az 55-ös kilométernél a forgalom egy sávon haladhat, felváltva engedik át, tehát a két irány forgalmát. A 77-esen Veszprém és Tótvázsony között szintén baleset történt, itt a 6-os kilométernél ugyancsak a félútpályát tartják zárva. Budapesten a Városligeti fasorban tart a csatorna felújítás, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervízút használható, illetve a Bajza utcát a Városligeti fasornál le is zárták. A Móri Zsigmond körtéren karbantartás miatt nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan negyed egyig. Rendőri irányítás van a 13. kerületben, az Esztergomi úton pedig, ahol a félútpályát tartják zárva az Árpád híd alatt gázvezeték javítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Legyenek óvatosak, jó utat, balesetmentes közlekedést!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: A hétvégén megint vonulás lesz a Bazilikától egészen a Hősök teréig, de kik vonulnak?
4: Az kutyák, állatok. Cica.
2: Macskák is vonulnak szerinted?
4: Nem tudom, hogy mindjárt megkérdezzük a szervezőket.
2: Csak nem, vagy róka. Hát emberek lesznek minden esetre.
4: És nem állatok is.
2: Mindjárt a részletekkel.

0: ez a Sláger reggel.
1: 4:10-kor, jó reggelt kívánunk, és hogy az előbb céloztunk rá, a Bazilikától a Hősök teréig vonulnak holnap, az állatok, meg hát akik elkísérik őket, az állatbarátok remélhetőleg. Azért mondom, hogy a gazdik, mert a gazdik nem feltétlenül mindig állatbarátok, sajnos erre látunk példákat, és majd erre is mindjárt kitérnénk. Itt van velünk a Noé Állatotthon szóvivője, Nagy Levente. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: És érkezett hozzánk Kapin Ricsi, a Szurkolok az Állatokért vezetője is.
2: Jó reggelt!
3: Szervusz, jó reggelt!
2: Ugye október 4-én lesz az Állatok Világnapja, Assisi Szent Ferencre is emlékezünk, hiszen ő az állatok és a természet védőszentje is volt. De akkor ti miért holnap vonultok?
1: Na,
2: erre nem számítottatok. Október 4-én az Állatok Világnapja. Hát miért nem vasárnap vonultok, fiúk?
4: Azért, mert ez egy egész hétvége programokkal.
2: Na, az szuper.
4: Szóval szombat-vasárnap is tervezünk programokat. Uh-huh. Szombaton kezdjük a felvonulással, uh-huh. és ez már egy közel 30 éves hagyomány. 1991-ben lett megszervezve először, és utána volt egy kis kihagyás, és most 2 évvel ezelőtt újra felkaroltuk, és megszervezzük, és így próbáljuk felhívni a figyelmet a felelős állattartásra, az állatvédelemre.
1: Nyugtass meg, hogy türelmesek az emberek, hogy legalább az állatokkal, mert ugye sokan szoktak vonulgatni az András úton. Van, akit megdobálnak, van, akinél kiabálnak, a bicikliseknek is a jó édes, de hogy legalább az állatokkal megengedő a társadalom, vagy itt is azért van ilyen, hogy mit kell vonulgatni az Andrássy úton? Vidd el a kutyádat sétálni a ligetbe.
4: Sajnos mindig is lesznek ilyenek, de úgy érzem, hogy az állatvédelem meg az állatszeretet az egy nagyon jó összetartó erő, és nagyon sok ember mögé tud állni.
2: Ha már állatvédelem, Kapi Ricsivel gyakran szoktunk beszélgetni ebben a témában, hiszen nem tudom, te hány éve csinálod ezt, de nagyon szép dolog egyébként az, hogy ti folyamatosan ott vagytok azért, hogy az emberek felelősen tartsanak állatot, folyamatosan kiemeled azt, hogy amikor elmentek valahova, mert bejelentik, hogy ott rossz körülmények között tartják az állatot, akkor nem az az első nektek, hogy elhozzátok, hogyha nincs olyan nagy baj, csak éppen nem biztos, hogy edukálják azok az embereket, akik otthon mondjuk kutyát,
1: igen,
2: cicát tartanak.
1: Igen, ez nekem új, mert sokszor beszéltünk, és az én fejemben az van, hogy ti akkor mentek, amikor már,
2: nem, ezt már,
1: amikor
2: mondta,
1: már nagyon nagy a baj, és hogy el kell hozni, de hogy van ilyen, amikor szép szóval lehet eredményt, és tényleg csak az információ hiány a gond?
3: Van, abszolút. Most már próbálunk erre rámenni, azért nyilván a tények azok, hogy a menhelyek, akár a Noé Állatotthon, vagy bármelyik menhely, szerintem ilyen 300%-osan dolgozik, szóval tényleg nincsen hely már egy egérnek se, de azért mindig valahogy megoldják. De az a fontos szerintem, amit mi külföldön látunk, hogy a felelős állattartás, elég sok menhelyen jártam már az életem folyamán, és sok helyen például üresek a menhelyek kint külföldön, pontosan azért, mert inkább kimennek és segítenek, uh-huh. akár az idősebbeknek. Mi például elég sokszor javítunk kerítést, csak igen. azért, hogy a kutya ne kerüljön el onnan. Aha. Van olyan idős hölgy, akinek például segítünk a macskáknak az ivartanításába, és ott maradhatnak a macskák, felügyeljük őt, a jegyzőkkel nagyon sokat beszélünk, és mindenhol keressük azokat az állatbarátokat, akik ott a adott helyszínen tudnak nekünk egy picit a szemünk lenni, és ők látják, hogyha baj van, akkor szólnak, de tényleg most már én azt mondom, hogy ez a két variáció van, hogy egyből el kell hozni, és ott nincs kérdés. Ilyen volt a héten is egy nagyon csúnya esetünk, amiről még nem beszélhetünk, de az is nagyon cél, amit a Petra mondta, hogy ott tartsuk az állatokat, hiszen meg kell tanítani sajnos az embereket a felelős állattartásra, és hogyha kimondhatjuk ezt, Magyarországon két dolog: ingyenes gyereket szűni és állatot tartani, minden máshoz valamilyen
1: igazolvány,
3: stb. Én nagyon bízom abban, hogy előbb-utóbb be fog jönni a tényleges kutyajogsi, uh-huh. és akkor az embereket viszont elvinni egy olyan irányba, de itt pedig egy szakember mondta, hogy az se, hogyha mindenkitől eltiltjuk az állatokat, mert akkor a gyerekek nem fognak, akár vidéken, vagy akár olyan családoknál nem fogják megélni azt a uh-huh. szeretetet, és most ugye állatok világnapja van, világ hónapja, hogyha mondhatjuk így, mert nekünk tegnap óta elkezdődtek az uh-huh. edukációk az iskolába, innen is rohanunk az egyik iskolába, és látjuk azt, hogy a gyerekek micsoda szeretettel, és tegnap is egy Verpeléten voltunk Heves megyébe, és tényleg imádták az állatokat.
2: Hol tartunk most? Mit tapasztaltok a Noénál edukációban?
4: Edukációban azt veszük észre, hogy nagyon sok helyre hívnak minket is, uh-huh. iskolákba, óvodákba, és nagyon jónak tartjuk ezt az irányt, hogy már a tanárok is rácsatlakoztak erre, meg a felnőttek. Ugyan Budapesten elsősorban a legfontosabb feladat az mindig vidéken van. Uh-huh. Ott kell edukálni a gyerekeket, vagy akár még a felnőtteket is. Erre Ricsi mondta egyszer, hogy nagyon jó, mert hogy elmennek egy ilyen órára, és elmondják a gyerekeknek, és utána hazamennek a gyerekek, és kijavítják a szülőket.
1: Edukálják a szülőket. Igen. Itt is úgy van szerintem, hogy a gyerekek ösztönösen még talán jól csinálnak, csak aztán elrontjuk őket, vagy a szülők elrontják őket, például rossz példa mutatással, de hogyha ebből van visszaút, az mindenképpen örömhír. Maradjatok még egy picit, mert beszélnénk akkor konkrétan a felvonulásról, hogy hogyan lehet mondjuk csatlakozni, meg hogy ha valaki csak nézni menne, akkor mit tapasztalhatott, meg hogy hogyan tudunk segíteni, persze ez is fontos kérdés. Ez a Sláger reggel, Michael Jacksonnal.

0: Jó reggelt kívánunk, 7:15 perccel. Továbbra is Nagy Levente, a Noé Állatotthon szóvivője, és Kapi Ricsi, a Szurkolók az Állatokért vezetője a vendégünk. Hétvégén ugye jön az Állatok Világnapja, és ehhez kapcsolódóan holnap egy felvonulás. Azt látom, hogy a Bazilikánál reggel 10-kor lesz majd a gyülekező, és ugye onnan sétáltok végig az Andrássy úton a Hősök teréig. De hogy tényleg, tehát hogy kutya, macska, hörcsög, kakadú? Tehát hogy nagyjából mindenre lehet számítani?
1: Elsősorban kutyákra. Ugye ők azok, akik bírják ezt, macskákat.
2: Cicákat nehéz lenne vezetgetni, mert mennének a fákra szerintem.
0: De arra papagájt így karon ülve.
2: Mondjuk azt igen, persze.
1: Hogyha hoznának emberek, és szeretnének hozni papagájokat, és tényleg jól be van tanítva, igen, és igen, nem fog megriadni. A kutyáknál is ez az egyetlen kérésünk, igen, hogy jól szocializált, tömegben jól működő kutyák jöjjenek, hozhatnak bárkit.
2: Kell regisztrálni, hogyha valaki szeretne menni, vagy bárki oda mehet?
1: Bárki aha, jöhet. Jó, hogyha valaki ott aznap látja meg, hogy úristen, felvonulnak, elfelejtettem, aha, hogy ma van, akkor nyugodtan álljon be a tömegbe és sétáljon velünk.
0: Ez a tömeg, ez mekkorának ígérkezik így az elmúlt évek tapasztalatai nyomán? Tehát mire számítsunk, hogyha valaki tényleg csak megnézni, akkor érdemes? Tehát úgy, mint nem tudom, egy Tour de Hongrie mellett így állni, várni, hogy na mindjárt érkeznek már a felvonulók.
1: Tavaly is voltak sokan, akik így az oldalvonalról néztek végig minket. Tavaly becslések szerint 550-en voltunk. Uh-huh. Idén viszont a We Love Dogs csapatával egybevontuk a nagy falkasétával. Így most ez körülbelül 1000-1200 emberre számítunk.
2: És nagyon látványos, szép idő lesz, igen. Ricsi, hogyha valaki szeretné támogatni a munkátokat, vagy akár a Noé Állatotthonét, akkor itt erre lesz lehetőség?
3: Szerintem biztos lesz. Inkább itt hegyezzük ki ezt az egészet most a Noé-ra, őknek nagyon sokat segítenek, és mi nyilván részt veszünk, ott vagyunk mögöttük, de itt mi ilyen nagyon csendes társként fogunk ott lenni, hogy mi arra kérjük az embereket, hogyha jönnek, és erre lesz lehetőség, ezt a Levi tudja, hogy ott akár urna, vagy bármi olyan kocsi, hogyha mondjuk oda valaki szeretne hozni tápot, és be tudják rakni, akkor nyilván a Noé-sokat keresik.
2: Levi, lesz erre lehetőség, hogy mondjuk táppal, vagy bármivel titeket támogassanak?
1: Erre szombaton nem annyira lesz lehetőség, inkább a vasárnapi rendezvényünkön. Szombaton ez most arról szól, hogy a felelős állattartás és az állatvédelem, ez egy demonstráció, egy békés demonstráció lesz.
2: És vasárnap mi lesz nálatok?
1: Vasárnap a Noé Állatotthon kitárja a kapuit, és 10-től 4-ig várunk egy szuper családi rendezvénnyel. Gyerekeknek, felnőtteknek is lesznek előadók, koncertek, Korom Gábor is megfordul nálunk.
2: Ó, szuper! Tavaly hallottam egy előadását, pont az Exomanián, és zseniális volt a Gábor. Tehát én tátott szájjal hallgattam.
1: Hát nem véletlenül az egyik legismertebb kutyakiképző az országban.
0: Egy-egy ilyen nyílt nap az segít egyébként nektek, hogy ilyenkor mondjuk többen fogadnak örökbe és visznek haza kutyát. Nyilván miután felhívjátok figyelmét arra, hogy ne a hirtelen felindulásból, hogy jaj, olyan cukik voltak, hogy az Andrássy úton végsétált, nekem is kell egy, hanem hogy gondolja végig, ülepedjen le. Először oké, és ha azt érzi, hogy valóban, igen, már egy ideje gondolkodom ezen, és készen állok rá, akkor ez egy jó alkalom lehet most?
1: Igen, tavaly is érezhetően megugrott utána az örökbefogadási szándék. Ugye aznap hirtelen nem is adunk ki senkit, ki kell jönni hozzájuk ismerkedni legalább 2-3 a alkalommal, és utána, hogyha felelősen végig gondolták, vihetik őket.
2: Ha mindkettőtöknek egy-egy mondatban kéne megfogalmazni a felelős állattartásra, hogy mégis az emberek mire gondoljanak, vagy mi az, amit megfontoljanak, hogyha állatot szeretnének hazavinni, akkor mit mondanátok?
3: Hát igazából én tényleg csak azt tudom mondani, hogy az ember mérje fel, hogy él, mennyi ideje van, mennyi pénze van, mennyi lehetősége van arra, hogy valamilyen, mondjuk ha most kutyákról beszélünk, akkor valamilyen kutyát fogadjon örökbe. Nálunk azért volt olyan srác, aki örökbe szeretett volna fogadni egy sportkutyát, és megkérdeztük, hogy amúgy mit csinálsz. És mondta, hogy otthon van, pizzát eszik, és joystickozik
2: hát
3: egész nap. És mondta, hogy én mondom, tesó, semmi, mert én is ugyanilyen vagyok valamiddel, de nekünk akkor nem ezek a kutyák valók, hanem akkor egy kis testű kutyát fogadj örökbe, akivel lemész, otthon játszol, kimész a kutyafuttatóba, szóval kell tudni a saját igényünket, hogy milyen az életünk, és szerintem az akkor leszünk felelősek egy állatért.
2: Levi?
1: Ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni, de nagyon sokszor az anyagi háttér, amire fel kell készülni az embereknek. Az állatorvosok azok
2: drága
1: sajnos az utóbbi időkben folyamat emelkednek az árak, szóval fel kell mérni, hogy tényleg bírja a pénztárcánk, és hogyha fajta kutyát fogadunk örökbe, akár fajta mentéstől, akkor utána olvasni, hogy milyen betegségek jellemzők rájuk.
0: Ricsivel nagyjából 2 hete találkoztunk a tévéműsoron forgatásán egy állatmenhelyen, és ott néztem, és tanúsíthatja, hogy mutatom, úgy vinném, igen. Tehát hogy nagyon, de hogy felmértem azt, hogy nem, a jelenlegi életvitelem mellett az, hogy egyrészt lakás, tehát hogy nincs udvar vagy kert, másrészt, hogy amennyit otthon tartózkodunk, hogy ne, bármennyire szeretném, az állattal nem szeretnék kitolni, nem is saját magammal, hanem az állattal, úgyhogy egyelőre ezzel még várok. De nektek köszönjük szépen a fontos szempontokat, meg ezt a hétvégét már így előjáróban. És Kapi Ricsi, a Szurkolok az állatokért vezetője, és Nagy Levente, a Noé Állatotthon szóvivője voltak a vendégeink itt a Sláger reggelben.
2: Köszönjük.
1: Köszönjük.
0: Jó munkát, sziasztok.
4: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Vannak zenék, és vannak a legnagyobb slágerek. Kia Wallis slágerlista, ahol csak a legnagyobbak legnagyobbjai szólnak. Minden péntek délután 4-től este 8-ig a legnagyobb slágerek slágerlistája a Sláger FM-en. Kovács Áronnal és Kis Orsi Kisóval háttérsztorik, sztárhírek, érdekességek és persze a legnagyobb slágerek változatosan. Kia Wallis slágerlista a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatója a Wallis Kerepesi Kft. A Kia Wallis márka kereskedés. www.kiawallis.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
5: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Mertens Varánus, szurikáta, királypiton, óriás cseknős, arapapagáj és még rengeteg különleges állat az Exománián. Október 10-én a Bokcsarnokban. Gyertek, állati lesz!
7: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netsparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Thai Katafolk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
8: Ősszel nem csak a levelek, a programok is színesek a Siófoki 4 csillagos prémium hotel panorámában. Ha nincs ötlete az őszi szünetre, mi kitöltjük ízletes ételekkel, kreatív gyerekfoglalkozásokkal, wellness programokkal, koktélakciókkal, és biztosítjuk a felhőtlen pihenését a Balaton partján. Foglaljon most akciós áron a www.premiumhotelpanorama.hu oldalon.
9: Drágám, mondanom kell valamit.
10: És mit?
9: A Mercury Marketben új szórólap van, és benne van a Bianca konyha, amire annyira vágyom. Ráadásul most szuperáron.
10: Én meg azt hittem. Akkor mikor megyünk, Anna?
9: Azonnal.
11: Mercury Market. Az otthonod és kerted berendezése egy helyen. Nagy választék, rengeteg akció. Rendezd be és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
12: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: A reklám után.
13: Gyönyörű nyárias időre számíthatunk ma délután, most még egyelőre csak 16-17 fokot mérünk, aztán délutánra 25 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, a hétvégén is napos idő vár ránk, úgyhogy nyugodtan tervezzenek, szervezzenek szabadtéri programot.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
14: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében egy műszaki hibás jármű miatt van fennakadás. A 18-as kilométernél csak az egyik sáv járható. Nagyjából 2-3 kilométeres a torlódás. Közben Budapest felé Tatabányától az M0-ásig szintén szakaszosan alakul a torlódás. A tranzitforgalom miatt a külső sávban megállnak a járművek alkalmanként, vagy csak araszolni lehet. Személygépkocsival érdemes az átterelt belső sávot preferálni. A 3-as számú főúton 60 belterületén a Grassalkovics úton a Bástya utcánál gázolt egy személyautó, az 58-as kilométernél rendőri irányítás van. Az M3-ason a bevezető szakaszon a Szerencs utca előtt a belső sávban egy meghibásodott járművet kell kerülgetni. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervízút használható, illetve a Városligeti Fasornál le is zárták a Bajza utcát. A Móricz Zsigmond körtéren karbantartás miatt kapcsolták ki a lámpákat várhatóan 4:45-ig, a forgalmat rendőrök irányítják, a 13. kerületi Esztergomi úton pedig jelzőlámpa szabályozza a váltakozó irányú áthaladást az Árpád híd alatt, mert hogy zárva a fél útpálya gázvezeték javítás miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Attila Tours. Izgalmas és érdekes programok Kajdi Csaba Cilával.
1: Drága arany hallgató, indul a Attila Tours.
0: Attila Tours. Péntekenként a Sláger reggelben.
2: És akkor ismételtem. Bonjour!
3: Bonjour, bonjour! Mindenkit szeretettel üdvözlök itt a Attila Toursba.
4: Merre utazunk ma?
3: Képzeljétek el, hogy arra gondoltam, nem tudom, hogy mit szóltok hozzá, de hogy elkalauzolhatnák a hallgatóinkat Norvégiába.
4: Szuper ötlet.
3: Most nyáron voltam, és rengeteg csodát láttam. Egyébként teljesen egyszerűen el tudsz utazni egy olcsó járattal, de az Ibusz is szervez utakat, el lehet menni Oszlóba, és mi onnan Oszlóból egy ilyen rövidebb fjordútra mentünk. Ez azt jelenti, hogy itt ezeket az Norvégia északi fjordjait be lehet járni. Rengeteg látnivaló van, egyébként természeti csodák vannak, és nagyon érdekes, nem tudom, hogy néztétek-e, van a Troll 1 és a Troll 2.
4: Igen.
3: Ez ilyen hegyi trollokról szól, ennek nagyon ősi, ilyen mitikus kultúrája van a norvégoknál, mert hogy ezekből a hatalmas, ezek a mitoszok, ezekből a hatalmas hegyekből alakulnak ki, és akkor vannak a hegyi trollok, meg az erdei trollok, meg a nem tudom mi, úgyhogy ezt érdemes bejárni, ilyenkor már azért lehűl az idő, tehát nyáron sem volt túl meleg. Ha elmegyünk Norvégiába, akkor ne csak Oszlót nézzük meg, hanem repüljünk át Bergenbe. Bergen egy Hanza város, aki még halászattal foglalkozott, és nagyon szoros kapcsolatban volt a német Hanza városokkal, hát inkább németek laktak itt ezen a területen, és ők látták el Európát fehérjével és a hallal. Gasztronómiai szempontból is nagyon izgalmas, például én életemben itt tettem először bálnahúst.
4: Milyen volt az íze, Csabi?
3: Képzeljétek el, hogy ugye ez egy nagyon korlátozott, Zoli, tehát nem azt gondolt, hogy a védett fajokat lövik ki, hanem vannak ilyen...
2: De pontosan azt csinálják a japánok.
3: Nem, ez...

0: kilőnek, de itt amit a piacon ehetsz, az most nem tudom melyik fajta, egy ilyen vörös húsú törpebálna, azt hiszem, hogy az a az a fajta, és ott is nézik azt, hogy, hogy milyen az állomány, tehát ilyen mértékben vadászhatják le. Aha. Hát képzeld el, hogy nagyon érdekes, mert egyáltalán nincs halíze, tehát ez egy emlős, egy, olyan, mintha marha hús tennél.
1: Komolyan.
0: Igen, van egy ilyen picit, mivel tengerben van, tehát egy ilyen tehát picit más, de egyébként maga a textúrája a húsnak, az teljesen olyan. Úgyhogy az például nagyon érdekes volt, nagyon szép és nagyon tiszta város Bergen, de nagyon hideg és rendkívül esős, úgyhogy ilyenkor már szerintem még hidegebb, bár nem annyira... Tehát nincsenek ilyen mínusz 20 fokok, mert ugye a tenger hatása miatt ugye nem tud annyira leülni, de azért egy ilyen metsző hideg volt még, azt hiszem júniusban voltunk. Oszló viszont csodaszép, ugye gyönyörű parkjai vannak Oszlónak, ott van egy az a Vigeland Park, ami egy nagyon híres szobrászművésznek a az alkotásaival van tele, de tényleg csoda, tehát, hogy ez kihagyhatatlan. Ezt úgy képzeljétek el, hogy Vigeland egy olyan szobrász volt, aki azt mondta, hogy ha kap kosztott kvártét a várostól, akkor ő csodálatos szobrokat fog készíteni, és mind a városnak ajándékozza, és ez a park ezzel van tele, ez a Vigeland Park. Ugyanakkor ott van, ugye, ugye most pont kiment a fejemből a neve, ez a híres festő, aki a Sikolyt is festette, mondja?
1: Munknak,
0: igen. A Munk Múzeum, ez egy teljesen modern múzeum, egybe van építve az oszlói modern operaházzal, csodálatos képei vannak kint Munknak, és az egész múzeum róla szól. Úgyhogy én azt merem mondani mindenkinek, hogyha van energiája, akár még itt télen is menjen el, de mondom, az Ibusznak van két fjordos útja, az egyik Hamburgból, a másik pedig Kopenhágából indul. Az úgy néz ki, hogy el kell repülni Kopenhágába, és akkor az egyik, azt hiszem, 5 napos, a másik meg 10 napos út. Úgyhogy nézzenek utána, és utazzanak, és szerezzenek.
1: Csabi, még egy gyors kérdésem lehet, Trumszőben nem voltál? Mert az a Sarkifény fővárosa, és a barátaink voltak ott, és azt mondta, hogy nagyon szép. Tehát Sarkifényt láttál?
0: Nem, mert nyáron ugye a sarkifény az eltűnik, az aha, ilyenkor jön elő,
1: akkor ilyenkor kell menni,
0: onnan látható, és ugye még Izlandról is nagyon jól látható a sarkifény.
2: A frászt, ezt cáfolnám, ezért mentem márciusban, mert azt mondták, hogy akkor még van, és elindultunk sarkifény vadászatra egy busszal, este 9-től hajnali 2-ig, nem tudom hány kilométert, ide-oda, most hívtak, hogy ott látszik, átmentünk, és kamu volt az egész, csak mondom.
0: Tehát, én március, várjál, májusban voltam, és én még láttam egy pici sarkifényt Izlandról. Egyébként képzeltek el, hogy ez még nagyon durva, hogy az Ibusznak, én nem is gondoltam, de most néztem, van útja a Spitzbergákra is. Úgyhogy, ha valaki egy ilyen nagyon komoly túrát akar nyomni, akkor a Spitzbergákra is el tud menni. Nyilván nem egy túlélő táborról beszélünk, hiszen egy utazási irodának az útja, tehát ezért ne úgy gondoljunk erre, de ugye ez is ehhez a területhez tartozik. Szerintem Norvégia egyszerűen csodálatos.
2: Én múltkor néztem repjegyet Longyearbyenbe, ilyen önálló szervezésben, és az is kivitelezhetőnek tűnik, tehát hogy abszolút, és gyönyörű az örök fagybirodalma.
0: Igen.
2: Hát köszönjük szépen!
1: Nagyon köszönjük!
0: Erre gondoltam, hogy legyen Norvégia, jó utat!
1: Köszönjük
0: utat.
1: Szépen!
2: Legyen. Jó utat!
0: Szép hétvégét, puszi mindenkinek!
1: Neked is, szia!
0: Ahogy előlő mondaná, puszi mindenkinek!

0: És talán mi is egyről kettőre jutottunk ma reggel is. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, búcsúzik már a Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán.
0: De kívánunk szép hétvégét.
1: És hétfőn Köllő Babett jön hozzánk újra.
0: Minden jót, visszaladni is.
2: Ez a Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss. Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Nem jössz fürdeni?
6: Sajnos, megint viszket és ég a lábam.
5: Ne szenvedj már, kend be kanesztennel. Tudod, hogy mindig ott van a táskámban, ha nyaralunk. És ha már bekented, hozhatnál nekem egy koktélt is.
6: Kaneszten, szabaduljon meg a bőrgombától. A Kaneszten krém vény nélkül kapható gyógyszer, klotrimazolható anyaggal. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük!
0: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
10: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Kármán András bejelentette a nyugdíjemelés részleteit. 27 desszert versenyez idén a Balatonsütije 2026 címért. A Van Veszprém nyerte a férfi kézilabda klub világbajnokságot. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Négyszeresére 120 000 forintra emelik a 2008 óta változatlan 28.500 forintos öregségi nyugdíjminimumot 2027. januárjától, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A 108 000 forint alatti nyugdíjakat 120 000 forintra egészítik ki, a 108 és 146 000 forint közötti ellátások pedig sávosan 6 és 12 000 forint közötti összeggel emelkednek. Az árva ellátás minimuma 50-ről 60 000 forintra nő, a megváltozott munkaképességűek rokkantsági és rehabilitációs ellátása pedig 10%-kal emelkedik. Változik az időskorúak járadéka is, az érintetteknél az összeghatárok nagyjából a kétszeresükre emelkednek. A csomag több mint 700 000 embert érint, és a jövő évi költségvetésben 123 milliárd forintos kiadást jelent. Második alkalommal rendeztek népmesemondó versenyt a Magyar Népmese napján a Veszprémi Lackó Dezső Múzeumban. A szeptember 30-ai programon több mint 20 iskolás vett részt, alsó és felső tagozatosok, valamint középiskolások is mesét mondtak. A versenyzők szabadon választhatták ki, melyik magyar népmesével készülnek. A zsűri három korcsoportban értékelte az előadásokat. A résztvevők bronz, ezüst vagy arany minősítést kaptak, senki sem távozott üres kézzel. A múzeum a mesemondóknak a Tihanyi Mesék című gyűjteménnyel is kedveskedett. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV a Balaton környékén a nyári időszakban, és az esetek 21%-ában szabálytalanságot találtak. A leggyakoribb problémák a nyugta és számlaadás elmulasztása volt, de gyakori volt a beremjelentett foglalkoztatás és az online pénztárgépek szabálytalan használata. Az adóellenőrök egyebek mellett vendéglátóhelyeket, rendezvényeket és turisztikai szolgáltatókat vizsgáltak. Egy alkalommal egy Facebookon hirdető adózó adószám nélkül értékesített e-cigarettákat, és zárjegy nélküli terméket is kínált. Egy másik esetben egy interneten meghirdetett terepjáró túrán nem állítottak ki bizonylatot a szolgáltatás ellenértékéről. A NAV szerint az ellenőrzések célja a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövetés elősegítése. 27 desszert versenyez idén a Balatonsütije 2026 címért. A második alkalommal meghirdetett versenyen 15 alkotás a fő kategóriában, 5 a mindenmentes, 7 pedig a junior mezőnyben indult. A zsűri szeptember 29-én Balatongyörökön kóstolta végig a nevezéseket, amelyek között a füge, a megy, a málna, a dió, a mandula és a balatoni borok is megjelentek. A cukrászok különleges párosításokkal is kísérleteztek, például meggyel és fekete borssal, valamint paradicsommal és bazsalikkal. A junior kategóriában a veszprémi cukrásztanulók is indultak őszi málna nevű desszertjükkel. A 7 szakemberből álló zsűrit Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrásziparttestület szakmai elnöke vezette. A Balatonsütije 2026 győzteseit október 11-én a Badacsonyi Fügefesten hirdetik ki. A Van Veszprém nyerte a férfi kézilabda klub világbajnokságot, miután a csütörtöki döntőben 42-33-ra legyőzte a címvédő Barcelonát Egyiptomban. A veszprémiek már az első félidőben 6 gólos előnyt szereztek, a második játékrészben pedig 10 gólra is növelték a különbséget. A csapat legeredményesebb játékosa Hugo Descát volt 10 góllal. A Veszprém 2024 után másodszor hódította el a klub világbajnoki címet. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt a belső sávban. Ez egy picit megnehezíti itt a közlekedők dolgát, és még akadozik a haladás a Rákóczi hídon a Soroksári úti lehajtó előtt, a Szél Kámán tér környékén, valamint lassulásra számíthatunk az Üllői úton is mindkét irányban a Nagykörút előtt. 60 belterületén pedig a Grassalkovics úton a Bástya utcánál baleset történt. Rendőrök irányítják a forgalmat. Az M1-es autópályán pedig Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében egy műszaki hibás jármű okoz fennakadást a 18-as kilométernél, ezért csak egy sáv járható, a torlódás itt 2-3 kilométer jelenleg. Vissza a fővárosba, várhatóan délig, negyedegyig nem működnek a jelzőlámpák a Móricz Zsigmond körtéren karbantartás miatt, itt a forgalmat addig is rendőrök irányítják, és tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervizúton lehet haladni, illetve mától a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ez már a sláger napközben, már is elrajtolunk. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és bekészítettem a Five dalát. Jön a Keep on Moving, előtte The Weeknd, Blinding Lights-a indítja az óránkat. Ezek mind olyan dalok, amik segítenek a munkaidőt egy kicsit jobban felpörgetni. Sláger!

0: Hey guys, it's Taylor.
1: Schlager FM.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Damian a DVD énekelt nekünk, a kép egy évvel ezelőtt kérte meg párja kezét, és egy hete össze is házasodtak, úgyhogy elkelt a fiatalember. Most hagyjuk egy kicsit, hogy élvezze a mézes heteket, de aztán várjuk tőle az újabb és újabb dalokat. Mi pedig beszélgetünk egy kicsit a közelgő állatok világnapjáról, ahogy Pornán Petra és Somogyi Zoli is beszélt már róla. Az előző órában, ugye október 4-én Assisi Szent Ferenc napján ünnepeljük az állatokat minden évben, és ehhez kapcsolódva rengeteg program lesz a fővárosban, nem csak a Falkas sétán vehetünk részt, de akár a Jane Goodall Fesztiválon is. A Jane Goodall Intézet Magyarország hagyományteremtő szándékkal hívta életre ezt a fesztivált, amely a neves etológus, természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd szombaton. A fesztivál központjában pedig az a szemlélet áll, amit annak idején Jane Goodall is a zászlajára tűzött. Nevezetesen annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég. A reményt cselekvéssé kell formálni. Arra ösztönöz majd a fesztivál, hogy éljünk egészségesebb, tartalmasabb, kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. Mindez a Marci Bányi Téri Művelődési Központban, tehát szombaton. Főként előadásokat hallgathatunk itt, de a zene és a filmvilága is szerepet kap majd, és lesznek külön foglalkozások a gyerekeknek is, úgyhogy ez a fesztivál is igyekszik minden korosztályt megszólítani. Szóval szombaton itt Tali, addig is eltöltünk egy éjszakát Bangkokban, jön a One Night in Bangkok, Murray Head-től.

0: Sanne.
1: Ez a dal mindig megemeli egy kicsit a pulzus számomat. Miles Mister szólt a Nice to Meet You itt a Sláger FM-en is. Ez a Sláger napközben, benne pedig már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon és hogy hogyan kell készülnünk a hétvégére. Esernyő vagy napernyő kell inkább. Utána pedig egy olyan dallal megyünk tovább, ami több mint másfél évtizede jó ismerősünk. Viszont tavaly Purple Disco Machine-nak köszönhetően átesett egy kis ránc felvarráson. A Hurts Wonderful Life című dalának 25-ös verziója jön.

0: De előtte kipillantunk az ablakon, gyönyörű a napsütés most is, a hőmérőnk szerint pedig már 18 fok van odakint. Nagyon gyorsan emelkedik a hőmérséklet, 25-26 fokig meg sem áll, majd felhő sem lesz fölöttünk az égen, szóval az esernyőre egészen biztosan nem lesz szükség, és hétvégén sem érkezik csapadék, marad a szép napsütéses időjárás, viszont a reggelek egyre hűvösebbek, holnap után mindössze 4-5 fokkal indulnak majd a napok, ehhez képest napközben akár 25-26 fok is lehet, tehát nagyon nagy lesz a napi hőingás. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Először városon kívül nézünk szét. Az M1-es autópályán ugyanis szakaszosan torlódik ma is a forgalom Budapest felé, Tatabányától egészen az M0-ás autóútig. Az erős tranzitforgalom miatt jelenleg a külső sávon megáll, vagy éppen csak arra szól a forgalom a rengeteg kamion miatt. Az átterelt belső sáv viszonylag jól járható, úgyhogy aki a fővárosba tart, az inkább a belső sávon haladjon. A 3-as számú főút mentén pedig 60 belterületén, a Grassalkovics úton, a Bástya utcánál baleset történt a helyszínen. És idején rendőrök irányítják a forgalmat. A fővárosban pedig útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé, az Albert Flóriánó út után, mert javítják a vízvezetéket, ez okoz itt most egy kis extra torlódást. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé, az Ifjúság útja után, mert itt javítják a csatornát. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. A Bali Sándor utcában pedig vízvezetéket építenek, úgyhogy szakaszosan félpályás lezárás nehezíti a haladást. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A tüzes napsütés mellé egy igazán tüzes dal szólt Shakirától és Dizzy Rascaltól, ez volt a Loka itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger napközben, és 11 perccel járunk 11 óra előtt, hamarosan érkeznek a friss információk Zsupaságitól, előtte azonban hadd újságoljam el önöknek, hogy hamarosan megválasztják majd, illetve mi, mert hogy a mi feladatunk megválasztani az év turistaházát, és hát idén is 10 jelölt közül választhatjuk ki azt, ami a mi szívünkhöz a legközelebb áll, és hát a 10 jelölt között kettő is van, ami gyakorlatilag karnyújtási távolságra van Budapesttől. De ennek a versenynek a legnagyobb előnye az, hogy megismerhetjük ezeket az erdei menedékeket, hiszen nagyon sokan, akik egyébként szeretnek túrázni, nem tudják, hogy léteznek ilyen turista szállások, kulcsos házak. A hozzánk fizikailag legközelebb lévő, a Pilisben található a Csikóvári gerinc alatt a Tiszolci ház, amely két turista út találkozásánál áll, és csak gyalogosan közelíthető meg, nemrég teljesen felújították, a másik pedig, ami szintén egészen közel van hozzánk, az a Pénzásási erdei turistaház a Börzsönyben, ami szintén egy nagyon kedvelt turistaház. Érdemes megnézni a többi jelöltet is, sőt, akár felkeresni őket a hétvégén, hiszen nagyon szép, igazi túrázós időjárásunk lesz, úgyhogy bebarangolhatjuk akár a Pilis, akár a Börzsöny ösvényeit. No, de itt a Sláger FM-en még Zsupaság érkezés előtt van egy picike időnk, úgyhogy meghallgatjuk a Halott pénzdalát, jön az

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. E heti vendégünk Horváth Alexandra, az Egy Csipet Torta alapítója és tulajdonosa.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netsparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Thai Katafolk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
3: Nálatok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
4: Huminsavat használok. Humin Gardent.
3: És én már elkéstem vele?
4: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
3: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szúrd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
5: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
6: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az ősfás parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
0: Brian Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Brian Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
7: Az egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
8: A hideg hónapokban sokan szenvednek hideg lábaktól, ami zavaró és kellemetlen lehet. A patikákban kapható különféle melegítő krémek, amelyek javítják a vérkeringést és segítik a láb felmelegedését. Emellett gyógynövényes készítmények is elérhetők, amelyek serkentik a véráramlást és hosszú távon javítják a keringést. A meleg lábbelik és zoknik használata is segíthet a lábak hideg elleni védelmében. A rendszeres testmozgás és a keringés javító krémek használata hozzájárul a kellemetlen hidegérzet csökkentéséhez.
7: Az egészségpercek együttműködő partnere a Szimpatika Gyógyszertárak. Szimpatika Gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat. www.szimpatika.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: 7-főn hallgattál meg Szijjártó Pétert, a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. 4 javítóintézet visszakerült a gyermekvédelmi rendszerbe, és pótlóbusz jár az egyes villamos egy szakaszán a hétvégén. 11 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Jövő hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert, a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A testület a volt külgazdasági és külügyminisztert a kínai BYD-nál vállalt vezetői pozíciója miatt kérdezni. A bizottság korábban vizsgálatot indított annak tisztázására, hogy felmerülhet-e nemzetbiztonsági kockázat Szijjártó Péter új munkája kapcsán. A TISZA frakció közlése szerint a BYD magyarországi beruházásához több mint 70 milliárd forintnyi állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott, és Szijjártó miniszterként maga is tárgyalt a céggel. A politikus júliusban mondott le parlamenti mandátumáról, majd a BYD-nál vállalt vezetői munkát. Október 1-től ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartozik az Aszódi, a Debreceni, a Rákospalotai és a Nagykanizsai Javítóintézet. A kormány közlése szerint az átalakítás középpontjában a fiatalok nevelése, oktatása, pszichológiai és szociális támogatása áll, miközben a biztonsági feltételeket is fenntartják. Az intézményekben erősítik a szakmai támogatást és az együttműködést, a dolgozók pedig szupervíziót és kiegészítő képzéseket is kaphatnak. A gyermekvédelmi intézményrendszer fejlesztésére 2028-ig összesen 3 milliárd forint többletforrást biztosítanak. A javítóintézeteket tavaly helyezték a büntetés végrehajtás irányítása alá. Minden napi rendre került javaslatban egyetértés volt az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülésén. A főváros és a kormány közösen támogatott javaslatcsomagról tárgyalt, amely többek között a közlekedést, a parkolási rendszer átalakítását és Budapest finanszírozását érinti. A tervek szerint egységesebb, átláthatóbb és olcsóbban működtethető parkolási rendszer jöhet létre, amelynek bevételeit útfelújításokra fordítanák. A főváros jövőre 20 milliárd forintos megtakarítással számol, ugyanakkor a közszolgáltatások mennyiségét és minőségét nem akarják csökkenteni. Több megállapodásról még a fővárosi közgyűlésnek is döntenie kell. A korábbi tervpályázat alapján folytatják a Diákváros előkészítését, az állam és a főváros pedig együttműködik azért, hogy a beruházás minél hamarabb elinduljon. Erről a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülésén állapodtak meg. A tanácskozáson arról is döntöttek, hogy kezdeményezik a fővárosi csatornázási művek visszakerülését köztulajdonba, a menedzsment jogok pedig teljes egészében a fővároshoz kerülnének. A Rákos rendezői beruházást szintén közös állami fővárosi szervezeti struktúrában valósítanák meg az áprilisban lezárt tervpályázat alapján. A részleteket a következő üléseken dolgozzák ki. Karbantartás miatt változik az egyes villamos közlekedése október 3-án és 4-én. Mindkét napon reggel 8 és este 6 óra között a villamos két szakaszon jár. A Bécsi út, Vörösvári út és a Népliget, illetve a Közvágó híd és a Kelenföld vasútállomás között. A Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között egyes jelzésű pótlóbusz közlekedik. A Népligetnél a pótlóbusz a Könyves Kálmán körúton a 901-es éjszakai busz Buda irányú megállójából indul. A Közvágó hídnál mindkét irányban a hídon szintén a 901-es éjszakai járat megállójában áll meg. Zavartalanul napos, nyugodt időt ígérnek a meteorológusok, csapadéktól nem kell tartani, 24-25 fok lesz a maximum.
7: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
10: Ági, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul a közlekedés az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A 67-es Lajos Mizsert csomópontja után egy munkavégzés miatt kisebb torlódás alakult ki, és ebben a torlódásban egy kis teherautó és egy kamion összeütközött. A 63-as kilométernél megállították a forgalmat. Aki teheti, Kecskemétnél, a 81-es kilométernél, vagy a 67-es Lajos Mizsert csomópontnál hagyja el a pályát és kerüljön az 5-ös főúton, de számítsunk rá, hogy az 5-ösen is lassan halad a forgalom. Budapest belterületén élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a Szélkámán tér környékén, illetve az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt, de nehezíti az autósok dolgát, hogy a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással mostantól délután 2-ig a 9. kerületben, a Dési Huber utcában, a Börzsöny utcánál aszfaltozás miatt, és útszűkület van Csepelen, a Szent István téren, a Kossuth Lajos utca előtt, mert javítják a burkolatot. Jó utat!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: Köszönet, hogy velünk tartanak. 11 óra múlt 5 perccel, én pedig Kiskota vagyok, és Adél dalát forgatom már is, az Oh My God érkezik, de előtte a Ketszáj vadonatúj számával az Animal rajtól az óránk. Jó rádiózást és gyorsan pergő munkaórákat!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Rydal, a Where is my husband? 3 perccel járunk 4:12 után, úgyhogy közeledik az ebédszünet. És hát ugye október van végre, október. Nagyon szeretem ezt a hónapot, mert szerintem ilyenkor a legszebbek a színek a világban. És hát ez a szüret időszaka is, hiszen ilyenkor a természet bővelkedik kincsekben, úgyhogy szerte az országban találkozhatunk szüreti fesztiválokkal és mindenféle gasztrofesztivállal. Például a Visegrádra is érdemes lesz ellátogatni, hiszen itt is fesztivált tartanak a hétvégén, a Dunakanyar egyik legnépszerűbb fesztiválját, a Visegrádi Sörfesztivált és Családi Napot. Ma este egy jó kis B-15 Rockabilly Trio koncerttel indul a programsorozat, holnap pedig egész nap várja a gyerekeket, főként a Mini Vidám Park, és a színpadon is folyamatosak lesznek a programok, lesz bábszínházi előadás, lesz folklór bemutató, de koncerteken is lazíthatunk, és hát mindezt végig kísérik a mesefinom illatok és ízek, úgyhogy ezért érdemes kiruccanni ezen a hétvégén Visegrádra. Itt a Sláger FM-en pedig gördítjük tovább a munkaidőt már is Joe Cocker dalával. You know, you can leave your head on.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. 5 perccel járunk 11:30 után, és hamarosan Szia énekel nekünk, akiről nagyon izgalmas hír érkezett, mert hogy egy Avatar Show koncert van készülőben Szia dalaiból, főként azokból a dalokból, amiket másoknak írt. A terv még igen korai szakaszban van, úgyhogy egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy Szia digitális mása lép majd színpadra ebben a produkcióban, hogy hogyan, miként, hol és mikor, arról egyelőre nincsen hír. A pletykák szerint lehet, hogy több évet is kell majd várni erre a koncertre, minden esetre nagyon izgalmasan hangzik. Mi azonban nem várunk Szia digitális hasonmására, már is meghallgatjuk Gimme Loud című dalát. Most azonban én is meteorológus avatárrá változom, és megpróbálom elmondani, hogy hogyan alakul az időjárásunk, és nagyon szép idő lesz egész hétvégén, sziklázó napsütés és kellemes meleg, 25-26 fok, ma is, szombaton is, vasárnap is, viszont a reggelek egyre hűvösebbek lesznek, holnap például mindössze 6-7 fokkal indul a napunk, vasárnapra pedig alig 5-6 fokot ígérnek nekünk reggelre a szakemberek, de napközben a melengető napsütés kimondottan jót fog tenni nekünk, úgyhogy bátran tervezzenek szabadtéri programot, ne maradjanak a négy fal között. Jönnek az utak hírei a fővárosban, akadozik a haladás a Rákóczi hídon a Soroksári úti lehajtó előtt, az Üllői úton pedig mindkét irányban a Nagykörút előtt, továbbá a Pesti és Budai alsó rakparton, illetve a Váci úton is szakaszonként és városon kívül is intenzív a forgalom, különösen az M1-es autópályán Budapest felé Tatától egészen Biatorbágyig, az M5-ösön pedig a Budapest felé vezető oldalon a 67-es Lajos Mizsei csomópont után egy munkavégzés miatt kialakult torlódásban egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze, a 63-as kilométernél megállították a forgalmat, próbálják meg a 81-es kilométernél Kecskemétnél, vagy a 67-es kilométernél a Lajos Mizsa csomópontnál elhagyni a pályát és az 5-ös főúton keresztül kerülni. Vissza a fővárosba, a 10. kerületben lezártak egy sávot a Bihari utcában a Kőbányai út előtt, mert javítják a gázvezetéket, de útszűkületre kell készülni a 13. kerületben a Gogol utcában a Váci út közelében, mert csatornát javítanak, és lezártak Török Bálinton a Szent István utcát is, a Munkácsi Mihály utca és a Harangláb körforgalom között, mert tart a felújítás. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

hihetetlen, hogy ez a dal mennyire meg tudja érinteni az ember szívét. Teddy Swims énekelt nekünk, ez volt a Break Up in Reverse, most pedig egy kicsit vidámabb hangulatra és vidámabb tempóra váltunk. Ebéd előtt jól esik egy kis tánc Fatima Ragyog a Szívem című dalára, utána pedig jönnek a friss információk és az ebédszünet.

0: Műsorajánló. Vannak zenék, és vannak a legnagyobb slágerek. Ki a Wallis slágerlista, ahol csak a legnagyobbak legnagyobbjai szólnak. Minden péntek délután 4-től este 8-ig a legnagyobb slágerek slágerlistája a Sláger FM-en. Kovács Áronnal és Kis Orsi Kisóval háttérsztorik, sztárhírek, érdekességek és persze a legnagyobb slágerek változatosan. Ki a Wallis slágerlista a Sláger FM-en?
1: A műsor támogatója a Wallis Kerepesi Kft. A Kia Wallis márka kereskedés. www.kiawallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: A Balaton Pláza újdonsága igazi játéktermi hangulat két napon át. Gyertek barátokkal vagy a családdal a játékzónába, ahol a részvétel ingyenes és a kikapcsolódás garantált. Ügyességi játékok, digitális flipper, markolós játék ajándékokkal, lazulás a babzsákokon. Vár a játékzóna a Cinema City előtti területen október 2-án és 3-án 11-től 19 óráig.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos kiegyensúlyozott étrendet.
7: Ordugulás, nátha, lulimarin HA, xilometazolin tartalmú orspré hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA, ne szokjon hozzá az ordugoláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: Javult szeptemberben a mentők kiérkezési ideje. A merrágszűrésre hívja fel a figyelmet a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház. Jövő hétvégén rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált. Köszöntöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Szeptemberben a legsúlyosabb P1-es esetek 90%-ához 25 perc 45 másodpercen belül érkezett ki a mentő Magyarországon. Az országos mentőszolgálat adatai szerint ez javulás az augusztusi értékhez képest, de még elmarad a kitűzött 15 perces céltól. A mentőket szeptemberben csaknem 85 ezer alkalommal riasztották a 4 sürgősségi kategóriában, ez 11%-os csökkenés augusztushoz képest. A P1-es, vagyis legsürgősebb esetekből több mint 10 ezeret regisztráltak, ezek 3/4-éhez valamivel több mint 20 percen belül érkezett meg a mentő. A régiók közül Nyugat-Dunántúlon volt a legalacsonyabb, 23 perc 10 másodperc a 90%-os kiérkezési idő, még Közép-Magyarországon a legmagasabb, csak nem 28 perc. Az OMS hangsúlyozta, hogy a kiérkezési idő önmagában nem az ellátás minőségét méri. Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja, amelynek keretében a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház is a korai felismerés fontosságára hívja fel a figyelmet. A kórház tájékoztatása szerint a szervezett mammográfiás szűrés 45 és 65 év között 2 évente vehető igénybe, és olyan apró elváltozásokat is kimutat, amelyek még nem tapinthatók. Fontos az önvizsgálat és a rendszeres orvosi ellenőrzés is, szokatlan elváltozás esetén pedig mielőbb orvoshoz kell fordulni. A Csolnokiban az emlődaganatos betegek komplex ellátása helyben biztosított, a diagnosztikától a műtéten és a gyógyszeres kezelésen át a sugárterápiáig. A kórház idén is csatlakozik a Fagyöngy Egyesület Séta a Nők Egészségért programjához október 10-én. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról és az integrált testnevelés fontosságáról tartottak szakmai programot Veszprémben, a Veszprém Balaton Európa Sport Régiója 2026 projekt részeként. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a pedagógusoknak nem a sportból való kivonást, hanem az alkalmazkodást és a közös sportolás lehetőségét kell keresniük. Az előadáson szó esett a parasport történetéről és a magyar sportolók eredményeiről. A programon két paralimpikon, Papp Bianca és Nagy Vivien játékos is megosztotta tapasztalatait. A résztvevők emellett a gyakorlatban kipróbálhatták a floor curlinget és a vaksakot is. Az Érci Reguli Antal általános iskola vezetése szerint egyre több diáknál okoz problémát a kihívó öltözködés és a feltűnő smink. Az intézmény egyelőre nem szeretné részletesen szabályozni a megjelenést, inkább a szülők együttműködését kéri. Arra biztatják a családokat, hogy a 6 és 15 év közötti gyerekek iskolai viselete legyen visszafogott és az életkoruknak megfelelő. Az iskola ajánlásai között szerepel a felsőtestet takaró ruházat, valamint a haspólók, pántos felsők, műkörmök és feltűnő körömlakok mellőzése. A sminknél a természetes megjelenést kérik, a látható piercingeket pedig a házirend már jelenleg is tiltja. A vezetőség azt mondja, ha a helyzet nem változik, később hivatalosan is rögzíthetik a megjelenéssel kapcsolatos elvárásokat. Október 9-i és 11-e között rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált, ahol 3 napon át a balatoni halé és a gasztronómiáé lesz a főszerep. A főtéren halas különlegességek, főzőversenyek, családi programok és látványos bemutatók várják a látogatókat. Szombaton halpiknik főzőversenyt, vasárnap pedig fish food versenyt rendeznek, a zsűriben többek között Wombeck Frigyes és Fodor Noel is helyet kap. A gyerekeket játszóházak, koncertek és interaktív programok várják, este pedig ingyenes koncertek szórakoztatják a közönséget.
1: Köszönjük szépen a híreket! Hozom már is a segítséget az úton lévőknek. A Mátyáshegyi úton egy meghibásodott gépjármű akadályozza a haladást, úgyhogy itt most nehézkes a közlekedés, ráadásul emiatt a 165-ös autóbusz is terelt útvonalon kénytelen közlekedni, az most nem érinti a Kolostor út megállót. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szerviz úton lehet közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. A Dési Huber utcában pedig jelenleg a Börzsöny utcánál aszfaltoznak, egészen délután 2-ig tartanak itt várhatóan a munkálatok, úgyhogy addig a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, és ha már jelzőlámpa, még várhatóan 15 órán át nem működnek a jelzőlámpák a Móri Zsigmond körtéren karbantartás miatt, itt rendőrök segítenek a közlekedőknek, és közműjavítás miatt lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton, a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, illetve a Ditró utca közelében is, itt a váltakozó irányú áthaladást szintén jelzőlámpa segíti. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Délután 5 perccel járunk. Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Tudják, én miről álmodozom? Túrós csúszáról, pörccel és cukorral. Hát igen, nekem ilyen furcsa ízlésem van, de zenében remélem egyezik az ízlésünk. Bob Sinclair indítja az óránkat. Jön a World Hold On.

Kinek az első szerelem, kinek egy hajdani házi buli jut eszébe erről a dalról. Ez volt a Level 42 és a Lessons in Love itt a Sláger FM-en. Jó étvágyat kívánok ismét az ebédhez. 3 perccel járunk 12:45 után, úgyhogy tényleg itt az ideje, hogy bekanalazzunk egy nagy adag levest. És itt az ideje annak is, hogy megnézzük, hogy milyen programokon vehetünk részt a hétvégén. Jön a Geotóp napok rendezvény sorozata, amelyet jellemzően október első vagy második hétvégén szoktak megtartani, és hát ezen a hétvégén is remek programon vehetünk részt. Ugye a Geotóp napon a földtudományok rejtelmeibe, az élettelen természet titkaiba avatnak be bennünket. Nagyon sok felé tartanak a témához kapcsolódó sétákat, túrákat, például Pákozdon a Gránit és társai kiránduláson vehetünk részt holnap, ahol a Velencei hegységben kanyargó gránit tanösvényen haladva és megmegállva bővíthetjük ismereteinket a természeti környezetünkből. A főszereplő a geológia lesz, de természetesen a hegyeken megtelepedő növény, állat és gombavilág is, valamint napjaink környezeti problémái is szóba kerülnek majd. Az út mintegy 5 kilométer, de nem megterhelő sétára számítsanak. Ez egy laza kis kirándulás lesz egyetlen meredekebben emelkedő szakasztal. És hát, aki szeretne ezen a programon részt venni, az ne csak vízzel teli kulacsot vigyen magával, de akár távcsövet vagy nagy étót is. Jó hasznát vesszük majd azoknak is menet közben. Szóval szombaton irány a Velencei tó és Pákozd. Itt a Sláger FM-en pedig két fantasztikus díva érkezik a folytatásban. Igaz, nem együtt, bár nagyon megnézném, hogy együtt mit alakítanának. Kylie Minogue-tól a Can't Get You Out of My Head-et hallgatjuk meg már is, de előtte Zsédától szól a Fekete Rúzs.

0: 10-től szólt az egy csöntje jó itt a Sláger FM-en. 5 perccel járunk fél egy után, és hát vége felé közelít az ebéd szünet, úgyhogy lassan jöhet a desszert. Képzeljék, én a Sláger piknik óta túrós palacsintára vágyom, mert azóta sem volt olyan szerencsém, hogy valaki sütött volna nekem, úgyhogy valószínű, hogyha hazaérek, akkor saját magamat kell majd meglepnem egy adag palacsintával. Ígérem, nagyon meg fogok lepődni. Néha belefér, hogy egy kicsit kényeztessük magunkat is, nem? Na, de itt a Sláger FM-en a hallójáratainkat kényeztetjük már is. Lewis Capaldi dalával érkezik a Forget Me. To find out you know how to forget me. De most nézzük, az időjárás mennyire fog elkényeztetni bennünket a következő napokban. Hát nagyon szerencsénk van, mert egész hétvégén gyönyörű napsütéses időben lesz részünk, úgyhogy nyugodtan lehet szabadtéri programokat tervezni. Napsütés, napközben meleg idő, 24, 25, 26 fok várható, a légmozgás is gyenge mérsékelt lesz. Ráadásul fronthatás sem kínoz bennünket, az egyetlen nehezítő tényező az a nagy napi hőingás lesz, ami okozhat az érzékenyeknél fejfájást, vérnyomás ingadozást, illetve reggeli hűvösebb időben egy kicsit rostásabbak lesznek az ízületeink. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Gyömrői úton, úgyhogy ezt az útszakaszt lezárták kifelé a Felsőcsatári út közelében, illetve baleset miatt alakult ki torlódás a Bakcsomóponti felüljárón is befelé. Legyenek türelmesek ezeken az útszakaszokon. Az M5-ös autópályán pedig a Budapest felé vezető oldalon a 67-es Lajos Mizse csomópontja után munkavégzést végeznek, emiatt alakult ki itt egy kisebb torlódás. A torlódásban pedig is ez a nagyobb baj, teherautó és egy kamion ütközött össze a 63-as kilométernél. Sokáig teljes volt az útzár, most már egy sávon megindult a forgalom, de a kialakult torlódás nagyon lassan oszlik csak fel, úgyhogy továbbra is érdemes inkább a régi ötösön kerülni. És szintén az M5-ösön, de a másik oldalon, a Röszke felé vezető oldalon egy terelésbontását végzik a 70-es és 77-es kilométer között, ahol egy sávra szűkült a forgalom, itt is több kilométeres a torlódás. Vissza a fővárosba lezárták a fél útpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt, mert javítják a gázvezetéket, és lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert itt meg a csatornát javítják. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Toploader dalat szólt, ez volt a Dancing in the Moonlight itt a Sláger FM-en, amely dal akkor került fel a toplistákra, amikor még nem létezett a TikTok, meg úgy általában a közösségi média sem, viszont azóta egyrészt ugye nagyon sok víz lefolyt a Dunán, és teljesen átalakultak azok a csatornák, amelyeken keresztül elárasztanak bennünket az újabb és újabb, és hát jobbnál jobb zenék. Ki tudja, hogy mikor fedeztük volna fel Mark Embert, hogyha nincs a TikTok, ugyanis éveken keresztül próbált ő betörni a poppiacra, végül a TikTokon keresztül sikerült. Belong Together című dala érkezik, aztán hamarosan jönnek a friss információk és Zsupa Ságitól.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
2: Megérkezett az ősz. Hűvösebb reggelek, színesedő természet, lassabb napok. Itt az idő egy kis megállásra. Sétáljon az Ősfás Parkban, pihenjen a tóparton, lazítson a wellnessben és a szaunában, majd élvezze a finom ételeket és egy elegáns szoba kényelmét. Hotel Golden Palace Göd. Egy hely, ahol végre nem kell sietni sehova. www.hotelgoldenpalace.hu.
3: Egzománia. Mi? Mondom! Egzománia. Október 10. Bokcsarnok. Ottali.
4: Szilaj, a családi musical október 3-án és 4-én a Nemzeti Lovasszínház vadonatúj épületében a Kincsen Parkban. Gyertek velünk a vadnyugat varázslatos világába!
5: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk! Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
6: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netz Party, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tajkata Folk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
7: A kicsik pedig elmondják.
8: Én szeretem a csillagokat.
9: Én is nagyon. Mi a kedvenc csillagképed?
8: Hát az én csillagképem mondja.
9: November végi vagy, akkor a
8: nyilas.
9: Rák. Nyilas.
8: Nyilas, igen. A rák az a tesómé.
9: És akkor milyen a nyilasnak a csillagképe?
8: Lerajzolni egyszer próbáltam, de nem sikerült olyan jól.
10: Tamarám, neked mi?
11: Én hal vagyok.
10: Halak.
9: Hallak.
8: Anya is.
9: Anya is hal. Én vakond vagyok.
11: Akkor lakjál a földbe.
9: De a csillagképen vakond.
11: De akkor is lakjál a földbe.
8: Végreállok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Több megváltozott munkaképességű embert foglalkoztatnának a közigazgatásban. Csoportos létszámleépítést jelentettek be a közmédiánál, és október 10-én újra látogatható lesz a Sándor Palota. 13 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Felméri a Szociális és Családügyi Minisztérium, mely minisztériumi munkakörökben tudnának megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos munkavállalókat fogadni. Az Esélyegyenlőség és Akadálymentesítési Államtitkárság szakmai segítséget is kínál a megfelelő dolgozók kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, szükség esetén mentor bevonásával. A minisztériumok október 12-ig jelezhetik igényeiket. A jogszabályok szerint a 25 főnél többet foglalkoztató munkaadónál az előírt foglalkoztatási arány 5%. Ennek elmaradása esetén rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. Csoportos létszámleépítést jelentettek be a közmédiánál. Az ideiglenes vezetőség az átalakítás részeként egyes munkaköröket megszüntet, másokat átalakít és csökkenti a dolgozói létszámot. Az elbocsátások olyan munkatársakat is érinthetnek, akiket korábban már felfüggesztettek a munkavégzés alól. A közmédia jelenleg mintegy 2000 embert foglalkoztat. A jogszabályok szerint ekkora létszámnál legalább 30 munkavállaló elbocsátása számít csoportos létszám csökkentésnek. A vezetőség arra is felhívta a figyelmet, hogy bizonyos, a munkavállaló magatartásával összefüggő felmondási okok esetén végkielégítés sem jár. Megjelent a részletes szabályozás az iskola kezdési támogatás második részéről. A jogosultak főszabály szerint 50 000 forint értékű papíralapú utalványt kapnak, amelyet 2027. március 15-ig lehet felhasználni. Az utalványból nem csak tanszert, könyvet és iskolatáskát, hanem többféle ruházati cikket, sportcipőt, sporteszközt, fejlesztő játékot, számológépet, pendrive-ot és akár laptopot is lehet vásárolni. Készpénzre nem váltható. A posta november 30-áig kézbesíti az utalványokat, sikertelen kézbesítés esetén pedig külön kell kérni az ismételt kiküldést a Magyar Állam Kincstártól. Október 10-én újra látogatható lesz a Sándor Palota, vezetett sétákon lehet majd bejárni a budai várban álló kora klasszicista épület reprezentatív termeit. A látogatók a palota történetéhez kapcsolódó különleges történeteket is megismerhetik, köztük a római szarkofág történetét, Teleki Pál miniszterelnök halálának körülményeit, valamint a szalonok és a berendezési tárgyak érdekességeit. A programra előzetesen kell jelentkezni. Tegnap este egy róka jelent meg Kecskemét főterén, a Művelődési Központ és az Alföld áruház környékén. A kecskeméti vadaskert szerint az állat nem tőlük szökött meg. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a rókát nem szabad megközelíteni, megzavarni vagy etetni, mert a veszettség egyik hordozója lehet. A szárazság miatt most gyakrabban jelenhetnek meg rókák és őzek a városban. Október 3-a és 23-a között Bács-Kiskun több térségében róka vakcinázást is végeznek. Ma nem közlekedik a határcsárdai komp Szigetmonostor és Szentendre között. A leállás oka, hogy a határcsárdai oldalon betonozási munkálatokat végeznek, és a komp a munkák megkezdése után ma már nem indul újra. A közlekedés azonban nem szűnik meg teljesen. A munkálatok idején csak révközlekedés, vagyis személyszállítás lesz elérhető. Kora délután igazi nyárias idő várja a közlekedőket, a napos időszakok pedig kifejezetten jótékonyan hatnak a közérzetünkre. A gyenge mérsékelt szél és a száraz utak ideális feltételeket teremtenek a közlekedésre. 24-25 fok lesz a maximum.
10: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
13: Ági, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mi a helyzet az utakon. Az M5-ös autópályán ugye korábban volt egy baleset a 67-es Lajos Mizsei csomópont után. A munkavégzés miatt kialakult torlódásban ütközött egy kis teherautó és egy kamion. Feloldották a pályazárat, a belső sávon megindulhattak a járművek, de továbbra is 5-6 kilométeres a torlódás. A másik oldalon pedig a 70-es és 77-es kilométer között terelést bontanak, úgyhogy ott is egy sávon lehet csak haladni, a torlódás szintén több kilométernyi. A fővárosban tart a műszaki mentés a Gyömrői úton kifelé a Fensőcsatári út közelében, de már itt is megnyitottak egy sávot, viszont baleset miatt lezárták a Nagykovácsi utat az Erdészház közelében, a 63-as autóbusz is rövidített útvonalon közlekedik. Nem érinti Nagykovácsi, Tisza István tér és az Erdészház közötti megállókat. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig, mert itt javítják a csatornát, és dolgoznak a Bali Sándor utcában is, vízvezetéket építenek, úgyhogy szakaszonként itt is félpályás lezárás nehezíti a haladást. Vezessenek óvatosan.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Ez a sláger napközben, hogyha még ebédelnek, akkor további jó étvágyat kívánok, hogyha már az ebéd utáni kávét kortyolgatják, akkor egészségükre. Egy kis zenei koffeint hoz a Gloria Estefantól, a Turn the Beat Around forog, de csak a Daft Punk dala után.

0: gold.
1: Minden hangja aranyat ér ennek a dalnak. Ez volt a Gold Lajtól itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger napközben 4 perccel járunk 1:45 után, és készülünk nagyon a hétvégére, és már készülünk a hűvösebb időszakra is. Egy hűvös, hideg, őszi vagy téli estén olyan jól esik szaunázni egyet. A szaunázásról egyébként is azt mondják, hogy ez egy igazi őszi tuning, ami segít felkészülni a testünknek és a lelkünknek is a hideg téli napokra. A Magyar Fürdőszövetség pedig 9 évvel ezelőtt hirdette meg október első hétvégéjére a szaunázók hétvégéjét. Ez alkalommal is csatlakozhatunk a programokhoz. Országszerte összesen 37 helyszínen lesznek változatos szauna programok. Itt Budapesten is több fürdőben lesznek tematikus szauna felöntések, de Ráckevén, Cegléden, Vácott, sőt Gártonyban is várnak bennünket különleges programokkal. A már megszokott módon szombaton délután 4 órakor lesz a közös központi esemény, amikor is a csatlakozó szaunákban ugyanazt a tematikus szauna felöntést élvezhetik egy időben az ország több településén a szauna barátok. Azután pedig minden csatlakozott fürdő szabadon dönt az újabb és újabb szauna programokról. Nagyon jó szívvel ajánlom önöknek, mert szaunázni tényleg nagyon jó, ráadásul ezeken a programokon meg is tanulhatjuk a dolog mikéntjét. Mindez tehát hétvégén, most azonban visszatérünk a munkához, segít nekünk a fókuszálásban a Bronski Beat dala. Jön a Small Town Boy!

0: A dal, ami minden elképzelhető rekordot megdöntött. Ella Langley-től szólt a Choosing Texas, nagyon szeretem egyébként is a country, de hát Ella Langley megint csak behúzott ebbe a stílusba valamennyiünket, úgyhogy egyáltalán nem csodálom, hogy folyamatosan uralja a toplistákat. Ráadásul ez a dal egyedülálló abból a tekintetből is, hogy ez az első olyan női előadó által énekelt dal, amely egyszerre volt első helyen a Billboard Hot 100-as, a Hot Country Song és a Country Airplay listán is. És hát biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fogunk még hallani az énekesnőről. Most azonban hallunk az időjárásról és a közlekedésről, mindjárt mondom a részleteket, utána pedig Pink érkezik és a Trustfall. Jó hírem van azoknak, akik szeretnének még egy kellemes napsütötte hétvégét eltölteni ebben az évben, mert az előttünk álló hétvége pontosan ilyen lesz, alig lesz felhő fölöttünk az égen, 24 és 26 fok között alakulnak majd a maximumok, szóval tényleg csuda kellemes lesz az időjárásunk. Jövő héten valamivel több felhő érkezik majd fölénk, jövő hét végére pedig már az eső felhők is elérnek minket, úgyhogy onnantól az ősz komorabb arcát is megismerjük majd, most azonban élvezzük ki a melengető aranysárga napsütést. Hasznos tudni az úton lévőknek, hogy baleset miatt lezárták a Nagykovácsi utat az Erdészház közelében. Éppen ezért a 63-as autóbusz is rövidített útvonalon tud csak közlekedni. Nem érinti a Nagykovácsi, Tisza István tér és az Erdészház közötti megállókat. Városon kívül pedig még mindig hatalmas a torlódás az M5-ösön oda is vissza is. A Budapest felé vezető oldalon, ugye Lajos Mizsely csomópontja után a munkavégzésben kialakult torlódásban történt egy baleset. Itt most a belső sávon tudnak haladni a járművek. A Röszke felé tartó oldalon pedig terelést bontanak. Úgyhogy a 70-es és a 77-es kilométer között szintén egy sávra szűkült a pálya, ez az oka a lassulásnak. Vissza Budapestre, lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, a Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig, mert javítják a csatornát, és lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert itt is csatornát javítanak, de dolgoznak Csepelen és a Szent István téren a Kossuth-Lajos utca előtt, burkolatjavítás miatt van útszűkület. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, meg

Én is ezt mondom, engedjük be a napfényt. Ez volt a Let the Sunshine In, itt a Sláger FM-en, a Milk and Sugar dala, amely a 2000-es évek elején a hatalmas sikereket aratott, de hát sokkal régebbről lehet ismerős a dal, hiszen ugye eredetileg a Hair című musicalhez született, azt alakított át nem is kicsit a német produceri duó. No de itt a Sláger FM-en már is jönnek a friss információk, hiszen 8 perce járunk 2 óra előtt, aztán hamarosan elstartol a hétvége, a lazítás, a pihenés időszaka, bízom benne, hogy van már valami jó kis programtervük a hétvégére, hogyha nincs, akkor feltétlen maradjanak, mert hozok még egy-két jó ötletet, és természetesen a következő órát is telepakoltuk jobbnál jobb dalokkal, mint ahogy ebben az órában is, órazárásként is forog egy nagy kedvenc, a Noxtól, a Szeretem, még a hírek előtt. Csoda,

0: Műsorajánló. Vannak Szeni és vannak a legnagyobb slágerek. Ki a Wallis slágerlista, ahol csak a legnagyobbak legnagyobbjai szólnak. Minden péntek délután 4-től este 8-ig a legnagyobb slágerek slágerlistája a Sláger FM-en. Kovács Áronnal és Kis Orsi Kisóval háttérsztorik, sztárhírek, érdekességek és persze a legnagyobb slágerek változatosan. Ki a Wallis slágerlista a Sláger FM-en?
1: A műsor támogatója a Wallis Kerepesi Kft. A Ki a Wallis márka kereskedés. www.kiawallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesbenállás és az álcázás művészetét. Dőlj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Megfáztál? Kapar a torkod? Korcsolj egyet a Kuckucbanka gyógyteából. Törődj magaddal szívvel, lélekkel. Herbatel Manufaktúra. Szeretettel a bögrédben.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Kármán András bejelentette a nyugdíjemelés részleteit. 27 desszert versenyez idén a Balatonsütije 2026 címért. A Van Veszprém nyerte a férfi kézilabda klub világbajnokságot. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Négyszeresére 120 000 forintra emelik a 2008 óta változatlan 28.500 forintos öregségi nyugdíjminimumot 2027. januárjától, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A 108 000 forint alatti nyugdíjakat 120 000 forintra egészítik ki, a 108 és 146 000 forint közötti ellátások pedig sávosan 6 és 12 000 forint közötti összeggel emelkednek. Az árva ellátás minimuma 50-ről 60 000 forintra nő, a megváltozott munkaképességűek rokkantsági és rehabilitációs ellátása pedig 10%-kal emelkedik. Változik az időskorúak járadéka is, az érintetteknél az összeghatárok nagyjából a kétszeresükre emelkednek. A csomag több mint 700 000 embert érint, és a jövő évi költségvetésben 123 milliárd forintos kiadást jelent. Második alkalommal rendeztek népmesemondó versenyt a Magyar Népmese napján a Veszprémi Lackó Dezső Múzeumban. A szeptember 30-ai programon több mint 20 iskolás vett részt, alsó és felső tagozatosok, valamint középiskolások is mesét mondtak. A versenyzők szabadon választhatták ki, melyik magyar népmesével készülnek. A zsűri három korcsoportban értékelte az előadásokat. A résztvevők bronz, ezüst vagy arany minősítést kaptak, senki sem távozott üres kézzel. A múzeum a mesemondóknak a Tihanyi mesék című gyűjteménnyel is kedveskedett. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV a Balaton környékén a nyári időszakban, és az esetek 21%-ában szabálytalanságot találtak. A leggyakoribb problémák a nyugta és számlaadás elmulasztása volt, de gyakori volt a beremjelentett foglalkoztatás és az online pénztárgépek szabálytalan használata. Az adóellenőrök egyebek mellett vendéglátóhelyeket, rendezvényeket és turisztikai szolgáltatókat vizsgáltak. Egy alkalommal egy Facebookon hirdető adózó adószám nélkül értékesített e-cigarettákat, és zárjegy nélküli terméket is kínált. Egy másik esetben egy interneten meghirdetett terepjáró túrán nem állítottak ki bizonylatot a szolgáltatás ellenértékéről. A NAV szerint az ellenőrzések célja a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövetés elősegítése. 27 desszert versenyez idén a Balatonsütije 2026 címért. A második alkalommal meghirdetett versenyen 15 alkotás a fő kategóriában, 5 a mindenmentes, 7 pedig a junior mezőnyben indult. A zsűri szeptember 29-én Balatongyörökön kóstolta végig a nevezéseket, amelyek között a füge, a megy, a málna, a dió, a mandula és a balatoni borok is megjelentek. A cukrászok különleges párosításokkal is kísérleteztek, például meggyel és fekete borssal, valamint paradicsommal és bazsalikkal. A junior kategóriában a veszprémi cukrásztanulók is indultak őszi málna nevű desszertjükkel. A 7 szakemberből álló zsűrit Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke vezette. A Balatonsütije 2026 győzteseit október 11-én a Badacsonyi Fügefeszten hirdetik ki. A Van Veszprém nyerte a férfi kézilabda klub világbajnokságot, miután a csütörtöki döntőben 42-33-ra legyőzte a címvédő Barcelonát Egyiptomban. A veszprémiek már az első félidőben 6 gólos előnyt szereztek, a második játékrészben pedig 10 gólra is növelték a különbséget. A csapat legeredményesebb játékosa Hugo Descát volt 10 góllal. A Veszprém 2024 után másodszor hódította el a klub világbajnoki címet. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mire számíthatnak a közlekedők. Pest megyében két autó balesete miatt áll a forgalom a Nagykovácsiba vezető úton, Remete szőlősön a 12-es kilométernél, az M5-ösön pedig a Budapest felé vezető oldalon, a 67-es Lajos Mizse csomópontja után ugye volt korábban egy baleset, itt a belső sávon haladhat csak a forgalom, és 5-6 kilométeres a torlódás. A 12-es számú főúton pedig Vác és Verőce között három jármű karambolozott, a 3-as kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva haladhat. Budapest belterületén pedig útszűkület van a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé, az Albert Flórián út után, mert javítják a vízvezetéket, a Bartók Béla úton pedig befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik csatornajavítás miatt. És van egy előrejelzésünk, ma este 6 órától labdarúgó mérkőzés miatt lezárják a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Tököli út között, valamint az Ifjúság útját, az István mezei utat és a Verseny utcát is. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most!
2: most. Indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A hírek után már is visszatérünk a zenék világába. Az abban néhány évvel ezelőtt egy vadonatúj dalt adott ki. A Don't Shut Me Down-t hallgatjuk meg tőlük hamarosan. Előtte azonban Benson Boone Beautiful Things című dalával indítjuk az órát. Kiskata vagyok.

Egy múlton merengős dal Taylor Swift-től, ez volt az I Knew It, I Knew You itt a Sláger FM-en. Olyan keserédes ez a dal, de olyan jól tud esni. Most pedig mi is egy kicsit a múlton merengünk, ugyanis az ELTE ókori régészeti tanszék munkatársai egy egykori római falu romjait kutatják a Pilisszent Iván hárserdő lelőhelyen. A jelen ásatásuk célja az volt, hogy pontosabban meghatározzák a hársas forrás környékén korábban azonosított épületek határait, és egy kicsit közelebb kerüljenek annak megértéséhez, hogy mire használták az egyes helységeket, és talán ők maguk sem számítottak arra, hogy megtalálják majd a Pilisi Vénuszt, hiszen a kutatás egyik legkiemelkedőbb lelete lett egy ólomból készült aprócska Vénusz szobor, amelynek jelentőségét az adja, hogy ez a település első ismert vallási vonatkozású emléke. A szobor mellett a római kori hétköznapi tárgyi emlékek is előkerültek, egy olmozott bronz tükör töredéke például, de találtak vasszerszámokat, ruhakapcsoló tűket, valamint érméket is. Az idei terepmunka egyelőre véget ért, a leleteket most feldolgozzák, reményeink szerint pedig a megtalált kincseket hamarosan ki is állítják majd, én pedig zenei kincseket tárok önök elé, az FM érkezik már is, és a ráncok a szemem alatt, de előtte a Womack & Womack-től szól a Teardrops.

0: Alan Walker Dulles öltözve a fejedét itt a Sláger FM-en, és ez a gyönyörű napsütés nem engedi, hogy elhalványuljon bennünk a nyár emléke. Már is megnézzük, hogy egész hétvégén kitart-e a napsütés, utána pedig meghallgatjuk Elton John és Britney Spears közösét. Jön majd a Hold Me Closer, de most lássuk, hogy alakul a hétvége időjárását, akár csak ma, holnap is gyönyörű napsütéses, száraz idő várható, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg fölöttünk, az égen azok sem hoznak igazi árnyékot, esőt meg aztán főleg nem, a legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás sem, azonban akár csak ma, holnap is hidegen indul a nap, reggel mindössze 6-7 fok lesz odakint, de délutánra ismét 24-26 fokot várhatunk, és ugyanez lesz a helyzet vasárnap is, hideg reggel, meleg délután. Sok napsütés. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Városon kívül a 12-es számú főúton Váci és Verőce között három jármű karambolózott. A 3-os kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva tud haladni. A fővárosban pedig ne feledjük, hogy útszűkület van a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé, az Albert Flórián út után, mert javítják a vízvezetéket. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítás miatt. Itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. És szintén a 13. kerületben a Pannonia utcában útszűkületen kell áthajtani a Katona József utca után, mert javítják a gázvezetéket. A vonattal közlekedőknek pedig fontos információ, hogy elkezdődtek a helyreállítási munkálatok Rákoson, ezért vasárnap estig jelentősen változik a közlekedési rend. A Budapest 60 Miskolc, a Budapest Újszász Szolnok Békés Csaba és a Budapest Cegléd Szolnok Debrecen fővonalakon. Indulás előtt mindenképpen érdemes megnézni részletesen ezeket a változásokat. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedés!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

Shakira és Burna Boy dala szólt, ez volt a Die Die itt a Sláger FM-en, és egy nagy attrakcióra készül Shakira holnap, ugyanis Madridból élőben közvetíti világszerte a koncertjét, úgyhogy a rajongók világszerte élvezhetik majd ezt a produkciót, ez lesz tehát holnap, ma pedig a macskafogót ünnepeljük, hiszen 40 évvel ezelőtt éppen 1986. október 2-án mutatták be a magyar mozika macskafogót, Ternovszky Béla rajzfilmjét, és hát ezzel kapcsolatban a héten a Sláger reggelben Petra és Zoli vendégül is látta a Ternovszky lányokat, akik egy különleges összejövetelt hoztak össze, ahol elindult a gondolkodás, hogy azért ezt a rajongókkal is meg kellene ünnepelni, úgyhogy ma szerte az országban számos moziban együtt nézhetjük meg a filmet, és nagyon sok helyen extra programokat is szerveznek. Az esemény kiemelt helyszíne a Pannonia filmstúdió lesz, ahol ma este 6 órától lehet ingyen megnézni a filmet, itt azonban sajnos a legutóbbi hírek szerint már telt ház van. Na hát, jó szórakozást, és adják át üdvözletem Lustadiknek. Most pedig, még mielőtt érkezne Zsupa Sángi a friss információkkal, meghallgatjuk Michael Jackson dalát, Soul Abedit.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Október 10-én Exománia a Bokcsarnokban. Exotikus állatok, izgalmas programok az egész családnak. Ne maradjatok le. Állati lesz.
4: Line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netsparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tájkatafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
5: Farmer napok a Premier Outletben.
6: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
7: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
10: Unod a cipekedést? Ki készít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu per ajánló. Foodora, mert jól esik.
11: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
12: Székre állok.
11: A Sláger FM műsora.
13: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
14: A kicsik pedig elmondják.
15: Te valami kézi munkát csinálsz egyébként,
12: Tamara? Nem, csak rajzolok.
15: Hát az... Nagyon jó, de hát az fantasztikus.
16: Művészet.
12: Én festek.
15: Tényleg?
16: Művészet.
12: Festelni is szoktam sokszor.
15: Mi a témátok, amit rajzoltok?
12: Jön. Én legtöbbször lovakat szoktam rajzolni.
15: Igen?
12: Igen, az a kedvenc.
17: Én már egy szívecskét is én nem tudok rajzolni.
15: Tényleg? Hányfajta szíved lehet lerajzolni?
12: 100.
15: 100?
12: A legcsönyebbtől a legszebbi. Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
18: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
19: Többi 46 millió forintot fizetett ki két ügyvédirodának a Szuverenitás Védelmi Hivatal. 160 új busszal bővülhet a Volán busz flottája, és hamarosan ismét megrendezik a Budapest Maraton Fesztivált. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Többi 46 millió forintot fizetett ki két ügyvédirodának a Szuverenitás Védelmi Hivatal érdemi versenyeztetés nélkül, közölte a miniszterelnökség. Az egyik megbízásnál 27,4 millió forintot fizettek ki személyes konzultációért, a másik esetben 19 millió forintot egy tanulmányért. A tárca közlése szerint több irat, szakmai indoklás és teljesítést igazoló dokumentum is hiányzik, ezért kiegészítették a korábban ismeretlen tettes ellentett feljelentést. A miniszterelnökség szerint a két ügyvédi megbízásnál felmerül a hűtlen kezelés gyanúja. A MÁV csoport részeként működő Volánbusz 160 új alacsonypadlós elővárosi autóbuszt vásárolhat egy korábbi keretszerződés újranyitásával. A 2023-ban két gyártóval megkötött megállapodást évvégéig meghosszabbították és újra megversenyeztetik a beszerzést az Iveco és a Setra között. A közlekedési tárca szerint így nem kell teljesen új közbeszerzést kiírni, ezért a folyamat akár 9 hónappal is rövidebb lehet. Az új buszokat a 2023-ban meghatározott maximális áron szerezhetik be. A szerződéskötés várhatóan novemberben történhet meg. Budapest ismét Európa egyik legnagyobb futófesztiváljának ad otthont október 10-e és 11-én. A 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra a világ több mint 120 országából érkeznek résztvevők, miközben Magyarország több mint 1100 települését is képviselik futók. A kétnapos rendezvényen a 2,3 kilométeres családi gyaloglástól egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratoni távig 14 különböző versenyszám közül választhatnak az indulók. Mondta a Sláger FM-nek Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.
2: Tavaly egy fantasztikus rekordot döntött a jubileumi év, több mint 40 ezer jelentkeztek. A jövő héten hétfőn zárjuk a előnevezéseket. Több mint 8000 külföldi nevezésünk van már. A magyar indulóknak 55%-a vidékről érkezik. Ami még érdekesség ebben az évben, hogy a hölgyek aránya meghaladta az esemény egészében az 50%-ot. 14 különböző távot rendezünk, ugye az a szlogenünk, hogy mindenki rajthoz. Nagy örömmel mondom, hogy több mint 6000 iskolás nevezett az eseményre. Van egy fogyatékossággal élők futama, ahova 1500-an neveztek, kerekesszékben ülők mindig azt mondják, hogy lefutom a maratont, vagy lefutom a távot, és a számunkra, épfutók számára is teljesen természetes, hogy együtt futunk. Lehet, hogy ő székbe ül, de akkor is együtt futunk.
19: A szervezők szerint a külföldi futóturizmus az elmúlt években csaknem megduplázódott, így a jövő hétvégi esemény a turizmus számára is jelentős bevételt hoz. A 105 éve született Cifra György zongora művész előtt tisztelegnek november 5-én a Magyar Zeneházában a Cifra Fesztivál keretében. Az Ágyúk és Virágok című este Halász Judit és Hegedűs D. Géza olvas fel részleteket a művész önéletrajzi könyvéből. Érdi Tamás és Farkas Gábor pedig Cifra repertoáriából játszik. A koncerten megemlékeznek a tavaly elhunyt Vásári Tamásról is, és átadják a Cifra Fesztivál díjat a kiemelkedő fiatal művészeknek. A délutáni csúcsforgalomban tökéletes látási viszonyok és csapadékmentes utak várják a hazaindulókat. A hőmérséklet kellemes, a legtöbb településen a maximum 24-25 fok között alakul. Front sehol sem érvényesül.
16: Ági, köszönjük szépen a híreket. Gyorsan szétnézünk az utakon. Van néhány útakadály, ami nehezíti az autósok dolgát ma is a fővárosban, így például lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert javítják a csatornát. A Podmanicki utcát egyirányosították az Eötvös utcától a Terész körútig, szintén csatorna javítás miatt, illetve lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton pedig sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után, de dolgoznak a 11. kerületben a Bartók Béla úton is, úgyhogy ezért befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, egyébként csatornát javítanak, a Bali Sándor utcában pedig szintén vízvezetéket építenek, így szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást. Török Bálinton a Szent István utcát találjuk lezárva, a Munkácsi Mihály utca is a Haranglább körforgalom között felújítás miatt, és a 13. kerületben a Pannónia utcában is útszűkületen kell keresztül hajtani, mert itt a gázvezetéket javítják a Katona József utca után. Vezessenek óvatosan!
20: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: Megtiszteltetés itt lenni önökkel, és elkísérni önöket a munkaidő utolsó óráiban is, így pénteken kora délután. Miley Cyrus érkezik már is vadonatúj dalával, a Bass Persuades forog, előtte viszont Ray Lenny-től a Love Me Not.
21: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Madonnadal forgott ez volt a Papa Grand Prix, aki egyértelművé tette visszatérését. Hiszen amellett, hogy a kritikusok ódákat zengenek a 68 éves énekesnő legújabb korongjáról, a Video Music Awards-on is tarolt 13 jelöléséből 7 kategóriában győzött, köztük az év előadója, a legjobb közreműködés, a legjobb tánc, a legjobb album, a legjobb operatőri munka és a legjobb koreográfia díját is megszerezte. Szóval ismét bebizonyította, hogy nem véletlen ragadt rá a pop királynője cím. No de itt a Sláger FM-en fenségessé tesszük már is az előttünk álló hétvégét, ugyan jön az Állatok Világnapja október 4-én, és hát az ünneplésből természetesen nem maradhat ki a fővárosi állat és növénykert, ahol szombaton az állatszeretet ünnepén, vasárnap pedig a nevelőszülők találkozóján vehetünk részt. Szombaton rengeteg előadás, bemutató, különleges program vár bennünket, vasárnap pedig izgalmas és játékos programokat szerveznek szintén, főként azoknak, akik egy-egy állatkerti állatot örökbe fogadtak, de természetesen ez a nap is nyitott mindenki számára. Szóval érdemes akár egész hétvégén tervezni a fővárosi állat és növénykerttel, és megünnepelni az Állatok Világnapját. A nyáron pedig ugye a labdarúgást ünnepeltük, a futballvilágbajnokság valamennyiünket lázba hozott, és hát idén is készült 2 fantasztikus dal is, mint egy himnuszként a sporteseményhez, az egyik dalhoz pedig a világ minden tájáról érkeztek zenészek, énekesek. Ez volt a DNA More Than a Game című dal, amit már is meghallgatunk Andrea Bocellitől, David Guettától, Megan Thee Stallion-tól és Éjjától itt a Sláger FM-en.

0: Hát igen, van, amikor gyűlölni is imádjuk a másikat. Ez volt az Erasure-től, az I Love to Hate You itt a Sláger FM-en. 2 perccel járunk 3:30 után. Egyre közelebb a hétvége, és egyre közelebb lépked a stúdióhoz. Kisorsi, Kisó és Kovács Áron, hiszen 4 órakor indul majd a slágerlista. Most azonban megnézzük, hogy alakul-e már a csúcsforgalom ebben, hogyha tudnak, segítsenek. 0630303098 az infoblokk, után pedig Olivia Dean-dalával megyünk tovább. Egész héten csodás napsütéses, szélcsendes időjárásunk volt, csúnya lenne, hogyha pont a hétvégére romlan el, nem fog. Nagyon szépen süt majd a nap holnap is, holnap után is, és akár csak ma szombaton, vasárnap is 24 és 26 fok között alakul a csúcshőmérséklet. A reggelek azonban egyre hidegebbek lesznek, holnap 6-7, vasárnap pedig 5-6 fokkal indul majd a nap. Megkímélnek bennünket a frontok, viszont a nagy napi hőingás miatt kellemetlen tünetek azért jelentkezhetnek, ilyen lehet a fejfájás, a vérnyomás ingadozás, és egy kicsit fáradékony. De koncentráltabbak is lehetünk miatta. De az égről ránk mosolygó nap kimondotta jót tesz majd a lelkünknek. És hozom az infókat az úton lévőknek is. Kezd már alakulni a délutáni csúcs, úgyhogy lassú haladásra lehet számítani a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcától, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Krisztina körúton a Döbrentei tér közelében, valamint a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Városon kívül a 12-es számú főúton Váci és Verőce között 3 autó ütközött. A 3-as kilométernél a forgalom egy sávonként, irányunként váltakozva tud haladni, és az M5-ösön is van még torlódás a Budapest felé vezető oldalon, a 67-es Lajos Mizse csomópont után korábban volt egy baleset, és az M5-ösön is van még torlódás a Budapest felé vezető oldalon, Lajos Mizse csomópontja után a 63-as kilométernél. Korábban történt egy baleset, ami miatt továbbra is csak a belső sávon lehet haladni. Viszont újabb baleset is történt szintén a főváros felé vezető oldalon, közel a Kecskemét észak csomóponthoz, a 71-es kilométernél, és már itt is 4-5 kilométer a torlódás. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Egy olyan zenész énekelt nekünk, aki rajong Budapestért, és már azelőtt rajongott, hogy valaha is ellátogatott volna hozzánk, neki Budapest volt álmai városa. Aztán ellátogatott hozzánk, és állítólag nem csalódott, sőt, George Ezra dalasztolt, ez volt az Anyone for You itt a Sláger FM-en. Hát mi is nézzük meg alaposan a várost hazafelé. Gyönyörű, ahogy fürdőzik az őszi fényben, és csodálatos az is, ahogy a napfénye megcsillan a Duna hátán. Megyek és én is megnézem. Önöktől pedig elbúcsúzom, megköszönve a megtisztelő figyelmet. Rögtön a hírek után indul majd a slágerlista Kisorsi Kisóval és Kovács Áronnal, úgyhogy további kellemes és szórakoztató rádiózást kívánok önöknek. Legközelebb hétfőn találkozunk, remélem találkozunk. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. Viszont hallásra!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A Balaton Pláza újdonsága igazi játéktermi hangulat két napon át. Gyertek barátokkal vagy a családdal a játékzónába, ahol a részvétel ingyenes és a kikapcsolódás garantált. Ügyességi játékok, digitális flipper, markolós játék ajándékokkal, lazulás a babzsákokon. Vár a játékzóna a Cinema City előtti területen október 2-án és 3-án 11-től 19 óráig.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Fáradt, kimerült, feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
9: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
10: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
11: A Sláger FM-et hallgatja?
12: Ha megkeresik online vagy telefonon,
11: kérjük, mondja el.
12: Sláger FM. Sláger FM.
11: Sláger FM.
13: Köszönjük.
12: A reklám után.

0: Javult szeptemberben a mentők kiérkezési ideje. A mellrákszűrésre hívja fel a figyelmet a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház. Jövő hétvégén rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Szeptemberben a legsúlyosabb P1-es esetek 90%-ához 25 perc 45 másodpercen belül érkezett ki a mentő Magyarországon. Az országos mentőszolgálat adatai szerint ez javulás az augusztusi értékhez képest, de még elmarad a kitűzött 15 perces céltól. A mentőket szeptemberben csaknem 85 ezer alkalommal riasztották a 4 sürgősségi kategóriában, ez 11%-os csökkenés augusztushoz képest. A P1-es, vagyis legsürgősebb esetekből több mint 10 ezeret regisztráltak, ezek 3/4-éhez valamivel több mint 20 percen belül érkezett meg a mentő. A régiók közül Nyugat-Dunántúlon volt a legalacsonyabb, 23 perc 10 másodperc a 90%-os kiérkezési idő, még Közép-Magyarországon a legmagasabb, csaknem 28 perc. Az OMS hangsúlyozta, hogy a kiérkezési idő önmagában nem az ellátás minőségét méri. Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja, amelynek keretében a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház is a korai felismerés fontosságára hívja fel a figyelmet. A kórház tájékoztatása szerint a szervezett mammográfiás szűrés 45 és 65 év között 2 évente vehető igénybe, és olyan apró elváltozásokat is kimutat, amelyek még nem tapinthatók. Fontos az önvizsgálat és a rendszeres orvosi ellenőrzés is, szokatlan elváltozás esetén pedig mielőbb orvoshoz kell fordulni. A Csolnokiban az emlődaganatos betegek komplex ellátása helyben biztosított, a diagnosztikától a műtéten és a gyógyszeres kezelésen át a sugárterápiáig. A kórház idén is csatlakozik a Fagyöngy Egyesület Séta a Nők Egészségért programjához október 10-én. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról és az integrált testnevelés fontosságáról tartottak szakmai programot Veszprémben, a Veszprém Balaton Európa Sport Régiója 2026 projekt részeként. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a pedagógusoknak nem a sportból való kivonást, hanem az alkalmazkodást és a közös sportolás lehetőségét kell keresniük. Az előadáson szó esett a parasport történetéről és a magyar sportolók eredményeiről. A programon két paralimpikon, Papp Bianca és Nagy Vivien játékos is megosztotta tapasztalatait. A résztvevők emellett a gyakorlatban kipróbálhatták a floor curlinget és a vaksakkot is. Az Érci Reguli Antal általános iskola vezetése szerint egyre több diáknál okoz problémát a kihívó öltözködés és a feltűnő smink. Az intézmény egyelőre nem szeretné részletesen szabályozni a megjelenést, inkább a szülők együttműködését kéri. Arra biztatják a családokat, hogy a 6 és 15 év közötti gyerekek iskolai viselete legyen visszafogott és az életkoruknak megfelelő. Az iskola ajánlásai között szerepel a felsőtestet takaró ruházat, valamint a haspólók, pántos felsők, műkörmök és feltűnő körömlakok mellőzése. A sminknél a természetes megjelenést kérik, a látható piercingeket pedig a házirend már jelenleg is tiltja. A vezetőség azt mondja, ha a helyzet nem változik, később hivatalosan is rögzíthetik a megjelenéssel kapcsolatos elvárásokat. Október 9-e és 11-e között rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált, ahol 3 napon át a balatoni halé és a gasztronómiáé lesz a főszerep. A főtéren halas különlegességek, főzőversenyek, családi programok és látványos bemutatók várják a látogatókat. Szombaton halpiknik főzőversenyt, vasárnap pedig fish food versenyt rendeznek. A zsűriben többek között Vonberg Frigyes és Fodor Noel is helyet kap. A gyerekeket játszóházak, koncertek és interaktív programok várják, este pedig ingyenes koncertek szórakoztatják a közönséget.
1: Köszönjük szépen a híreket, most pedig figyeljenek nagyon azok, akik vonattal közlekednek a vonalban már is, a MÁV Inform ügyeletesen Kis Horváth Levente. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. A 60 és az újszászi fővonalon várhatóan vasárnap estig jelentősen módosult a közlekedési rend, tart a hétfőn kisiklott tartálykocsik műszaki mentése. Legfontosabb változások, hogy a 60-i vonalon az S80-as és G80-as vonatok nem közlekednek, helyettük az interrégiók állnak meg. Az újszászi vonalon minden második sűrűsápi S60-as vonat kimarad, helyettük a szolnoki Z60-as vonatok állnak meg. Az S76-os vonatok terelve Rákos helyett Kőbánya felsőre érkeznek, és onnan is indulnak Pilisvörösvárra. Az interrégiók és a Z60-as vonatok 20-30 percen hosszabb menetidővel közlekednek a többlet megállások miatt. A debreceni Nyírség és Tokaj Intercity a Ceglédi vonalon át, Zuglói, Kőbánya Kispesti, Ferihegyi és Ceglédi megállással közlekednek. A pilisi Z50-es vonatok közül néhány délutáni járat kimarad. Fontos változás, hogy a vonatkövető rendszerek nem minden esetben tudják lekövetni a vonatok valós közlekedését. A részletekről bővebben a mavcsoport.hu per Rákos weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul a Kiavalli slágerlista. Slágerlista, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján a 2026-os év 40. adása. Ha! Az utolsó szeptemberi adás. Itt van Orsi a múltból, dalokat hoz a hét sztárja, pedig október 3-án ünnepli az 57. szülinapját. Kérem, 50 pluszosokat a Starban Star döntőjébe. Aha. Én ezt tűztem ki az ásztomra, ő rajta meg alig látszik, hogy elmúlt 20.
5: Tényleg?
4: De tényleg, mármint a hét sztárján. Indul a Kiavalli slágerlista Kid Leroy-jal és Justin Bieberrel. Lassan ő is közel van az 50-hez. Ez a Stay és a 40.

0: Imagine Dragons és a Bones a 38. Joel Corey és a Be Alright visszatért a 39. Orsi pedig visszatért hozzánk, hogy hozzon valami agyzsibbasztót a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 32 éves lett Halsey, amerikai énekesnő, dalszerző, aki annak idején a közösségi médiában saját dalaival kezdte építeni a karrierjét, 2014-ben pedig már lemezszerződést kapott. 2017-ben Jeezy-vel nem csak a stúdióban alkottak egy párt, akkoriban a magánéletben is együtt voltak. A Him and I-t kifejezetten a kapcsolatuk inspirálta, a féle szerelmi himnuszként mutatták be a közönségnek. A szerelem végül nem bizonyult öröknek, 2018 nyarán szakítottak, a dal viszont túlélte a románcot, szerencsére. Jeezy és Halsey következik, ez a Him and I.

0: Szépen. Jöjjön némi info a hét sztárjáról. 57. születésnapját ünnepli, és 20-nak néz ki.
1: Ó, igen.
0: Középső neve René, és nem a Selvegger. Zenei karrierje kezdetén így írtak róla, hogy ő lesz a következő Madonna.
1: Ki lehet az?
0: És ez nem volt világos, akkor Madonna alatt mi Madonnát értünk, tehát mi máshogy ejtjük.
1: Értem.
0: Ide jön, azt nem érti. Szerencsére nem lett igazuk, mert Madonnából vagy Madonnából egy is elég.
1: Ez igaz.
0: Hosszú évekig ismertető jele volt a vörös rózs, de ezzel a legtöbb kutya így van.
2: Tiltakozom!
0: Maroon 5 és a Cardi B Girls Like You-ja pedig visszatért a 37-re.
1: Szóval azt hiszed, meg fogod úszni szép a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
4: Farmer napok a Premier Outletben.
5: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
6: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit. Életed. Ritmusod. További információ metrodom.hu.
9: Forró line-uppal zárjuk a történelem legforróbb nyarát a Budapest Parkban. Szeptember 24-én és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netsparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tájkatafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
10: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
11: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje. Keresse termékeinket partnereinknél.
12: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal? A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
13: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most folytatódik a Kiavalli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 35.

0: 35. a Lost Frequencies és a Leave It All. Hayden James Gorgon City és Nedan Foolproofja pedig a 36. Na, Orsi jön, és tényleg, ahogy szoktam mondani, agyibasztó a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2010. augusztusában egy új klipes dallal jelentkezett Varga Viktor, és nem kellett hozzá sok idő, hogy a magyar közönség rákapjon. 16 évvel ezelőtt gyakorlatilag lehetetlen volt úgy rádiót hallgatni, hogy előbb-utóbb ne szólaljon meg. És most sem ússzuk meg, de nem is akarjuk. Lehet zöld az ég, Varga Viktor következik.

0: Varga Vektor és a Lehet zöld az ég. Köszönjük szépen, folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók különös tekintettel a Sláger FM-re. Összesítése alapján elárulom ki a hét sztárja. Gwen Stefani.
1: Hogy ki?
0: Gwen Stefani. Jó, van, mostanában előveszünk olyan nőket, férfiakat, akikre már nem emlékeztek, de hát ha. Tudjátok, ő az a cső, aki lenyúlta a Zanzibárnak a Szólj már slágerét. Jó, most ne kezdjük el, hogy ki volt ott előbb, jó? Ne kezdjük el. 57 éves, mint említettem, hosszú évekig ismertetőjele volt a Vörös Rúzs. Ezt meg Zsédától nyúlta, csak a szín cserélte le. A középiskolás évekre nyúlik vissza az a történet, mármint a Vörös Rúzs, akkor kapott a nagymamától egy Vörös Rúzst ajándékba. Szerintem csak a nagyfater elől akart elrejteni, mert titokban ezzel fogadta a postást, és így belenyomta a kezébe, mikor a nagyfater arra járt.
2: Fogd már meg, kisunokám, fogd már meg, tedd már el!
1: Köszi, mami!
0: És azóta úgy értékelt, hogy ez neki járt. Na, nem tud leállni az árnyalattal, tolja. Fiatal korában egy amerikai gyorsétteremben is dolgozott, és ezzel pont így voltam én is, mert az amerikai gyorséttermek azok még Magyarországon is vannak. Na, most hív a fiam, úgyhogy pillanat. Elmondása szerint sok zsíros ételtől jól meg is hízott. Jöjjön most 34. Mark Ronson és Miley Cyrus Nothing Breaks Like a Heart, a kis dundussal folytatjuk.

0: Fittelt Lukkalá, Lotterivel, Shawn Mendes és Camila Cabello szenyoritája, amit nagyon szeretek. Erre jöttem össze a mátkámmal. Ezt hallgattuk leengedett ablakkal. Na mindegy, a 33. volt. Oké, okay, Orsi jön, és előbányászott valami agyzsibbasztót a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2016-ban Sia és Sean Paul gyakorlatilag beköltözött a világ slágerlistáinak élére. A Cheap Thrills több mint 16 országban, köztük Magyarországon is listavezető lett. És hogy mekkorát ment? Még 2022-ben, tehát 6 évvel a megjelenését követően is

0: mondta Sanda Pál, és előadták a Cheap Thrills-t. Köszönjük szépen! Titokban megnősült a Maneskin frontembere, aj, de szerettem ezt titokban. Szerintem a többiek tudtak róla.
1: Aha.
0: Tehát szerintem akinek szólt, azok ott voltak. Oké?
1: Okay? Igen.
0: Nekünk titokban, de szerintem ez így jó, mert például én se szóltam a Maneskin frontemberének, mikor én házasodtam.
1: Ez komoly?
0: Damiano Davidről beszélgetünk, 27 éves, szeptember 24-en Toszkánában. Montalcino? Montalcino? Nem tudom, sose voltam ott, úgyhogy Montalcino. Hogy kell ejteni az, hogy Montalcino?
2: Nem mond semmit.
0: Történelmi városházáján vette feleségül Dove Cameron színész énekesnőt. Szűk körül volt a ceremónia, csak a család és a legközelebbi barátok voltak jelen. Milyen szerencse, hogy ők tudtak róla, de tényleg be tök titokban történt.
1: Tömberedes.
0: Kapcsolatuk 24 elején vált hivatalossá, idén januárban eljegyezték egymást. Damiano több szólódalát is Dove ihlette, őt pedig egy szappan.
1: Befejezte?
0: Az énekesnő pedig a Zombie Lady című számában is közreműködött. Ó, azt a Zombie Lady-t azt szoktam átkám hallgatni az a kocsiban. De nem rossz. Nem rossz. Egyébként nem rossz. 31. Miles Smith és a Stargazing. Ez sem rossz.

0: 30. Miles Smith és a Stargazing, köszönjük szépen, vége az órának, szünet, hírek, időjárás, közlekedés, és folytatjuk a Kia Valli slágerlistát, persze csak a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 4-ig a frissen sütött vajas croissant 44% kedvezménnyel csak 119, 400 g Ammerlender klasszikus sajt 30% kedvezménnyel csak 925 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
6: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
7: Balatoni halak, finom ízek, zene és rengeteg élmény. Halfesztivál Siófokon október 9 és 11 között. Színes családi programok, kulináris élmények, ingyenes koncertek. Színpadon Berecki Zoltán, Kovalszky Mega Vega, valamint a Parnokrasztis Dániel Figergő. Részletek a Siófogát Facebook oldalán.
8: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény. Ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylés, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
9: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
10: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
11: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: 7-től fokozottan figyelik a rendőrök a mobilozó sofőröket. Alacsony a Duna vízellása, de nem fenyeget leállás Paksnál. Halas finomságokkal érkezik a 13. Siófoki Halfesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. Több mint 46 millió forint értékű ügyvédi megbízások miatt egészítette ki korábbi feljelentését a miniszterelnökség a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. Az átvilágítás szerint az egyik ügyvédi iroda 27,4 millió forintot kapott tanácsadási feladatokra, még egy másik iroda 19 millió forintért készített volna tanulmányt az Európai Unió hatáskör bővítéséről. A miniszterelnökség szerint a beszerzések során nem volt valódi verseny, hiányoznak fontos dokumentumok, és a kifizetett összegek nem álltak arányban a teljesítéssel. A tárca ezért úgy véli, felmerülhet a hűtlen kezelés gyanúja, ezért kiegészítette a korábban tett feljelentést. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség október 5-e és 11-e között a vezetés közbeni mobiltelefon használat kiszűrésére. Az akció az Európai Roadpol Figyelj az útra elnevezésű kampányához kapcsolódik. A rendőrök nem csak a telefonálást, hanem minden olyan tevékenységet ellenőriznek, amely elvonhatja a sofőr figyelmét az útról. A hatóság szerint különösen veszélyes az üzenetírás, az olvasás, a közösségi oldalak böngészésre vagy akár videók nézése vezetés közben. A kampány célja, hogy csökkenjen a figyelmetlenségből adódó balesetek száma, és biztonságosabbá váljanak az utak. meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsődefejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyigények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik. Az augusztusinál is alacsonyabb vízállás várható a Dunán a következő napokban, de a paksi atomerőmű működése nincs veszélyben. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán azt közölte, hogy a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget lekapcsolás. Nyáron a rendkívül alacsony vízszint miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani, ami ráirányította a figyelmet a problémára. A kormány ezután döntött a fenékküszöb megépítéséről, hogy a jövőben az alacsony dunai vízállás se veszélyeztesse az ország egyik legfontosabb energiatermelő létesítményének működését. Közben a tartós szárazság miatt a hétvégére akár mínusz 8 cm-ig is süllyedhet a Duna vízállása Budapestnél, ami újabb történelmi mélypontot jelentene. Az időkép szerint még szeptember elején a folyó a vízmérce nulla pontjáig apadt, ezen a héten szerdán a mínusz 1 cm-es értékkel megdőlt a korábbi negatív rekord. A csapadék hiánya folyó teljes magyarországi szakaszán érezteti hatását. Október 9-e és 11-e között rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált, ahol három napon át a balatoni halak, a gasztronómia és a szórakozás kapja a főszerepet. A látogatók hagyományos és modern halételeket kóstolhatnak, miközben a halpiknik, főzőverseny és a fish food verseny is izgalmas programokat kínál. A fesztiválon több magyarországi halasváros, valamint Siófok testvérvárosai is bemutatkoznak. A családokat játszóházak, kézműves foglalkozások és gyermekkoncertek várják. Emellett látványos bemutatók és esti nagy koncertek is színesítik a hétvégét. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Igazi kora őszi idő vár ránk a következő napokban. Szombaton és vasárnap is sok napsütésre, kevés felhőre és száraz időre számíthatunk. A délutáni órákban 23-26 fok közé melegszik a levegő. A reggelek ugyan többfelé hűvösek lesznek, de napközben kellemesen alakul az időjárás. Hétfőn már több felhő érkezhet fölénk, helyenként egy-egy futózápor sem kizárt, de továbbra is 20 fok feletti csúcsértékek várhatók. Zsúfolt a Lehel utca kifelé a Róbert Károly körút előtt, a 105-ös és a 210-es busz a Hun utcánál a villamos megállóban áll meg. Torlódik a kocsisor Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a temető közelében. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Krisztina körúton a Döbrentei tér közelében. A budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Margit körúton a Széltálmán tér környékén, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé. Erős a forgalom a Balcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, valamint a Pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél, a Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kanyarodni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik a Ki a Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítése alapján. Orsi a múltból hoz dalokat, a hétszerre pedig Gwen Stefani, és ha nem tudjátok, hogy ki ő, akkor hallgassatok ide, mert majd mondom. Szőke, vörös zsúzs, úgy néz ki, mint a fiatal Marilyn Monroe. Majdnem Manson mondtam, néha biztos rá is hasonlít egy-két durva buli után. Folytatjuk a Ki a Valli slágerlistát a Jónás testvérekkel, ez a Szívás és a 30.

0: Max Quinzen kínlódók királyok könnye a 28. Sam Smith és Kim Petras Anholia pedig a 29. Na de, ez sem ahhoz képest, amit Orsi hozott a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 18 évet megyünk vissza az időben. Jason Mraz harmadik albumának előfutáraként jelent meg az I'm Yours, bár a dal története valójában korábban kezdődött. Egy demo változata már 2005-ben napvilágot látott. Jason ráadásul rendszeresen játszotta a koncertjein, így mire hivatalosan megjelent, a közönség gyakorlatilag már régi ismerősként várta. 2008-ból érkezik egy dal, amit valószínűleg néhány másodperc után együtt éneklünk. Jason Mraz, I'm Yours.
3: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: Orsi. Tényleg. Még ilyen dalokat hozzám. Még.
1: Jól érzi magát?
0: Ez itt még mindig a Kiavalli Szegellista. Még. Ez még. És a hírt sztárja még mindig Gwen Stefani. Többet nem mondom, hogy még.
2: Köszönöm.
0: Egy hajszál választotta el attól, egyébként Gwen Stefanit, hogy Brad Pitt mellett ő legyen a női főszereplője a Mr. és Mrs. Miss című filmnek. Gondolom lekasztingolták ők is. Ezt a lekasztingolást igazából a levarrás helyett alkalmazzák a filmes dialektikában, de végül is Angelina Jolie lett a befutó. Őt mondjuk tényleg levarta a Brad Pitt, és azóta sem tartozik szerintem a 10 kedvenc ötlete közé.
3: Tiltakozom!
0: Ha Angelinának kellett volna. A sárga a kedvenc színe, mármint hogy Gwen Stefaninak. Egyrészt azért, mert boldoggá teszi, másrészt azért, mert hogyha mondjuk májbeteg lesz, akkor is tetszik majd magának.
1: Mi?
0: A sárga bármikor bármilyen formában jöhet. Ezt mondja ő, és igen, erre fejlesztették ki a Tena Lady-t. Eredetileg nem ő lett volna a No Doubt frontasszonya, de hogy ki lett volna, és aztán hogy lett ő, azzal folytatom majd élete történetét, de most jöjjön Robin Schulz és Barb's Better Times-ja, a 27. 10 helyet javított, úgyhogy nagy taps.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Őszi kuponkavalkád az Auchanban. Október 1 és 11 között 78 kupon vár bizalomkártyával és egyetlen vonalkóddal. Vidd haza például bármely társas játékot most 25% kedvezménnyel. A kedvezménykódot az őszi kuponfüzetben vagy az Okosanabban találod. További részletek auchan.hu/kuponnapok.
4: Valami van a levegőben.
5: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Gyere, és vegyük be együtt december 29-én az MVM Dómot, és zárjuk együtt az évet.
6: Halott Pénz. Évzáró koncert december 29-én az MVM Dómban. Jegyek livenation.hu.
7: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Farmer napok a Premier Outletben.
9: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
10: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
11: Premier Outlet Budapest.
12: Legyél parki arc. Költözz a Parkside Residence-be. Válassz ajándékot. 5% kedvezmény, ajándéktároló, vagy két parkoló egy áráért. Budapest 13. kerület. Prémium lokáció. parksideresidence.hu/extra. Az ajánlat kizárólag a promóciós lakásokra, tárolókra és parkolókra érvényes.
13: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégi középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!

0: Stellar, 30-án Lazarus és Ty Katafolk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: A reklám után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik a Kia Valli slágerlista.

0: Sims és a The Door a 25. Ray Dalton és a Do It Again a 26. Orsi pedig jön és hoz valami agyzsibasztót a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Jöjjön egy kis rock vagy hard pop, nem is tudom, és nem is szeretném beskatujázni a Fish zenekart. Maradjunk egyszerűen annyiban, hogy jók, jó a stílus, jó a zene, és a dal is nagyon működik. 2016-ból jön a Fish, és a Ne is figyelj rám. A címet azért ezúttal ne vegyék szó szerint.

0: te is figyelj rám! Mondja Fish. Nem én mondtam, Fish mondta. Oké, rám figyeljél, mert hogy érkezik a hétsztárja Gwen Stefani! A No Doubt, a zenekar, ami ismertítette őt, vagy ő tette ismerti a zenekart, ez véleményes. Tehát a ska zenekarként indult. Kezdetben John Spence volt az énekes, Gwen csupán vokálozott.
1: Nocsa.
0: Tehát volt egy énekes, és Gwen pedig hátulról pillázgatott rá, hogy
2: leszek én még előtt.
0: Aztán a Manus 80. decemberében egy koncert előtt öngyilkos lett. Az előrekerülésnek egyébként ez egy elég általános módja, de nem a legkedveltebb. A No Doubt emiatt fel is osztott pár hétre, majd újult erővel visszatértek, akkor már Gwen Stefanivel az élen. Ismerte a dalokat, ismerte a szövegeket, ismerte a gázsit, és előlépett. Az áttörést 95-ben kiadott harmadik lemezükkel érték el, a Don't Speak 16 hétig volt a Billboard lista legjobbjai között.
1: Szép munka.
0: Innen folytatom, de most jön Kató néni és Jani bácsi a Tündelines Affal a 24.

0: Siren, azt hiszem a 22. volt, Lady Gaga pedig az Abrak a Zabrával a 23. Orsi jön, és agyibasztás a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Maradunk 2008-ban, szeptember 26-án debütált világszerte a rádiókban Britney Spears 6. Circus című albumának első kislemeze, a Womanizer. És igen, elképesztő kimondani, de ez már egy 18 éves dal. Ráadásul nem is akármilyen rajtot vett. A Billboard 100-as listáján a 96. helyről egyenesen az első pozícióba ugrott. Ennél látványosabb előzést nehéz produkálni. Britney Spears következik, és a Womanizer.

0: Whitney és a Womanizer. Oh, hát azt mostanában beszedtük egy páran.
1: Oh, igen.
0: Ebbe a kis játékos vetélkedőbe, amiből volt szerencsém és van szerencsém részt venni. Na de most nem erről beszélünk. 50-eseket a döntőbe, ha nem folytatjuk a kiavaldi slágerlistát.
1: Jó.
0: Margot Robbie közel 10 év házasság után is hivatalosan felvette a férje Tom Achley vezetéknevét. Hát nem csodálom, hogy gondolkozott egy 10 évet rajta. A brit cég nyilvántartásban már Margot Alice Achley néven szerepel. Ebben a névben van C, K, R, L, meg Y és különböző A, meg E betűk. Tehát, hogy
2: betűzze, please.
3: Inkább csak kiejtem.
0: Szóval közös produkciós cégük dokumentumaiban már így szerepel, úgyhogy lebukott, fölvette a nevét. Filmes munkáiban továbbra is csak Margot Robbie néven láthatjuk nyilvánvalóan. A pár 2013-ban ismerkedett meg. Nem tegnap volt, 2016-ban összeházasodtak és 24-ben megszületett az első gyerekük. Csodálatos karrier. A névváltoztatás tehát elsősorban hivatalos, magánéleti gesztus, nem pedig művész névváltás. Szerintem ez cuki, amikor egy nő fölveszi a férje nevét. Én nem ilyen izét látok benne, nem ilyen patriarchális rendszer izét, hanem valahogy az van, hogy van egy leánykori név, és attól megválik, és az apja nevét, az apja átadja a legénynek, a legény átveszi az ő, és tudjátok így, ez is szép, én szeretem.
3: Ez magánügy.
0: Én szeretem. Excellent, és Sarah Michelle Miller, Don't Leave Kylie, pedig a 21. azt is szeretem, tessék.

0: 21. után, ami Accenture, ami sem illet, Don't Leave Kylie-ja volt. Fél pályánál járunk, barátaim, folytatjuk a kiaval is legelistát, de csak a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
2: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után!

0: Kármán András bejelentette a nyugdíjemelés részleteit. 27 desszert versenyez idén a Balaton Sütije 2026 címért. A Van Veszprém nyerte a férfi kézilabda klub világbajnokságot. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Négyszeresére 120 000 forintra emelik a 2008 óta változatlan 28.500 forintos öregségi nyugdíjminimumot 2027. januárjától, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A 108 000 forint alatti nyugdíjakat 120 000 forintra egészítik ki, a 108 és 146 000 forint közötti ellátások pedig sávosan 6 és 12 000 forint közötti összeggel emelkednek. Az árva ellátás minimuma 50-ről 60 000 forintra nő, a megváltozott munkaképességűek rokkantsági és rehabilitációs ellátása pedig 10%-kal emelkedik. Változik az időskorúak járadéka is, az érintetteknél az összeghatárok nagyjából a kétszeresükre emelkednek. A csomag több mint 700 000 embert érint, és a jövő évi költségvetésben 123 milliárd forintos kiadást jelent. Második alkalommal rendeztek népmesemondó versenyt a Magyar Népmese napján a Veszprémi Lackó Dezső Múzeumban. A szeptember 30-ai programon több mint 20 iskolás vett részt, alsó és felső tagozatosok, valamint középiskolások is mesét mondtak. A versenyzők szabadon választhatták ki, melyik magyar népmesével készülnek. A zsűri három korcsoportban értékelte az előadásokat. A résztvevők bronz, ezüst vagy arany minősítést kaptak, senki sem távozott üres kézzel. A múzeum a mesemondóknak a Tihanyi mesék című gyűjteménnyel is kedveskedett. Több mint 2300 ellenőrzést végzett a NAV a Balaton környékén a nyári időszakban, és az esetek 21%-ában szabálytalanságot találtak. A leggyakoribb problémák a nyugta és számlaadás elmulasztása volt, de gyakori volt a beremjelentett foglalkoztatás és az online pénztárgépek szabálytalan használata. Az adóellenőrök egyebek mellett vendéglátóhelyeket, rendezvényeket és turisztikai szolgáltatókat vizsgáltak. Egy alkalommal egy Facebookon hirdető adózó adószám nélkül értékesített e-cigarettákat, és zárjegy nélküli terméket is kínált. Egy másik esetben egy interneten meghirdetett terepjáró túrán nem állítottak ki bizonylatot a szolgáltatás ellenértékéről. A NAV szerint az ellenőrzések célja a szabályosan működő vállalkozások védelme és a jogkövetés elősegítése. 27 desszert versenyez idén a Balaton Sütije 2026 címért. A második alkalommal meghirdetett versenyen 15 alkotás a fő kategóriában, 5 a mindenmentes, 7 pedig a junior mezőnyben indult. A zsűri szeptember 29-én Balatongyörökön kóstolta végig a nevezéseket, amelyek között a füge, a megy, a málna, a dió, a mandula és a balatoni borok is megjelentek. A cukrászok különleges párosításokkal is kísérleteztek, például meggyel és fekete borssal, valamint paradicsommal és bazsalikkal. A junior kategóriában a veszprémi cukrásztanulók is indultak őszi málna nevű desszertjükkel. A 7 szakemberből álló zsűrit Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrásziparttestület szakmai elnöke vezette. A Balaton Sütije 2026 győzteseit október 11-én a Badacsonyi Fügefeszten hirdetik ki. A Van Veszprém nyerte a férfi kézilabda klub világbajnokságot, miután a csütörtöki döntőben 42-33-ra legyőzte a címvédő Barcelonát Egyiptomban. A veszprémiek már az első félidőben 6 gólos előnyt szereztek, a második játékrészben pedig 10 gólra is növelték a különbséget. A csapat legeredményesebb játékosa Hugo Deszkát volt 10 góllal. A Veszprém 2024 után másodszor hódította el a klub világbajnoki címet. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Még marad a késő nyári hangulatot idéző időjárás. A hétvége ugyanis igazi ajándék lesz az időjárás szempontjából. Szombaton és vasárnap sok napsütésre, kevés felhőre és 23-26 fokos délutáni hőmérsékletekre készülhetünk. Hétfőn már valamivel több felhő jelenhet meg az égen. Helyenként egy-egy futózápor kialakulhat, de a hőmérséklet továbbra is 21 és 25 fok között alakul, így még néhány napig velünk marad a kellemes kora őszi idő. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 67-es Lajos Mizse csomópontja után egy munkavégzés során kialakult torlódásban egy kis teherautó és egy kamion ütközött össze, a belső sávon megindulhattak a járművek. Újabb baleset történt a főváros felé vezető oldalon, közel a Kecskemét észak csomóponthoz, a 71-es kilométernél a belső sávon megindult a forgalom. A torlódás összeért a kicsi távolabb történt korábbi balesettel, így mintegy 8-9 kilométeres a kocsisor. Az M1-es autópályán Budapest felé Tatától Tatabányáig torlódik a forgalom, mindkét sáv araszolva halad. Véget ért a baleset helyszínelése az M7-es autópályán Budapest felé a Szabadbattyán csomópont után Székesfehérvár közelében. Erős a forgalom a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik a Ki a Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Hello Los Angeles! Elérkeztünk a Top 20-hoz, a hét sztárja Gwen Stefani. Igen, ők egy ember egyébként. Tehát, hogy így is, Gwen és Stefani, nem? Lehetne egy ilyen előadás. És akkor bejönne két bajor ruhás lány, és sörös korsóval a fejükön jódliznának.
4: Előfordul.
3: Például. Folytatjuk a Ki a Valli slágerlistát Ray Daltonnal, ez a Blood Running és a 20.

0: Jennifer Lopez, Lopez, David Guetta, Safe Tonight-ja a 18. 19. helyen pedig David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait yes szerepelt. Én sem akarok várni, inkább szólok Orsinak, hogy hozzon valamit a múltból, amit komolyan mondom, lesírom a sminkem.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte 42. születésnapját Melody Thornton, amerikai énekesnő, dalszövegíró és táncosnő, aki 2003 és 2010 között a Pussycat Dolls tagja volt. Ő volt a csapat legfiatalabb tagja, és Nicole Scherzinger mellett az egyik legerősebb énekhang is az övé volt. Most pedig jöjjön az a dal, amelyel annak idején igazán berobbant a Pussycat Dolls.

0: Pussycat Dolls és a Doncsa. Köszönjük Korsinak, a hét sztárja továbbra is Gwen, Stefani. És ők továbbra sem egy bajol páros, akik jódlizva a söröznek, hanem ez egy ember. Egy szép szőke asszony.
1: Akkor jó.
0: A 2000-es évek elején nem volt stylistja, ez meg is látszott rajta állítólag, de így is hatalmas divat diktátornak számított. Ma már egy kicsit furcsán tekintünk vissza az akkori szettjeire, ez ki a franc tekint vissza az akkori szettjeire egyáltalán?
2: Még tudja mi?
0: Nekem az a furcsa, hogy valaki visszatekint a szettjeire. De Orsi azt mondja, hogy ő már akkor sem értette, nemhogy most. Most még annyira se érti. De miért nézegeti valaki Gwen Stefani 2000-es évekbeli ruháit?
3: Azt mi sem tudjuk.
0: De tényleg, aki ezt megteszi, az tudja magáról, hogy csak azért teti meg, mert rohadt sok ideje van. Csináljon valamit az életével. Mindenki platina szőke hajat költ hozzá, mármint Gwen Stefanihoz, pedig olasz felmenőkkel rendelkezik, és az eredeti hajszíne sötétbarna. Ó, oh, hát ezért lehet! Hát ezért lehet, pont ezen gondolkodtam, hogy egy olyan nő, akinek ilyen szép szőke haja van, miért festi a tövét feketére?
3: Folytasd!
0: Hát ez a titok! Régebben egyébként hetente festette, hogy mindig tökéletes legyen az árnyalat, de csoda, hogy még van haja. Mert azért ez a platina szőke, ez azért úgy odaver a sérónak. Cameron és az ölelgest megmagad a 17.
4: Egyébként pedig sokan értékelik a jó humoromat.
5: Tényleg?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Igazi kora őszi idő vár ránk a következő napokban. Szombaton és vasárnap is sok napsütésre, kevés felhőre és száraz időre számíthatunk. A délutáni órákban 23-26 fok közé melegszik a levegő. A reggelek ugyan többfelé hűvösek lesznek, de napközben kellemesen alakul az időjárás. Hétfőn már több felhő érkezhet fölénk, helyenként egy-egy futózápor sem kizárt, de továbbra is 20 fok feletti csúcsértékek várhatók. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervizúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezetékjavítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Pultszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után, mert vízvezetéket javítanak. Mai éjféltől lezárják a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Kerepesi út után darúzás miatt várhatóan szombat hajnali 4:30-ig. Rendezvényt tartanak ma 20 órától a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadják ismét a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az egyes villamos szombaton és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karban tartás miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Kia Valli slágerlista. A legnagyobb

0: 15. Szemfelt Rosalind, Hot Like Mania, 16. Martin Garrix, Matisse, Zlatko, Barbs és még sokan mások Butterflies-a, és akkor most jön Orsi, hogy ezeken a fantasztikus dalokon kívül meghallgassunk valami kegyetlent a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 9 évet megyünk vissza az időben. 2017-ben a norvég DJ Kygo és az amerikai énekesnő Selena Gomez közös dala vezette a slágerlistákat. Az idején mi egy tönkrement párkapcsolat történetét meséli el, amelynek az alkoholizmus vetett véget. Nem éppen vidám történet, mégis olyan sláger született belőle, amit milliók énekeltek. Kygo és Selena Gomez következik a Sláger FM-en. Ez az Irene Me.

0: Kígyó Selena Gomez, It Ain't Me. Köszönjük szépen. Kígyó, hogy melengedte magát a Selena Gomez mellein?
1: Valóban?
0: Vagy az, hogy mondja, kígyót melengetett a keblein a Selena Gomez. Na, ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján érkezik a hét sztárja, Gwen Stefani. Stefani? Kérem, nyújtsa ki az ujját. Megvan még ez a csupasz pisztolyrész, mikor mi Stefani bemutat. Nézzetek régi csupasz pisztolyokat.
2: Jól beszélsz.
0: Gyerekkora óta alvási nehézségekkel küzd, diszlexiás, és ezt gyakran elmondja az interjúk alkalmával, hogy bátorítsa ezekkel azokat a fiatalokat, akik egyszerűen utálnak olvasni. Vagy akik tényleg diklexkliások. Egy kis nehézség ne akadályozzon meg senkit abban, hogy az álmaért harcoljon, egyébként ezzel egyetértek. Egy dolgot kell jól olvasni.
3: Mennyi az annyi?
0: A gázsit. Ott a nullák száma nagyon fontos, de tényleg, azt oda azért figyeljetek.
2: Okay.
0: A No Doubt 2012-ben szóló előadóként 2017-ben jelentkezett új albummal. Tehát, hogy van egy zenekara, meg már szóló. Ezt sose értettem egyébként, hogy annak, akinek van zenekara, az miért csinál szóló albumot? Ezt már Bon Jovinál se értettem, meg van egy csomó, hogy minek? Hát van egy zenekarom, bak, vagy itt szeretnek így más, de annyira meg nem szól nagyot a No Doubt, hogy neki szóló album kelljen.
2: Honnan tetszik ezt tudni?
0: Mert értitek, azt megértem, hogy mit tudom, az Iron Maiden 43. lemeze után mondjuk a Bruce Dickinson szeret volna másokkal dolgozni. Tökre vágom, de az, hogy a No Doubt, még mennyi albumuk volt? 5? 3?
4: Ó, elnézést tőlem kérdezi?
0: Nem tudom, na mindegy. Tavaly ismét duettes dalt jelentetett meg a férjével, Blake Shelton country énekessel. Blake Shelton a Nézz Oda! Ez a 7. közös daluk. Nem is tudtam, hogy a Blake Shelton az ő férje. Na, látjátok, hogy nekem is van itt új?
4: Aha.
0: A Blake Shelton rohadt jó énekes, tök jó dalokkal, szeretem a countryt, amiket a Blake Sheltontól. Ezek szerint Gwennek is bejött. A szorított torok hang.
1: Úgy tűnik.
0: Ne, nem arra gondol. Switch Disco és Rehab, Sleep Tonight-ja a 14.

0: Taylor Swift kipolírozta az Opalite-ot a 12-en, Shakira pedig a Die Die-t letolta Burraboy torkán a 13-on, úgyhogy ezzel meg is volnánk. Orsi, kérlek, gyere és hozz valami magyart, valami olyasmit, ami nem a valóságról szól. Nem csak egy ötlet.
1: Visszapillantó.
2: Az évszám továbbra is 2010. Megnéztem, pontosan 16 évvel ezelőtt milyen magyar dalok pörögtek a rádiós játszási listákon, és természetesen a Hooligan sem hiányozhatott róla. Akkor éppen az Illúzióval taroltak. Ideje újra feltekerni a hangerőt, jön a Hooligans a Sláger FM-en.

0: Lesz Jorsi, Halligans és az Illusion. Köszönjük szépen, és most már nem illúzió, hanem valóság, hogy Lewis Hamilton és Kim Kardashian nem rejtegeti többet a kapcsolatát.
1: De jó ég.
0: Ez azért érdekes, mert egy éve beszélgetünk róla. El lehet mondani, hogy egy Ferrari pilóta az azért hamarabb kapcsol. Nem, mint ennyi idő. De kapcsolt, úgyhogy előbb Londonban biciklizett Kimmel, aztán Párizsba utaztak, ahol az influencer egyik kedves éttermében, a Ferdiben megvacsoráztak.
1: Csendesen.
0: Piknik hangulatban Celine Dion koncertjét nézte egy óriás kivetítőn, később pedig hajókázni is elmentek. Mindezt így végigkövették azok, akik általában a hírességet végigkövetik, és szerintem a legalja népség, de mindegy. Bocs, srácok, tényleg ne haragudjatok, ha ebből éltek. Nyilván van család, el kell tartani, mindent értek, de ennyi erővel vakokat is kirabolhatok az aluljáróban.
2: Nagyon jól mondod.
0: Hamilton a fedélzeten egy hatalmas virágcsokorra is meglepte Kimet. A romantikus napok után a pilóta már a következő Forma 1-es hétvégére készül. Szóval nem titkolóznak, szerintem feladták. Nincs hova bújni. Az a bolygó azért valljuk be nem olyan nagy, hogyha híres vagy, meg a párod is híres, és szeretnétek egy rohadt, egy nyugalmas percet. Na, akkor kinőttétek ezt a bolygót. Lehet, hogy nem véletlen, hogy az az idióta a Marsot akarja betelepíteni. Szerintem az egész hátterében az áll, hogy nem tud félre menni, mert az asszony minden lát. Loi és David Puentes Golden Summer a 11. Na és ezzel az órának is vége lesz, hogy ezt még hallgassátok meg, aztán haladunk.

0: A legjobbak vannak hátra a top 10. Folytatjuk a kiavallis slágerlistát a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lezárult a közmédia jövőjéről szóló szakmai egyeztetés. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság. Rekord részvétellel zárult az Európai Sporthét Magyarországon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Lezárult a magyar közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium tájékoztatása szerint összesen 125 javaslat érkezett mintegy 500 oldal terjedelemben. A résztvevők a közönség bizalmának erősítését, a hiteles tájékoztatást, a szerkesztői függetlenséget és az átlátható működést jelölték meg a legfontosabb célok között. Az összegzés a készülő vezérigazgatói pályázat előkészítését is segítheti. Hétfőn hallgatná meg a Nemzetbiztonsági Bizottság. Szijjártó Péter volt külügyminisztert a BYD ügy kapcsán. A kezdeményezők szerint Szijjártó Péter 12 éven át irányította a külügy és külgazdasági tárcát, így érzékeny külpolitikai, gazdasági és nemzetbiztonsági információkhoz fért hozzá. Azt állítják, hogy távozása után rövid időn belül vezetői pozíciót vállalt annál a külföldi vállalatnál, amellyel miniszterként is tárgyalt és stratégiai megállapodást kötött. Szerintük ez nemzetbiztonsági összeférhetetlenségi és etikai kérdéseket vet fel. 10 új korszerű trafipax kezdte meg működését az M1-es autópálya bővítése alatt álló szakaszán. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT és az Országos Rendőrfőkapitányság együttműködésében telepített berendezések napelemmel és akkumulátorral működnek, így olyan helyeken is használhatók, ahol nincs kiépített elektromos hálózat. A radarok a VEDA rendszerrel kompatibilisek, ezért a pillanatnyi sebesség mellett az átlagsebességet és követési távolságot is képesek ellenőrizni. Az új eszközök telepítését a munkálatok miatt megváltozott forgalmi rend indokolja, hiszen a szűkebb sávok, a terelések és a munkaterületeken dolgozók fokozott óvatosságot követelnek a közlekedőktől. A napelemes radarokat a rendőrség üzemelteti, a pontos helyszíneiket pedig már a Waze navigációs alkalmazás is jelzi. Az M1 jelenlegi bővítése az M0-ás és a Concó pihenőhely közötti szakaszt érinti. Szeptember 30-án lezárult a 2026-os Európai Sporthét, amelyhez Magyarországon rekordmennyiségű program kapcsolódott. A hashtag BeActive kampány keretében 940 eseményt regisztráltak, míg az Európai Diák Sport napjához további 1729 program csatlakozott. A szervezők összesítése szerint több mint 600 településen közel 570 ezer ember vett részt a különböző sport és mozgás programokon. Kiemelkedően szerepelt a Veszprém-Balaton Európa Sportrégió, ahonnan önmagában 190 rendezvényt jelentettek be. Az Európai Sport héttel egy időben közzétett Euróbarométer felmérés szerint pedig az elmúlt 4 évben 13% ponttal csökkent azok aránya Magyarországon, akik egyáltalán nem végeznek testmozgást. A szervezők hangsúlyozzák, a kampány véget ér, de a hashtag BeActive üzenete egész évben folytatódik. A Corvin moziban október 16-a és 18-a között rendezik meg az 56-70-1956 filmre írva háromnapos filmszemlét, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódva játék- és dokumentumfilmekkel, valamint alkotókkal és filmes szakemberekkel zajló beszélgetésekkel idézi fel 1956 emlékét. A programban többek között a hazatérés, egy szabadságharcos története, a teli találat, a szabadságvihar és a Colorado Kid is szerepel, utóbbit 35 mm-es kópiáról vetítik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Még marad a késő nyári hangulatot idéző időjárás. A hétvége ugyanis igazi ajándék lesz az időjárás szempontjából. Szombaton és vasárnap sok napsütésre, kevés felhőre és 23-26 fokos délutáni hőmérsékletekre készülhetünk. Hétfőn már valamivel több felhő jelenhet meg az égen, helyenként egy-egy futózápor kialakulhat, de a hőmérséklet továbbra is 21 és 25 fok között alakul, így még néhány napig velünk marad a kellemes kora őszi idő. Lezárják a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után, mert vízvezetéket javítanak. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz jár. Szombaton 10:30-tól az Andrássy úton kifelé szakaszos lezárásra kell számítani vonulásos rendezvény miatt váraton 11:30-ig. A villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig váraton november 22-ig. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken is szokatnál erősebb forgalomba kell készülni egészen vasárnapig. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik a Ki a Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Jön a top 10! Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig Gwen Stefani. Folytatjuk a Ki a Valli slágerlistát Loyal, akinek van egy kis szerencséje, legyél szerencsés, Tavesz Bachtáló barátom Loy a 10.

0: Nyolcadik Taylor Swift és a Fate of Ophelia, köszönjük szépen Alex Warrennek a Fever Dreamet. A Fever Dreamed? A Dreamet vagy Dreamed?
1: Mit tudom én?
0: Na ezt fejtsétek meg nekem. Köszönjük a Fever Dreamed vagy a Fever Dreamet?
2: Na és?
0: Na, magam is tanácstalan vagyok. 9. volt, az viszont egészen biztos. Orsi, gyere, én addig ennek utána nézek, hozz valamit a múltból.
3: Visszapillantó.
4: Pontosan 13 éve 3 úriember tanyázott a slágerlisták élén, ráadásul heteken keresztül. Robin Thicke, T.I. és Pharrell Williams közös dala a Blurred Lines óriásit ment, és legalább ekkora figyelmet kapott a cenzúrázatlan videoklip is. Látom, Áron már keresi, mi beírjuk a dallal is. Jön Robin Thicke, T.I. és Pharrell Williams itt a Sláger FM-en.

0: Farhad Williams a Blurred Lines-al. Köszönjük szépen! Csodálatos dal, a klipjét jobban szeretem.
1: Miért?
0: Ha, ez itt a kiavalli slágerlista, a hétszerű Gwen Stefani. Aki egyébként hűséges típus, hát nem csodálom azért, Blake Shelton szerintem azért, na, lehet egy jobb egyenese a srácnak. A marhát lekaratézza két rodeó között, tehát azért, na. Ehhez képest mekkora parti arcnak tűnt a kis Gwen a 2000-es években. Uh-huh. A Nodat indulásakor évekig az egyik taggal, Tony Kanállal alkotott egy pár.
2: Csak nem?
0: Nagy Kanállal havzsolta az életet. Tony.
3: Befejezte?
0: Jó elnézést. A 95-ös koncertjükön találkozott a Bush zenekar gitárosával, Kevin Rosdale-lel. Kapcsolatukat sokáig titokban tartották, tehát egy gitáros elszerette a Kanáltól. Aztán 2002-ben összeházasodtak, három gyerekük született. 2006-ban az első, 2008-ban a második, 2014-ben a harmadik.
3: Ennyi?
0: Aztán, mert hogy ezek nem a Blake Shelton gyerekei, hanem ugye a gitárosi, 2015-ben elváltak, mert hogy Gwen beleszeretett a Voice zsűritársába, Blake Sheltonba.
3: Értem.
0: Meg tudom érteni. Egyébként mindkettőjüket van ilyen. 2015 óta Blake-kel jár, és 2021-ben mentek oltár elé. Azt nézem, hogy akkor a gyerekek már azért viszonylag nagyok voltak, hogy 15 volt a legnagyobb, 13 a középső, és 7 éves a legkisebb. Hát azért az lehet egy jó lagzit tartani, már ilyenkor értik anyát szerintem. Na, jön az én nagyon kedves új barátnőm, Tóth Abigail, aki egy nagyon tüneményes kisasszony, és a Sugar Daddy című dalat a 7., a legelőkelőbb magyar helyezés, majd elmesélem neki. Riválisok vagyunk, de ez a csaj annyira aranyos, hogy nem tudok vele mit kezdeni.
3: Miért?
0: Majd jól hátba támadom.
3: Te bunkó.
0: Na, de mindegy, 50 pluszosokat a döntőbe, ez a jelszó. Na, jöjjön akkor a Sugar Daddy, én meg, ha már tényleg cukros bácsi, azt majd megyünk tovább.

0: Bear Tony és Norma Jean Martin az Out of My Head-del az ötödik, Bibi Rexha és a Faithless New Religion-je pedig a hatodik. Köszönjük szépen, Orsi, van valami hozzáfűzni valót mindehez? Mondjuk a múltból esetleg?
1: Visszapillantó.
2: 50. születésnapját ünnepli Kozma Orsi. Az ország 1997-ben a Jazz Magaz révén ismerte meg, később a Cotton Club Singers tagja lett. 2007-től pedig szóló előadóként is rendkívül sikeres. Születésnapra pedig ennél optimistább dalcímet nehéz lenne választani. Ma jól vagyok, reméljük Orsi is. Jön a Jazz Magaz a Sláger FM-en.

0: Jazz meg az, ma jól vagyok. Köszönöm szépen. Na jó, írom, a tegnapról kérdeztek egyébként. Na ez itt még mindig a Kia Wallis slágerlista. Porsinak köszönjük az előkét. 61 éves volt, amikor 2019-ben megismerkedett a nála 39 évvel fiatalabb Emma Krodékkal. De ki?
1: Nem mondhatom meg.
0: De ki? De ki?
2: Majd később mindent elmagyarázok.
0: Ki? Tényleg?
3: Olvassa! Nézze a súgógépet, az a barom!
0: Hát a Dolph Lundgren! Emma személy edzőként dolgozott, és Lundgren szerint az volt benne a különösen vonzó, hogy egyáltalán nem érdekelte a hollywoodi hírnév.
3: Mi van?
0: Annyira nem, hogy amikor Sylvester Stallone otthonában meglátogatta Al Pacinot, az sem tudta ki ő.
1: Sajnos nem.
0: De az nem biztos, hogy nem érdekli, csak fiatal és tapasztalatlan. Nem olyan filmeket néz. Mert az simán lehet, hogy nem ismerte fel Al Pacinót, viszont tudja, hogy ki az a halványarcú szerencsétlen abból a vámpíros filmből. Na mindegy, a pár 2020-ban eljegyezte egymást, 2023-ban pedig egy 15 fős ceremónián összeházasodtak. Nem volt pénz lóvéla, mindegy. Lundgren szerint kapcsolatuk alapja a kölcsönös tisztelet és a támogatás. Meg hogy az asszony szik Hollywoodra. Mondjuk ennyi erővel engem is elvetett volna Dolph Lundgren.
2: Sajnos vagy maga vagy
0: én. Jó, mert engem sem érdekel, csak én rosszabbul főzök. Hogy a többiről ne is beszéljünk. Na, jöjjön a Cameron és a légy az enyém. Nem Dolph, nem. Értem a célzást, és szeretem is, de maradjunk annyiban, hogy a

0: a B-Mine a negyedik helyen. Köszönjük szépen, Ors jön és hozza valamit a hétsztárjától, hogy méltóképp vegyünk tőle búcsút.
1: Visszapillantó.
2: Hihetetlen, de 57. születésnapját ünnepli Gwen Stefani, aki nálunk a hétsztárja is volt. Többszörös Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző és divattervező, a No Doubt társalapítója. 2004 óta pedig szólóban is sikeres. Én most a 2006-ban megjelent második stúdióalbumáról választottam egy dalt. Gwen Stefani következik, és a One It Up.

0: Stephanie és a Wind It Up. Köszönjük szépen! Ezzel el is búcsúztunk Gwen-től. Köszönjetek, srácok!
1: De szép kis szőrös.
0: Köszi, és akkor nézzük, hogy mi a helyzet a legjobb tízzel. Tizedik helyen ma kiszerepelt, ki akarja mondani, ki tudja, igen, jelentkezünk, na, mondjad, fiam.
2: Lloyd, get lucky.
0: Jó van, ő volt a 10-es, gratulálok.

8-án Taylor Swift és a Fate of Ophelia. Hetedik volt a Tóth Abigail, Accent-tel és a Sugar Daddy. Bibi Rexha a hatodik a héten, ez a New Religion. Hipertóniás Norma Jean Martin, Out of My Head-je az ötödik.

0: Dominikán, a Hertz és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je, és annyira csodálatos a 25-ös év, hogy nem tudom, a 25-ben volt Lionel Richie Magyarországon. Adott koncertet.
1: Igen.
0: Talán akkor.
1: Ahogy mond.
0: De most van egy hírünk róla, a újabb szív probléma miatt került kórházba Lionel Richie, aki szeptemberben már másodszor szorult kezelésre, 77 éves, és pitvar fibrillációt, vagyis szívritmuszavart kezeltek, egy ilyen minimálisan invazív ablációs beavatkozást is végeztek rajta. Tegye fel a kezét abból, aki szót értett ebből az egészből. Igen?
2: Igen, azt hiszem.
0: Invazív ablációs beavatkozás. Jó, mostantól kikérdezem. Szóvivője szerint minden rendben ment, Richie jól van, de egy időre pihennie kell. Emiatt egyébként 3 koncertet is lemondták, arra hivatkoztak, hogy a művésznek, ha nem dobog a szíve, az megnehezíti a koncerten való részvételt. Ezt nagyjából a szervezők elfogadták.
2: Le a kalappal.
0: Az elmúlt 3 hónapban ez a 3. alkalom, hogy egészségügyi problémák miatt került kórházba, a 77 éves. Jó egészséget kívánunk a Lionel Richie-nek, mert általában úgy énekelt itt, én nem hallottam sajnos, de úgy énekelt itt nálunk, hogy tényleg le a kalappal. Szóval ő is azok közé, az UFO-k közé tartozik, akik 77 évesen tudnak. Ja, apropó, gyerekek, ha még nem néztétek meg, akkor keressétek meg a 84 éves, vagy 86, már nem is tudom, Tom Jones egy bírói székben, ott van az a voice, ott a zsűri, és ott csak így énekel egyet, a Tower of Songot.
1: Talán hol van.
0: Hát gyerekek, na nézzétek meg, hogy 80 pluszosan hogy énekel Tom Jones.
1: Ó, miért is nem?
0: Hát figyeljetek, az valami kegyetlen. Úgyhogy minden, amit Tom Jonesról gondoltunk, gondoljuk újra, vagy szorozzuk meg 4-jel.
1: A 6-ost választanám.
0: Hallgassátok meg, keresetek rá.
1: Bízd ránk.
0: Blondish és Curtis Wells, Lovers on the Dance Floor-ja pedig 3 helyet javított. Így az ezüstérem az övék.

Blondish és Curtis West Lovers on the Dance Floor-ja a második, és tudjátok, a műsor Torsi szerkeszti, és nem volt szó még diétáról. És mielőtt azt hinnétek, hogy átvettem a szerkesztést, ezért nincs benne diétáról,

0: hagyta, ezért most Nicole Kidmanről fog beszélni, aki nem követ szigorú diétát, köszi Orsi, tényleg, hogy ezt is elémtetted, inkább a 80-20-as szabályra esküszik.
1: Átverés az egész.
0: Ez nála azt jelenti, hogy az esetek 80%-ában egészségesen étkezik, a maradék 20-ban pedig azt teszik, amit megkíván.
2: Kívánom.
0: A színésznő korában úgy fogalmazott, gyakorlatilag mindent teszik, csak mértékkel. Különösen szereti a halakat, a tengergyümölcseit, az egyik kedvence a tonhalas garnélás lacacos saláta.
3: Nincs ennek ízlés.
0: De csak 80%-ban, mert utána jön a 20, érted, és kieszi a zsírt a hamutából is, ha úgy van.
1: Valóban?
0: Kidman szerint nem a tiltás, hanem az egyensúly a lényeg. Ja, ha leveszed az egyen szót róla, még úgy értem is. Ennyi volt már a Kiavalis lágerlista, a gyerekek 80%-ban ezt hallgassátok, és a maradék 20-ban azt csináltok, amit akartok. Mert hogy Alex Kenji és a Bumble, a múlt heti győztesünk maradt, ahol volt, az élen. Én pedig nem maradok ott, ahol vagyok, mert megyek, de jövök legközelebb is. Isten áldjon benneteket, 50 pluszosokat a döntőbe!
3: Várjunk csak, ez ismerősen cseng.
0: Szevasztok!

0: Ez volt a Kia Valli slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója a Kia Wallis a Kerepesi úton. Ha új Kiát szeretne, a Kia Wallist keresse. www.kiavallis.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM abban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után. 103.1 Sláger FM.
8: Javult szeptemberben a mentő kiérkezési ideje. A mellrásszűrésre hívja fel a figyelmet a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház. Jövő hétvégén rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált. Köszöntöm Önöket, Szendőf Kori vagyok.
9: Köszöntöm Önöket, Ortodai Dóra vagyok.
8: Szeptemberben a legsúlyosabb P1-es esetek 90%-ához 25 perc, 45 másodpercen belül érkezett ki a mentő Magyarországon. Az országos mentőszolgálat adatai szerint ez javulás az augusztusi értékhez képest, de még elmarad a kitűzött 15 perces céltól. A mentőket szeptemberben csaknem 85 ezer alkalommal riasztották a négy sürgősségi kategóriában. Ez 11%-os csökkenés augusztushoz képest. A P1-es, vagyis legsürgősebb esetekből több mint 10 ezeret regisztráltak. Ezek három negyedéhez valamivel több mint 20 percen belül érkezettek a mentők. A régiók közül Nyugat-Dunántúlon volt a legalacsonyabb 23 perc 10 másodperc 90%-os kiérkezési idő. Még Közép-Magyarországon a legmagasabb, csak nem 28 perc. Az OMS hangsúlyozta, hogy a kiérkezési idő önmagában nem az ellátás minőségét méri. Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja, amelynek keretében a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház és a korai felismerés fontosságára hívja fel a figyelmet. A kórház tájékoztatása szerint a szervezet mammográfiás szűrés 45 és 65 év között két évente vehető igénybe, és olyan apró elváltozásokat is kimutat, amelyek még nem tapintható. Fontos az önvizsgálat és a rendszeres orvosi ellenőrzés is, szokatlan elváltozás esetén pedig mielőbb orvoshoz kell fordulni. A csolnokiban az emlődaganatos betegek komplex ellátása helyben biztosított, a diagnosztikától a műtéten és a gyógyszeres kezelésen át a sugárterápiáig. A kórház idén is csatlakozik a Fagyonyi Egyesület Séta a Nők Egészségért programjához október 10-én. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról és az integrált testnevelés fontosságáról tartottak szakmai programot Veszprémben, a Veszprém Balaton Európa Sport Régiója 2026 projekt részeként. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a pedagógusoknak nem a sportból való kivonást, hanem az alkalmazkodást és a közös sportolás lehetőségét kell keresni. Az előadáson szó esett a parasport történetéről és a magyar sportolók eredményeiről. A programon két paralimpikon, Papp Bianca és Nagy Vivien játékos is megosztotta tapasztalatait. A résztvevők emellett a gyakorlatban kipróbálhatták a floor curlinget és a vaksankot is. Az Érci Reguli Antal általános iskola vezetése szerint egyre több diák vállalkoz problémát a kihívó öltözködés és a feltűnő smink. Az intézmény egyelőre nem szeretné részletesen szabályozni a megjelenést, inkább a szülők együttműködését kéri. Arra biztatják a családokat, hogy a 6 és 15 év közötti gyerekek iskolai viselete legyen visszafogott és az életkoruknak megfelelő. Az iskola ajánlásai között szerepel a felső testek takaró ruházat, valamint a haspólók, pántos felsők, műkörnök és feltűnő körömlakok mellőzése. A sminknél a természetes megjelenést kérik, a látható piercingeket pedig a házigazdája jelenleg is tiltja. A vezetőség azt mondja, ha a helyzet nem változik, később hivatalosan is rögzíthetik a megjelenéssel kapcsolatos elvárásokat. Október 9-e és 11-e között rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivál, ahol három napon át a balatoni halé és a gasztronómiai lesz a főszerep. A főtéren halas különlegességek, főzőversenyek, családi programok és látványos bemutatók várják a látogatókat. Szombaton halpiknik főzőverseny, vasárnap pedig fish food versenyt rendeznek. A zsűriben többek között Vombek, Frigyes és Fodor Noel is helyet kap. A gyerekeket játszóházak, koncertek és interaktív programok várják. Este pedig ingyenes koncertek szórakoztatják a közönséget. Hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.

0: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila, hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb denslágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni, és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. A lemezjátszóknál Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Nagsi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal a 90-es évektől egészen a közelmúltig.
1: Ez a Sláger DJ, a lemezjátszók mögött Nagsi Attila.

Lassan véget ér az első óra, de senki ne csüggedjen, hiszen a hírek után megy tovább a Sláger DJ. A lemezjátszóknál Náksi Attila, és várok vissza mindenkit a 90-es évektől a 2000-es évek elején át a közelmúltig tartó legjobb zenékkel.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több ezer család kapja meg utólag a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Új zebrák és trafiboxok csökkenthetnék a balesetek számát Remete-Szőlősön. Új rekordot döntött a Duna alacsony vízállása Budapesten. Köszöntöm Önöket, Ortótai Dóra vagyok. Pótlólagosan is megkapja a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást az a mintegy 6700 gyermek, aki adminisztrációs okok miatt kimaradt az augusztusi kifizetésből. Kátai Németh Vilmos, szociális ügyekért felelős miniszter azt mondta, a hiba hátterében ügyviteli és adatszolgáltatási csúszások álltak, ezért a szükséges adatok nem jutottak el időben a Magyar Államkincstárhoz. Az érintettek az első 50 000 forintot két héten belül kapják meg, ugyanúgy bankszámlára vagy postai úton, mint a családi pótlékot. A támogatás második, szintén 50 000 forintos részét november végén utalvány formájában kézbesítik, amelyet többek között tanszerekre, ruházatra, sporteszközökre és egyes egészségügyi vagy digitális termékekre lehet felhasználni. A hétvégén tartják a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának eddigi legfontosabb tesztjét. 3-án és 4-én a vonatok utasok nélkül, de a tervezett nappali menetrendnek megfelelően közlekednek majd Budapest és Kelebia között. A próbák során akár 160 km-es óránkénti sebességet is elérnek a szerelvények. A tesztelésen a szerb vasút kínai gyártású motorvonatai, valamint a MÁV járművei is részt vesznek. A szakemberek a teljes forgalom szimulációjával vizsgálják a rendszer működését. Ha a két napos próba során nem merül fel biztonsági probléma, újabb akadály hárulhat el a személyszállítás megindítása elől a Budapest és Belgrád közötti vasútvonalon. Október 16-áig rendkívüli közgyűlést kell összehívnia a Karácsony Gergely főpolgármesternek a budapesti parkolási rendszer átalakításáról szóló megállapodás miatt. A fővárosi közfejlesztések tanácsában a kormány és a főváros egyetértett abban, hogy egységes parkolási rendszert hozzanak létre, amelyben a parkolás irányítása és bevételei a fővárosi önkormányzathoz kerülnének. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat jövő március végéig kell előkészíteni. Az elképzelések szerint az ellenőrzés a jövőben az autópályamatricák rendszeréhez hasonlóan kamerával felszerelt járművek segítségével történhetne. Jövőre valósulhat meg Remete-Szőlősön a közlekedés biztonságot javító mintegy 250 millió forintos fejlesztés, amely két új zebra és több járda szakasz képítését is tartalmazza. Erről a település polgármestere Szatmári Gergely beszélt azután, hogy pénteken ismét súlyos baleset történt a Budapestet Nagykovácsival összekötő úton. Elmondta, hogy a térségben naponta körülbelül 10 000 jármű közlekedik, és gyakoriak a forgalmat megbénító balesetek. Az önkormányzat korábban már telepített egy trafiboxot, amelynek környezetében csökkent a balesetek száma. A polgármester szerint azonban a gyors hajtás az út egy másik szakaszára tevődött át, ezért egy újabb sebességmérő kihelyezését is kezdeményezik, amelyhez külső támogatást várnak. Szatmári Gergely közölte, hogy Pósfai Gábor belügyminiszter arról tájékoztatta, hogy jövőre valósulhat meg a közútüzemeltető becslése szerint mintegy 250 millió forint értékű beruházás. A tervek és az engedélyek elkészültek. Mínusz 2 cm a legalacsonyabb vízállás a Dunán Budapestnél. Pénteken délben több órán keresztül mutatott ennyit a Vigadó téri vízmérce, derül ki a vízügy.hu adataiból. Ez a folyó Budapestnél mért legalacsonyabb vízállása. Péntek délután a folyó vízszintje némileg emelkedett, délután már mínusz 1 cm-t mutatott, és az előrejelzés szerint jövő csütörtökig a plusz 1 és mínusz 2 cm-es sávban fog ingatozni a folyó vízszintje. A Sláger FM híreit Ortótai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.
2: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozás!
0: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. Minden szombaton a lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most!

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Nagsi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: Despacito.
1: Hi, Hungry. This is Ed Sheeran.
2: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Feljelentést tett a Klebersberg központ a tankerületi igazgatói pályázatok ügyében. 62 új helyszínnel bővül a MOL Bubi Újbudán. Budapest lesz Európa futó fővárosa a következő hétvégét. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Klebersberg központ, miután szabálytalanságról szerzett tudomást a külső-pesti tankerületi központ igazgatói pályázatainak véleményezése során. A közlemény szerint a történtek befolyásolhatták az iskolák szabad vélemény nyilvánítását, mivel valaki megpróbálhatott hatással lenni a véleményezők önálló döntéseire. A most zajló kiválasztási folyamatban mind a 60 tankerületi igazgatói pozícióra pályázatot írtak ki, és a fenntartott iskolák dolgozóival, mint az érintett települések polgármesterei is véleményezhetik a pályázók szakmai programját. A Klebersberg központ arra kéri az érintetteket, hogy éljenek a véleményezés lehetőségével, ugyanakkor tartsák tiszteletben mások önálló döntését. Újabb jelentős bővítéssel folytatódik a MOL Bubi fejlesztése Budapesten. A BKK október 1-től 62 új mobipontot kapcsolt be Újbudán, így a közbringa rendszer már több mint 700 ponton érhető el a fővárosban. A megújult Bubi rend folyamatosan nő az érdeklődés. Az augusztusi indulás óta több mint 420 ezer utazást tettek meg a zöld kerékpárokkal. Különösen népszerűek az elektromos rásegítésű biciklik, amelyekkel már több mint 120 ezer utazás történt. Az összes használat több mint 83%-a bérlettel van. Új lemezével tér vissza Slash Budapestre. Az amerikai gitáros tavaly a Guns N' Roses-szal zenélt a Puskás Arénában, 2027. július 14-én pedig 2024 után újra saját csapatával ad koncertet a Budapest Parkban, ahol a jövő februárban megjelenő új lemezt népszerűsítik. A Grammy-díjas gitáros dalszerzőnek, Slashnek a Guns N' Roses-szal több mint 100 millió példányban keltek el albumai, de került a rock and roll hírességek csarnokába. Az 58 éves zenészt minden idők egyik legnagyobb rockgitáros tartják. A Time magazin a második helyre sorolta Jimi Hendrix után a 10 legjobb gitáros listáján. Budapest ismét Európa egyik legnagyobb futófesztiváljának ad otthont október 10-én és 11-én. A 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra a világ több mint 120 országából érkeznek résztvevők, miközben Magyarország több mint 1100 települését is képviselik futók. A kétnapos rendezvényen a 2,3 kilométeres családi gyaloglástól egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratoni távig 14 különböző versenyszem közül választhatnak az indulók, mondta a Sláger FM-nek Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda ügyvezetője.
2: Tavaly egy fantasztikus rekordot döntött a jubileumi év, több mint 40 ezer.
3: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Sláger FM.
4: Hello, it's me, Adele.
2: Ugye az a szlogen, mint hogy mindenki rajt volt. Nagy öröm.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
1: Hazugságban éltem.
0: Sláger FM.
1: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lezárult a közmédia jövőjéről szóló szakmai egyeztetés. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság. Rekord részvétellel zárult az Európai Sporthét Magyarországon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Lezárult a magyar közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium tájékoztatása szerint összesen 125 javaslat érkezett mintegy 500 oldal terjedelemben. A résztvevők a közönség bizalmának erősítését, a hiteles tájékoztatást, a szerkesztői függetlenséget és az átlátható működést jelölték meg a legfontosabb célok között. Az összegzés a készülő vezérigazgatói pályázat előkészítését is segítheti. Hétfőn hallgatná meg a Nemzetbiztonsági Bizottság. Szijjártó Péter volt külügyminisztert a BYD ügy kapcsán. A kezdeményezők szerint Szijjártó Péter 12 éven át irányította a külügyi és külgazdasági tárcát, így érzékeny külpolitikai, gazdasági és nemzetbiztonsági információkhoz fért hozzá. Azt állítják, hogy távozása után rövid időn belül vezetői pozíciót vállalt annál a külföldi vállalatnál, amellyel miniszterként is tárgyalt és stratégiai megállapodást kötött. Szerintük ez nemzetbiztonsági, összeférhetetlenségi és etikai kérdéseket vet fel. 10 új korszerű trafipax kezdte meg működését az M1-es autópálya bővítése alatt álló szakaszán. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT és az Országos Rendőrfőkapitányság együttműködésében telepített berendezések napelemmel és akkumulátorral működnek, így olyan helyeken is használhatók, ahol nincs kiépített elektromos hálózat. A radarok a védarendszerrel kompatibilisek, ezért a pillanatnyi sebesség mellett az átlagsebességet és követési távolságot is képesek ellenőrizni. Az új eszközök telepítését a munkálatok miatt megváltozott forgalmi rend indokolja, hiszen a szűkebb sávok, a terelések és a munkaterületeken dolgozók fokozott óvatosságot követelnek a közlekedőktől. A napelemes radarokat a rendőrség üzemelteti, a pontos helyszíneiket pedig már a Waze navigációs alkalmazás is jelzi. Az M1 jelenlegi bővítése az M0-ás és a Concó pihenőhely közötti szakaszt érinti. Szeptember 30-án lezárult a 2026-os Európai Sporthét, amelyhez Magyarországon rekordmennyiségű program kapcsolódott. A hashtag BeActive kampány keretében 940 eseményt regisztráltak, míg az Európai Diáksport napjához további 1729 program csatlakozott. A szervezők összesítése szerint több mint 600 településen közel 570 ezer ember vett részt a különböző sport és mozgás programokon. Kiemelkedően szerepelt a Veszprém-Balaton Európa Sportrégió, ahonnan önmagában 190 rendezvényt jelentettek be. Az Európai Sport héttel egy időben közzétett Euróbarométer felmérés szerint pedig az elmúlt 4 évben 13% ponttal csökkent azok aránya Magyarországon, akik egyáltalán nem végeznek testmozgást. A szervezők hangsúlyozzák, a kampány véget ér, de a hashtag BeActive üzenete egész évben folytatódik. A Corvin moziban október 16-a és 18-a között rendezik meg az 56-70-1956 filmre írva háromnapos filmszemlét, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódva játék- és dokumentumfilmekkel, valamint alkotókkal és filmes szakemberekkel zajló beszélgetésekkel idézi fel 1956 emlékét. A programban többek között a hazatérés, egy szabadságharcos története, a teli találat, a szabadságvihara és a Colorado Kid is szerepel, utóbbit 35 mm-es kópiáról vetítik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hétfőtől fokozottan figyelik a rendőrök a mobilozó sofőröket. Alacsony a Duna vízzellása, de nem fenyeget leállás Paksnál. Halas finomságokkal érkezik a 13. Siófoki Halfesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. Több mint 46 millió forint értékű ügyvédi megbízások miatt egészítette ki korábbi feljelentését a miniszterelnökség a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. Az átvilágítás szerint az egyik ügyvédi iroda 27,4 millió forintot kapott tanácsadási feladatokra, még egy másik iroda 19 millió forintért készített volna tanulmányt az Európai Unió hatáskör bővítéséről. A miniszterelnökség szerint a beszerzések során nem volt valódi verseny, hiányoznak fontos dokumentumok, és a kifizetett összegek nem álltak arányban a teljesítéssel. A tárca ezért úgy véli, felmerülhet a hűtlen kezelés gyanúja, ezért kiegészítette a korábban tett feljelentést. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség október 5-e és 11-e között a vezetés közbeni mobiltelefon használat kiszűrésére. Az akció az Európai Roadpol Figyelj az útra elnevezésű kampányához kapcsolódik. A rendőrök nem csak a telefonálást, hanem minden olyan tevékenységet ellenőriznek, amely elvonhatja a sofőr figyelmét az útról. A hatóság szerint különösen veszélyes az üzenetírás, az olvasás, a közösségi oldalak böngészésre vagy akár videók nézése vezetés közben. A kampány célja, hogy csökkenjen a figyelmetlenségből adódó balesetek száma, és biztonságosabbá váljanak az utak. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsődefejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyi igények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik. Az augusztusinál is alacsonyabb vízállás várható a Dunán a következő napokban, de a paksi atomerőmű működése nincs veszélyben. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán azt közölte, hogy a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget lekapcsolás. Nyáron a rendkívül alacsony vízszint miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani, ami ráirányította a figyelmet a problémára. A kormány ezután döntött a fenékküszöb megépítéséről, hogy a jövőben az alacsony dunai vízállása veszélyeztesse az ország egyik legfontosabb energiatermelő létesítményének működését. Közben a tartós szárazság miatt a hétvégére akár mínusz 8 cm-ig is süllyedhet a Duna vízállása Budapestnél, ami újabb történelmi mélypontot jelentene. Az időkép szerint még szeptember elején a folyó a vízmérce nulla pontjáig apadt, ezen a héten szerdán a mínusz 1 cm-es értékkel megdőlt a korábbi negatív rekord. A csapadék hiánya folyó teljes magyarországi szakaszán érezteti hatását. Október 9-e és 11-e között rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált, ahol három napon át a balatoni halak, a gasztronómia és a szórakozás kapja a főszerepet. A látogatók hagyományos és modern halételeket kóstolhatnak, miközben a halpiknik, főzőverseny és a fish food verseny is izgalmas programokat kínál. A fesztiválon több magyarországi halas város, valamint Siófok testvérvárosa is bemutatkoznak. A családokat játszóházak, kézműves foglalkozások és gyermekkoncertek várják. Emellett látványos bemutatók és esti nagy koncertek is színesítik a hétvégét. A Sláger FM híreit Ortotai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: A szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok,

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, már is repülünk, vagy ugrunk, kinek hogy tetszik, a Magyar Zeneházába, oda a Városliget szívébe, méghozzá október 6-ára szól az invitálás, ez egy keddi nap, este 7:30-tól a koncertteremben egy nagyon-nagyon különleges koncert, Karafiát 50 címmel, dalok és sztorik még az A oldalról. Hát Karafiát orsolya sok minden, de alapvetően költő és író. Versekkel indult, még kicsi dívaként, aztán jöttek a regények, dalok és a színdarabok, és a szereplések és egy punkzenekar és moderálások meg újságírás, hát még hosszan-hosszan sorolhatnánk. 30 éve sosem kellett hátrébb lépnie, amit most alkotótársaival egy nagy születésnapi stand-up elemekkel és versekkel teleszült műsorral is megünnepel majd. Lesz vetítés és nosztalgia és mini színdarab, meglepetés vendége, de nem lesznek beszédek. Bár egyébként ő fog beszélni. Olyan történeteket is elmesél, amit eddig nyilvánosan még nem osztott meg. Ebben művészbarátai segítenek, ennek az egyszeri alkalomnak lesz egy zenei kerete, a fő sztori, amért György Andrea a hegedűs énekes improvizatív zenész a zenei felelős. Andrea a klasszikus zenei tanulmánya után először az underground, a világzene, majd a jazz és az improvizáció felé fordult. Volt kisképzős, diákként az összművészeti felfogás inspirálja, így lett gyakori fellépője kortárs táncelőadásoknak, mozgásszínházaknak, performanszoknak, kísérője irodalmi esteknek, kiállítás megnyitóknak. Sok hazai és külföldi formációban vesz részt hegedűsként, énekesként vagy vokalistaként, akár zeneszerzőként is. Session munkái mellett az improvizáció szabadsága kiemelten fontos számára. Sajátos motivumait a világzene, a jazz és a modern hangzás világ inspirálja. Hihetetlen alkotókkal dolgozott már eddig is. Ereményi Gézától Grecsó Zoltánon át a Malacka és a Tahó zenekarit. Sok hangszer és ének jelen lesz ezen az estén. Az este időzítve jelenik meg egyébként orsolya új kötete is, a Sehogy se. Érdemes lesz vele tartani.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 7-től fokozottan figyelik a rendőrök a mobilozó sofőröket. Alacsony a Duna vízellása, de nem fenyeget leállás Paksnál. Halas finomságokkal érkezik a 13. Siófoki Halfesztivál. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. Több mint 46 millió forint értékű ügyvédi megbízások miatt egészítette ki korábbi feljelentését a miniszterelnökség a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal ügyében. Az átvilágítás szerint az egyik ügyvédi iroda 27,4 millió forintot kapott tanácsadási feladatokra, míg egy másik iroda 19 millió forintért készített volna tanulmányt az Európai Unió hatáskör bővítéséről. A miniszterelnökség szerint a beszerzések során nem volt valódi verseny, hiányoznak fontos dokumentumok, és a kifizetett összegek nem álltak arányban a teljesítéssel. A tárca ezért úgy véli, felmerülhet a hűtlen kezelés gyanúja, ezért kiegészítette a korábban tett feljelentést. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség október 5-e és 11-e között a vezetés közbeni mobiltelefon használat kiszűrésére. Az akció az Európai Roadpol Figyelj az útra elnevezésű kampányához kapcsolódik. A rendőrök nem csak a telefonálást, hanem minden olyan tevékenységet ellenőriznek, amely elvonhatja a sofőr figyelmét az útról. A hatóság szerint különösen veszélyes az üzenetírás, az olvasás, a közösségi oldalak böngészésre vagy akár videók nézése vezetés közben. A kampány célja, hogy csökkenjen a figyelmetlenségből adódó balesetek száma, és biztonságosabbá váljanak az utak. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsődefejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyi igények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik. Az augusztusinál is alacsonyabb vízállás várható a Dunán a következő napokban, de a paksi atomerőmű működése nincs veszélyben. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán azt közölte, hogy a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget lekapcsolás. Nyáron a rendkívül alacsony vízszint miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani, ami ráirányította a figyelmet a problémára. A kormány ezután döntött a fenékküszöb megépítéséről, hogy a jövőben az alacsony dunai vízállása veszélyeztesse az ország egyik legfontosabb energiatermelő létesítményének működését. Közben a tartós szárazság miatt a hétvégére akár mínusz 8 cm-ig is süllyedhet a Duna vízállása Budapestnél, ami újabb történelmi mélypontot jelentene. Az időkép szerint még szeptember elején a folyó a víz mérce nulla pontjáig apadt, ezen a héten szerdán a mínusz 1 cm-es értékkel megdőlt a korábbi negatív rekord. A csapadék hiánya folyó teljes magyarországi szakaszán érezteti hatását. Október 9-e és 11-e között rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált, ahol három napon át a balatoni halak, a gasztronómia és a szórakozás kapja a főszerepet. A látogatók hagyományos és modern halételeket kóstolhatnak, miközben a halpiknik, főzőverseny és a fish food verseny is izgalmas programokat kínál. A fesztiválon több magyarországi halasváros, valamint Siófok testvérvárosai is bemutatkoznak. A családokat játszóházak, kézműves foglalkozások és gyermekkoncertek várják, emellett látványos bemutatók és esti nagy koncertek is színesítik a hétvégét. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestről New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanította a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagyközönség 1977-ben a Búcsú a Cigánytelepről című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállításon és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak! Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Feljelentést tett a Klebersberg Központ a tankerületi igazgatói pályázatok ügyében. 62 új helyszínnel bővül a MOL Bubi Újbudán. Budapest lesz Európa futó fővárosa a következő hétvégén. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Klebersberg Központ, miután szabálytalanságról szerzett tudomást a külső pesti tankerületi központ igazgatói pályázatainak véleményezése során. A közlemény szerint a történtek befolyásolhatták az iskolák szabad vélemény nyilvánítását, mivel valaki megpróbálhatott hatással lenni a véleményezők önálló döntéseire. A most zajló kiválasztási folyamatban mind a 60 tankerületi igazgatói pozícióra pályázatot írtak ki, és a fenntartott iskolák dolgozóival, mind az érintett települések polgármesterei is véleményezhetik a pályázók szakmai programját. A Klebersberg Központ arra kéri az érintetteket, hogy éljenek a véleményezés lehetőségével, ugyanakkor tartsák tiszteletben mások önálló döntését. Újabb jelentős bővítéssel folytatódik a MOL Bubi fejlesztése Budapesten. A BKK október 1-től 62 új mobipontot kapcsolt be Újbudán, így a közbringa rendszer már több mint 700 ponton érhető el a fővárosban. A megújult Bubi rend folyamatosan nő az érdeklődés. Az augusztusi indulás óta több mint 420 ezer utazást tettek meg a zöld kerékpárokkal. Különösen népszerűek az elektromos rásegítésű biciklik, amelyekkel már több mint 120 ezer utazás történt. Az összes használat több mint 83%-a bérlettel valósult meg. Új lemezével tér vissza Slash Budapestre. Az amerikai gitáros tavaly a Guns N' Roses-szal zenélt a Puskás Arénában. 2020